0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki, mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki, mivel semmi ítélnivaló nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és bűntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene. Bosszúállásnak Istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Hiszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: Egyik barátom akarta, hogy ott az egyik előadó eljöjjön a gyülekezetünkbe prédikálni.
3: And he wasn't very straight.
2: De nem volt elég egyenes ez az ember.
3: Úgyhogy
2: először hallani akartam ezt az előadót, mielőtt meghívom a gyülekezetünkbe.
3: So I walked in and sat right at the back.
2: Tehát bejöttem és leültem leghátul.
3: And the speaker read the scriptures.
2: És írt, olvasott a Bibliából a prédikátor. Ezt a Kolossébeli verset olvasta. És azt mondta,
3: which had been hid for many generations.
2: Az a titok, ami el volt rejtve sok nemzedéken keresztül,
3: has now been revealed unto us.
2: Most kijelentetett nekünk.
3: Which is Christ in you, the hope of glory.
2: Aki Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége.
3: My eyes were opened up.
2: És akkor kinyílt a szemem.
3: I saw Christ in me.
2: Megláttam Krisztust bennem.
3: All those other years,
2: az összes előző évben,
3: I saw Christ in heaven.
2: A mennyben láttam
3: Krisztust, on the Father's right hand side.
2: Aki az Atya jobbján ül.
3: Not know,
2: és nem tudtam,
3: how long my prayers take to get to heaven,
2: hogy mennyire ideig tart, míg az imáim eljutnak a mennybe.
3: And for the answer to come back.
2: És az a válasz meg visszajön.
3: But on that day,
2: de azon a napon,
3: on that day I saw Christ in me.
2: Megláttam Krisztust önmagamban.
3: And I realized that God, when I got saved, God changed his headquarters.
2: És rájöttem, hogy amikor Isten lejött a földre, akkor megváltoztatta a főhadiszállásának a helyszínét.
3: From heaven into here.
2: A mennyből átjött mellém. Tehát rájöttem,
3: I am God's headquarters.
2: Hogy én Isten főhadiszállása vagyok.
3: He operates from this headquarters.
2: És ő ebből a főhadiszállásból kiindulva működik.
3: When he wants to heal,
2: amikor gyógyítani akar,
3: he will operate from here.
2: Akkor innen működik.
3: When he want to bless his people,
2: akkor meg akar, amikor meg akarja áldani a népét, akkor innen belülről működik.
3: That changed my life completely.
2: Ez teljesen megváltoztatta az életemet.
3: I realized I was not just a Kenyan.
2: Rájöttem, hogy már nem csak kenyai vagyok.
3: I realized I was a carrier of the presence of God.
2: Rájöttem, hogy Isten jelenlétét hordozom.
3: And I came to say to somebody here.
2: És valaki, és azért jöttem, hogy valakinek azt mondja, hogy nem csak horvát vagy.
3: You are not just a Bulgarian.
2: Nem csak bolgár vagy.
3: You are not just a European.
2: Nem csak európai vagy.
3: You are a carrier of the presence of God.
2: Hanem Isten jelenlétének a hordozója vagy.
3: You carry the presence of God with you.
2: Isten jelenlétét viszed magaddal.
3: So it is important for you to see yourself.
2: Tehát fontos, hogy magadat
3: as God's headquarters.
2: Úgy lásd, mint aki Isten főhadiszállása vagy.
3: There is a lot of power in this room today.
2: Ebben a teremben nagyon nagy erő van együtt ma.
3: Anointing.
2: Sok kenet.
3: And that power is not for entertainment.
2: És ez az erő nem arra van, hogy szórakoztasson minket.
3: It is to bring change in the life of every individual.
2: Hanem hogy megváltoztassa minden egyes ember életét.
3: Who will say I am willing?
2: Aki azt mondja, hogy ő hajlandó erre.
3: Change in the life of every individual who will say I am ready, I am willing. Do we have any individual here saying I am willing?
2: Van itt valaki olyan ember, aki azt mondja, hogy én hajlandó vagyok?
3: Somebody say yes!
2: Mondjatok igen erre!
3: Let it be unto you according to your faith.
2: Legyen nektek a ti hitetek szerint.
3: Let it be unto everyone.
2: Legyen mindenkinek, mindegyikteknek a hite szerint.
3: Because our Father will never fail you.
2: Mert a mi Atyánk soha nem hagy cserben titeket.
3: Jesus was talking to his disciples in John chapter 8.
2: János 8-ban Jézus a tanítványaihoz beszélt.
3: From verse number 31.
2: a 31. verstől azt mondta a benne hívő zsidóknak,
3: if you continue in my word,
2: ha megmaradtok az én beszédemben,
3: then are you my disciples indeed.
2: Akkor valóban a tanítványaim vagytok.
3: And verse number 32, and you
2: a 32. vers azt mondja,
3: truth,
2: és megismeritek az igazságot,
3: and the truth shall make you free.
2: És az igazság szabaddá tesz titeket.
3: So there is a freedom that we are capturing in here today.
2: Tehát ma itt megragadunk egy szabadságot.
3: During this conference,
2: ez alatt a konferencia alatt,
3: that you shall live, remember.
2: Amelyre emlékeznetek
3: kell. You shall live to remember this conference.
2: Az úgy fogtok élni, hogy emlékeztek erre a konferenciára és erre a szabadságra.
3: Because as the topic of the conference is,
2: mert ami a konferencia témája,
3: that I may know him,
2: hogy megismerjem őt,
3: we realize,
2: rájövünk,
3: that in knowing him,
2: hogy az ő megismerésében elér hozzánk egy szabadság.
3: Why in Hosea 6 and verse number 3,
2: ezért van a Hózseás 6:3-ban.
3: It says, then shall we know,
2: hogy akkor tudni fogjuk,
3: if we follow on to know the Lord.
2: Hogyha folyamatosan úgy élünk, hogy megismerjük az Urat.
3: So we need to follow on that we may know him.
2: Tehát továbbra is követnünk kell őt, hogy megismerjük őt.
3: But in order for us to know him,
2: de ahhoz, hogy megismerjük őt,
3: I want to give you three things that you need to do.
2: Három dolgot szeretnék mondani, hogy mit kell tennetek.
3: And then we will make some declarations.
2: És utána némi kinyilvánítást fogunk tenni.
3: So that we may see how God operates.
2: Hogy meglássuk, hogy Isten hogy működik.
3: One of the very first things that you need to do.
2: Az egyik első dolog, amit tennetek kell.
3: That you may know him.
2: Az az, ahhoz, hogy megismerjétek őt.
3: Or that you may receive from God.
2: Vagy hogy kapjátok Istentől.
3: You have got to refuse the status quo.
2: Azaz, hogy el kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: You must refuse the status quo.
2: El kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: I did not say you ignore.
2: Nem azt mondtam, hogy hagyjátok figyelmen kívül.
3: I did not say that you overlook the status quo.
2: Nem azt mondtam, hogy ne vegyétek figyelembe a helyzetet.
3: I said you look at the status
2: mondtam,
3: quo.
2: Hogy nézzétek meg, mi a helyzet.
3: Understand what it is.
2: Értsétek meg, hogy mi a helyzet.
3: And then put your feet down.
2: Utána tegyétek le a lábatokat.
3: As Pastor Don says.
2: Ahogy Don Pastor mondta.
3: And tell the status quo.
2: És mondjátok meg a helyzetnek.
3: This is what people say about the Germans.
2: Ezt mondják az emberek a németekről.
3: This is what people say about the Bulgarians.
2: Ezt mondják az emberek a bulgárokról.
3: This is what people say about the Croatians.
2: Ezt mondják az emberek a horvátokról.
3: This is what people say about the British.
2: Ezt mondják az emberek a britekről.
3: This is what people say about the Africans.
2: Ezt mondják az emberek az afrikaiakról.
3: But I refuse.
2: De én elutasítom
3: ezt. I refuse.
2: Én visszautasítom.
3: I am not going to be like them.
2: Én nem leszek olyan, mint ők.
3: Why?
2: Miért?
3: I am a carrier.
2: Mert én
3: of the life of God.
2: Isten életét hordozom.
3: I am a carrier of the very life of God.
2: Isten életét hordozom.
3: No, the status quo would like to bind you and to hold you by chains.
2: De az fennálló helyzet meg akart kötözni téged láncokkal.
3: And unfortunately, many in the church are settled with the status quo.
2: És sajnos az egyházban is sokan megelégednek, vagy belenyugszanak a helyzetbe.
3: But there is rising an army.
2: De most van felkelőben egy hadsereg.
3: There is rising up an army.
2: Egy hadsereg van felkelőben.
3: Of people who are saying.
2: Olyan emberekből, akik azt mondják.
3: I refuse the status quo.
2: Én elutasítom a fennálló helyzetet.
3: I refuse to be what they have said I am.
2: Nem vagyok hajlandó az lenni, akinek mondanak engem.
3: Because Jesus said.
2: Mert Jézus azt mondta.
3: You shall know the truth.
2: Hogy megismerjétek az igazságot.
3: And that
2: és ez az igazság
3: change your life.
2: Megváltoztatja az életeteket.
3: That truth
2: ez az igazság
3: give you freedom.
2: Szabadságot ad nektek.
3: How you are catching it, but in here it's boiling.
2: Nem tudom, hogy ti hogyan veszitek el, de itt bennem ez fortyog.
3: It's boiling.
2: For.
3: And something is happening in this place.
2: És valami történik ezen a helyen.
3: Something is happening in the spiritual realm.
2: Valami történik a szellemi világban.
3: You are going to operate on a new, at a new level.
2: Egy új szinten fogtok működni ezután.
3: Did you hear what I said?
2: Hallottátok, amit mondtam?
3: Many of you are going to
2: sokan
3: start operating at a new level, a higher level.
2: Elkezdenek egy új, egy magasabb szinten működni.
3: I was teaching our people back at home.
2: Otthon azt mondom az embereknek.
3: And I told our people three ways of dealing with the devil.
2: Azt mondtam, az ördöggel három módon lehet foglalkozni.
3: Number one,
2: az első,
3: rebuke him in the name of Jesus.
2: Megdorgálod őt Jézus nevében. És akkor elmenekül.
3: Number two,
2: második
3: teach
2: mód,
3: people the word.
2: Megtanítod az embereket Isten szavára.
3: When the people understand the word,
2: és amikor az emberek megértik Isten beszédét,
3: and they run away.
2: Akkor a démonok figyelnek és elszaladnak.
3: Bring
2: harmadik,
3: a higher authority.
2: Hozz be egy magasabb szintű tekintét.
3: When a higher authority comes,
2: amikor egy magasabb szintű tekintély jön,
3: a higher authority comes, some demons just get paralyzed.
2: Akkor néhány démon egyszerűen megbénul.
3: And for you to be in this conference,
2: és ahhoz, hogy ti itt legyetek ezen a konferencián,
3: where there is an international apostolic council,
2: ahol most egy ilyen nemzetközi apostoli tanács van jelen,
3: this is a very high authority here.
2: Itt egy nagyon magas szintű tekintély van jelen emiatt.
3: Just the presence of Dad Allen alone.
2: Csak az, hogy egyedül Allen papa jelen van.
3: Even if he never said anything.
2: Akkor is, hogyha nem szól egy szót se.
3: Just by being here.
2: Csak itt van jelen.
3: Some demons are so paralyzed.
2: Némely démonok.
3: They cannot talk.
2: Úgy megbénulnak, hogy szóval se
3: itt.
2: Csak azáltal, hogy Allen itt van jelen.
3: Just by his presence.
2: Csak a jelenléte miatt.
3: Because they understand authority.
2: Mert értik a tekintély témáját.
3: Therefore,
2: ezért,
3: some of those little things that have been following you,
2: néhány olyan apró lény, aki titeket követett,
3: will follow you no more.
2: Többé nem fog titeket követni.
3: They will follow you.
2: Nem fognak titeket követni többé.
3: Some of those tiny little challenges that have been following
2: you. Néhány olyan kis apró kihívás, ami eddig követett titeket.
3: Because of the anointing in this house.
2: Az ebben a házban levő keret miatt.
3: You will see them no more.
2: Többé nem fogjátok látni őket.
3: As the Israelites did never saw Pharaoh soldiers anymore.
2: Ahogy többé nem látták az izraeliek sem a fáraó katonáit.
3: So shall you not see them anymore.
2: Úgy fogjátok ti sem látni őket többé.
3: In the name of the Lord Jesus Christ.
2: Az Úr Jézus Krisztus nevében.
3: In the name of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus nevében.
3: So you've got to come to a point.
2: Tehát el kell jutnotok odáig.
3: Where look at the status quo.
2: Amikor megnézitek a fennálló helyzetet, és elutasítjátok,
3: és
2: nem vagytok hajlandóak az adott helyzet szerint működni. A Bibliában van valaki, akit úgy hívnak, hogy Vak Bartimeus.
3: His duty was to sit by the roadside and beg.
2: Hogy ott üljön az út szélén és kolduljon.
3: But a day came.
2: De eljött egy nap.
3: That Jesus was passing by.
2: Amikor hallotta, hogy arra megy el Jézus.
3: A higher authority was passing by.
2: Egy magasabb szintű tekintély ment el arra.
3: A higher anointing was passing by.
2: Egy magasabb szintű kenet ment el arra.
3: And blind Bartimaeus said.
2: És a vak Bartimeus azt mondta.
0: And the blind Bartimaeus sagte.
3: This is my day.
2: Ez az én napom.
3: This is my day.
2: Ez az én napom.
3: Can we have somebody say this is my day?
2: Elmondanátok, hogy ez az én napom.
3: Say it in English. This is my day. Say it in Germany.
2: Német.
4: Das ist mein Tag.
3: Okay, let's say it together in Germany.
2: Együtt.
4: Das
2: Német.
4: Ist mein Tag.
3: Yes.
2: Igen.
3: Yes.
2: Igen.
3: Because he made a decision.
2: Mert egy döntést hozott.
3: Jesus had to stop.
2: Jézusnak meg kellett állni.
3: He had to stop still.
2: Teljesen meg kellett állni. És azt mondta, hogy nem tudok tovább menni.
3: Bring that blind man.
2: Hozzátok ide azt a vak embert.
3: And his life was completely changed.
2: És az élete teljesen megváltozott a Bartimeusnak.
3: In this conference.
2: Ezen a konferencián.
3: Your life will never be the same again.
2: Ezután az életed soha nem lesz ugyanaz.
3: Your life will never
2: azt mondtam,
3: be the same
2: az életed
3: again.
2: Soha többé nem lesz ugyanaz.
3: Your life will never be
2: az
3: the same again.
2: Nem lesz többé ugyanaz.
3: Your life will never be the
2: az
3: same again.
2: Az életed soha nem lesz ugyanaz.
3: A higher authority is operating here.
2: Mert itt egy magasabb rendű tekintély működik.
3: And the anointing of God is coming into your life.
2: És Isten kenete jön be az életedbe.
3: You shall go back to your church.
2: Visszamentek a gyülekezetetekbe.
3: You shall go back to your city.
2: Visszamentek a városotokba.
3: And the people will come and ask you.
2: És az emberek oda mennek hozzátok és megkérdezik. Honnan jöttél?
3: What did you get in that conference?
2: Mit kaptál azon a konferencián?
3: You are different.
2: Más vagy.
3: You are speaking different.
2: Másképp beszélsz.
3: You look different.
2: Másképp nézel ki.
3: You look happier.
2: Boldogabbnak látszol.
3: Why?
2: Miért?
3: When you operate under a higher authority.
2: Amikor egy magasabb tekintély alatt működtök.
3: A new anointing comes upon you.
2: Akkor egy új kenet száll rád.
3: Somebody say my life.
2: Mondjátok az életem.
3: Never.
2: Soha.
3: Ever.
2: Soha többé.
3: Be the same
2: again. Nem lesz ugyanaz.
3: In Jesus name.
2: Jézus nevében.
3: Say it in Germany.
2: Most németül.
3: Niemals.
4: Niemals.
3: Yes.
4: Yes.
3: In Jesus name. Yes.
2: Igen.
3: So you must refuse the status quo.
2: Tehát el kell utasítanod a fennálló helyzetet.
3: The woman with an issue of blood.
2: A vérfolyásos asszony.
3: Had a status.
2: Asszonynak volt egy helyzete.
3: She understood her situation very well.
2: És nagyon jól értette a saját helyzetét.
3: But she heard that a higher anointing was passing by.
2: De arra járt el a közelében a magasabb szintű tekintély.
3: A higher authority was passing by.
2: A magasabb szintű tekintély ment el arra.
3: She said.
2: És azt mondta az asszony.
3: If I can only touch the hem of his garment.
2: Ha csak megérintettem a ruhája szegélyét.
3: My problem is over.
2: Vége a problémámnak.
3: My problem is over.
2: Vége a problémámnak.
3: My problem is weg.
2: Eltűnt a problémám.
3: My problem is weg.
2: Németül is eltűnt.
3: I pray.
2: Imádkozom.
3: That you will say something that will change your life today.
2: Azért, hogy mondj ki valamit, ami megváltoztatja ma az életedet.
3: That in this conference you will say a word that will transform your ministry and your country forever.
2: Hogy ezen a konferencián kimondj egy szót, ami örökre megváltoztatja a szolgálatodat és az országodat.
3: You have been praying for a long time.
2: Már régen imádkozol.
3: Saying God.
2: Azt mondtad, Istenem.
3: To know you.
2: Meg akarlak ismerni.
3: God, touch me.
2: Istenem, érints meg.
3: God, anoint me.
2: Istenem, kenj fel.
3: And now the Lord is saying.
2: És most az Úr azt mondja.
3: Your prayers have been answered.
2: Hogy az imáidra választ kaptál.
3: Your prayers have been answered.
2: Az imáidra választ kaptál.
3: Now, don't be like Zachariah, the father of John the Baptist.
2: Ne legyél olyan, mint Zakariás, a bemerítő Jánosnak az apja.
3: Zachariah and his wife had been praying for a long time.
2: Zakariás és a felesége már régen imádkoztak.
3: For Elizabeth to get a baby.
2: Hogy Erzsébetnek gyereke szülessen. De semmi nem történt.
3: After he had forgotten all the prayers.
2: Aztán miután Zakariás már az összes imát elfelejtette.
3: He was in the temple.
2: ott volt a templomban, és tette a kötelességét a templomban.
3: And the angel appeared.
2: És megjelent az angyal.
3: And the angel told Zachariah.
2: És azt mondta neki az angyal, Zakariás.
3: Hi Zachariah.
2: Szia Zachariah.
3: Book Zachariah. Book. Croatians book.
2: Ja, ez a horvát.
3: Book.
2: Szia Zachariah volt.
3: Hi Zachariah. Your prayers have been answered.
2: Az imáidra választ kaptál.
3: Your wife Elizabeth is going to have a son.
2: A feleségednek Erzsébetnek fia lesz.
3: And you are going to call his name John.
2: És Jánosnak fogod őt hívni.
3: And Zachariah says.
2: És Zachariah azt mondta.
3: This is Mark Ryuki paraphrasing.
2: Itt most Mark Karajukinak az átfogalmazása.
3: Oh, hold it, hold it, hold it, hold it.
2: Na, álljunk meg egy pillanatra.
3: You have not seen that old lady of late.
2: Te mostanában nem láttad azt az öreg asszonyt.
3: If you had seen her,
2: ha láttad volna,
3: you would not be saying what you are saying.
2: Akkor nem mondanád, amit mondasz.
3: The angel,
2: az angyal,
3: had never had anybody question the word of God.
2: Az angyal még nem hallott olyat, hogy valaki megkérdőjelezte volna Isten szavát.
3: Never.
2: Soha még.
3: So he told Zacharias, quiet, shut up.
2: Úgy azt mondta, Zacharias, csend, fogd be a szád,
3: tízzel behúzva.
2: Úgy, hogy beszipzározta Zacharias száját.
3: Don't be like Zachariah.
2: Ne legyetek olyanok, mint Zacharias.
3: You have been praying for a long time.
2: Már régen imádkozol.
3: Now the Lord has answered your prayers.
2: Ott az Úr válaszolt az imáidra.
3: He has sent angels here.
2: Ide angyalokat küldött.
3: But many of us are waiting to see angels coming flying in wings.
2: Arra várunk, hogy angyalok szárnyakkal
3: merepüljenek. And saying, I am an angel.
2: És azt mondják, hogy angyal vagyok.
3: Let me tell you something.
2: Hadd mondjak valamit.
3: Angels speak with an accent.
2: Az angyalok tájszólással beszélnek.
3: Angels speak with an accent.
2: Az angyalok bizonyos akcentussal
3: beszélnek. Angels have been sent here.
2: Angyalokat küldött ide
3: Isten. To come and tell you.
2: Hogy jöjjenek és megmondják
3: your
2: nektek.
3: Your prayers
2: hogy az,
3: have been answered.
2: Hogy választ kaptál az imáidra.
3: Refuse the status quo.
2: Utasítsd el a fennálló helyzetet.
3: Arise. Knowing you are a carrier of the very life of God.
2: Kelj fel tudva, hogy Isten életét hordozod.
3: You know, eternal life.
2: Tudjátok, az örök élet.
3: Is not life after death.
2: Az nem az halál után kezdődő élet.
3: Eternal life.
2: Az örök élet.
3: Is the very life of God.
2: Isten élete.
3: Because God has no beginning, has no end.
2: Mivel Istennek nincs sem kezdete, sem
3: vége. So he's coming to you, his eternal life is in you.
2: És amikor oda költözik hozzád, akkor beléd kerül az örök
3: életed. So you carry eternal life wherever you go.
2: Tehát te is viszed az örök életed bárhová mész.
3: You carry the Father wherever you go.
2: Viszed magadról az atyát, ahova mész.
3: Is it okay if you talk to your neighbor?
2: Jó, hogyha szólsz a szomszédodhoz.
3: Watch my life.
2: Mondd meg a melletted ülőnek, figyeld az életemet.
3: Yeah, talk. Watch my life.
2: Figyeld az életemet.
3: And see me change.
2: És lásd, hogy megváltozom.
3: Tell them, watch my life and see me change.
2: Tehát mondd meg, hogy figyeld meg az életemet, és nézd meg, ahogy változom.
3: You must refuse the status quo.
2: El kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: Number two.
2: Második pont.
3: You must refuse to live in the past.
2: Nem szabad hajlandónak lennetek a múltban élni.
3: If you want to know him.
2: Ha meg akarod ismerni őt.
3: You must refuse to live
2: akkor
3: in the past.
2: Nem szabad hajlandónak lenned a múltban élni.
3: Because the past will blur your vision.
2: Mert a múlt elhomályosítja a látásodat.
3: The past will keep you from seeing the master.
2: A múlt megakadályozza, hogy lásd a mestert.
3: The devil will always remind you of your past.
2: Az ördög mindig a múltadra emlékeztet.
3: Because he does not know everything.
2: Mert nem tud mindent.
3: He only knows what you have told him.
2: Csak azt tudja, amit mondtál nekem, neki. Tehát ne légy hajlandó a múltban élni.
3: If our forefathers failed,
2: hogyha az elődeink kudarcot vallottak,
3: we are not going to fail.
2: Ettől mi még nem fogunk kudarcot vallani.
3: If they did not do it right,
2: hogyha ők nem csinálták jól,
3: we are going to do it right.
2: Attól mi még jól fogjuk csinálni.
3: The mercies of the Lord are new every morning.
2: Az Úrnak a kegyelme megújul minden reggel.
3: Don't live in the past.
2: Ne élj a múltban.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: And you need to make a decision now.
2: És most döntést kell hoznod.
3: You need to take a step now.
2: Most kell egy lépést tenned.
3: Ha? Ha?
2: Tessék?
3: Let's say it again. My life.
2: Mondjuk újra az életem.
3: Never.
2: Soha.
3: Ever.
2: Soha többé.
3: Be
2: nem lesz ugyanaz.
3: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
3: So refuse to live in.
2: Ne légy hajlandó a múltban élni.
3: What was the problem of the church to live in the past?
2: Tehát ne légy hajlandó a múltban élni.
3: If our forefathers failed,
2: hogyha az elődeink kudarcot vallottak,
3: we are not going to fail.
2: Ettől mi még nem fogunk kudarcot vallani.
3: If they did not do it right,
2: hogyha ők nem csinálták jól,
3: we are going to do it right.
2: Attól mi még jól fogjuk csinálni.
3: The mercies of the Lord are new every morning.
2: Az Úrnak a kegyelme megújul minden reggel.
3: Don't live in the past.
2: Ne élj a múltban.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: And you need to make a decision now.
2: És most döntést kell hoznod.
3: You need to take a step now.
2: Most kell egy lépést tenned.
3: Ha? Ha?
2: Tessék?
3: Let's say it again. My life.
2: Mondjuk újra az életem.
3: Never.
2: Soha.
3: Never.
2: Soha többé.
3: Be
2: nem lesz ugyanaz.
3: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
3: So refuse to live in.
2: Ne légy hajlandó a múltban élni.
3: What was the problem of the children?

0: Jelenben van.
1: He is in the now.
0: Ő a jelenben van.
1: And you need to make a decision now.
0: És most döntést kell hoznod.
1: You need to take a step now.
0: Most kell egy lépést tenned.
1: Ha? Ha?
0: Tessék?
1: Let's say it again. My life.
0: Mondjuk újra az életem.
1: Will never.
0: Soha. Soha többé.
1: Be
0: nem lesz ugyanaz.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: So refuse to live in.
0: Ne légy hajlandó a múltban élni.
1: What was the problem of the children of Israel?
0: Mi volt a probléma Izrael fiaival?
1: They lived in the past.
0: Ők a múltban éltek.
1: They came out of Egypt.
0: Kijöttek Egyiptomból.
1: But Egypt was still in them.
0: De Egyiptom még mindig bennük volt.
1: When they faced a problem,
0: amikor szembe találkoztak egy problémával,
1: they did not see God. They saw Egypt.
0: Akkor nem egy Istent látták, hanem Egyiptomot.
1: They kept on saying,
0: folyamatosan
1: we
0: azt mondták,
1: would never go back to Egypt.
0: Inkább visszamennénk Egyiptomba.
1: They kept on remembering.
0: Állandóan arra emlékeztek.
1: The garlic.
0: A fagymára. A vörös hagymára és az uborkára. Ezekre emlékeztek állandóan.
1: That's all they kept on remembering.
0: Csak erre emlékeztek állandóan.
1: That is not your portion.
0: De nem ez a te részed.
1: That is not your portion.
0: Nem ez a te részed.
1: I said that is not your portion.
0: Azt mondtam, hogy nem ez a te részed.
1: You shall not live in the past.
0: Nem fogsz a múltban élni tovább.
1: The Lord says.
0: Az Úr azt mondja.
1: I am now doing a
0: hogy most egy új dolgot teszek.
1: The Lord is doing a new thing in your life.
0: Egy új dolgot cselekszik az életedben.
1: He is doing a new thing in Europe.
0: Új dolgot cselekszik Európában.
1: He is doing a new thing in Africa.
0: Új dolgot cselekszik Afrikában.
1: Somebody say yes.
0: Mondjatok igen.
1: He is doing a new thing in America.
0: Új dolgot cselekszik Amerikában.
1: He is doing a new thing in Asia.
0: Újat cselekszik Ázsiában.
1: Oh, come on, say yes.
0: Mondjatok igen erre.
1: He is doing a new thing in Europe.
0: Új dolgot cselekszik Európában.
1: He is doing a new thing in your nation.
0: A nemzetetekben.
1: Did you realize that God does not look for great people?
0: Rájöttetek már, hogy Isten nem nagy embereket keres.
1: To use great people.
0: Nem nagy embereket akar használni.
1: He looks for simple people.
0: Ő egyszerű embereket keres.
1: Like you and
0: amilyen
1: I.
0: Te vagy és én.
1: Who will say?
0: Akik azt mondják.
1: I am willing, Lord.
0: Hogy Uram, hajlandó vagyok.
1: I am ready.
0: Kész vagyok.
1: I am ready.
0: Kész vagyok.
1: Say it again.
0: Mondjátok újra. Istenem, kész vagyok.
1: If you failed last year,
0: hogyha tavaly elbuktál,
1: this is not last year.
0: Most nem tavaly van.
1: That was last year.
0: Az tavaly volt.
1: Rise up.
0: Kelj fel, és mondd azt, nem vagyok kudarcos ember, hanem előrefele megyek.
1: If you prayed for somebody and they did not get healed,
0: hogyha imádkoztál valakiért és nem gyógyult meg,
1: that was last year.
0: Ez tavaly volt.
1: You go and pray for others now.
0: Most menj és imádkozz másokért.
1: Your work is not to heal. Your work is not to heal.
0: Nem az a dolgod, hogy gyógyíts.
1: Lay your hands on the sick.
0: Hanem az, hogy ráteted a kezed a betegekre.
1: And the work of the sick is to be healed. So you do
0: és a betegeknek kell meggyógyulni. Tehát ti is megteszitek a dolgotokat, meg én is.
1: Ha? So don't live in the past.
0: Tehát ne éljetek a múltban.
1: Don't let your yesterday control your today.
0: A tegnapotok ne irányítsa a mátokat.
1: Rise and say, this is a new day.
0: Keljetek fel és mondjátok azt, hogy ez egy új nap.
1: And move ahead.
0: És menjetek előre.
1: I'll give you the third thing and I'm then that.
0: Még ezt elmondom és utána végeztem.
1: Number three.
0: Harmadik pont.

0: Three. Just three.
1: Most jön a harmadik.
2: Be willing.
1: Legyetek hajlandók.
2: A step into the unknown.
1: Tenni egy lépést az ismeretlenbe.
2: You must take a step into the unknown.
1: Kell tennetek egy lépést az ismeretlenbe.
2: The Bible tells us
1: a Biblia that
2: without
1: mondja nekünk,
2: faith we cannot please God.
1: Hogy hit nélkül nem tetszhetünk Istennek.
2: And faith is taking a step into the unknown.
1: A hit pedig az, hogy teszünk egy lépést az ismeretlenbe.
2: Joshua told the elders of Israel.
1: Józsué azt mondta Izrael véneinek.
2: Come by the Jericho River.
1: Hogy gyertek el a Jerikó folyóhoz.
2: Get hold of the ark of the covenant.
1: Ragadjátok meg a szövetség ládáját, és lépjetek be a vízhez.
2: Of the flooded Jericho.
1: Az áradó, mondjuk Jordánba.
2: Step on the water.
1: Lépjetek rá a vízre.
2: If they were from Europe.
1: Hogyha ők európaiak lettek volna.
2: What would they have told Joshua?
1: Mit mondtak volna Józsuének?
2: Have you checked in the internet?
1: Megnézted az interneten, mi a helyzet?
2: But what did the elders do?
1: De mit tettek a vének?
2: They looked at the flooded Jericho.
1: Ránéztek az áradó Jordánra.
2: They listened to Joshua.
1: Odafigyeltek Józsuéra. Aki az Úr seregének a parancsnoka volt.
2: And they said.
1: És azt mondták.
2: The weatherman said.
1: Azt mondta a meteorológus.
2: It's going to be more water.
1: Hogy egyre több víz lesz, mert árad a folyó.
2: But the word of the Lord says.
1: De az Úr szava azt mondja.
2: I step on the water.
1: Hogy lépjek rá a vízre.
2: So water.
1: Tehát víz.
2: Watch out. We are coming.
1: Jövünk.
2: Kacsa. As soon as we stepped on the water.
1: Beleléptek a vízbe.
2: The Jericho dried up.
1: A Jordán kiszáradt.
2: The water spurted.
1: És szétvált a víz.
2: Somebody here.
1: Valaki
2: has got to stop on to step on the water.
1: Valakinek itt rá kell lépni a vízre.
2: You've got to rise up.
1: Fel kell kelnetek.
2: And take a step.
1: És kell tennetek
2: egy lépést.
1: Azt mondani, hogy nem értem el.
2: But the word of the Lord says.
1: De az Úr szava azt mondja.
2: I step on the waters.
1: Akkor én rálépek a vízre.
2: Therefore I step on the waters.
1: Hogy azt mondta, hogy lépek rá a vízre, akkor rálépek.
2: Where I grew up.
1: Ahol én felnőttem.
2: It was very cold.
1: Ott nagyon hideg volt.
2: Not as cold as this place in winter.
1: Nem olyan hideg, mint itt télen.
2: By our standards, it was very cold.
1: De nagyon hét volt. Nagyon hideg volt télen.
2: And there was no hospital in our village where I grew up.
1: És nem volt kórház abban a faluban, ahol felnőttem, és tudom gyulladt.
2: My tonsillitis got swollen.
1: Mandula gyulladásom lett, és amikor hideg volt, és meggyulladt a mandulám. Akkor nem tudtam lenyelni semmit.
2: Ugye
1: az anyukám vizet forralt, betette egy csészébe, tett bele sót.
2: And then she would tell me, you go outside and gargle.
1: És azt mondta nekem, hogy menj ki és gargalizálj ezzel.
2: So I would go out.
1: Úgyhogy kimentem a házba.
2: And I would gargle.
1: És gargalizáltam a sós vízzel. Szóval így, mint a TV Maci.
2: And after some time.
1: És egy idő után. Kész volt, elfogyott.
2: When I grew up and I went to college and to.
1: Amikor felnőttem és elmentem főiskolára, meg középiskolába.
2: The problem disappeared.
1: Eltűnt ez a problémám.
2: Until I got married.
1: Amíg meg nem nősültem.
2: And I got some children.
1: És néhány gyerekem nem született.
2: Then I discovered.
1: Mert akkor rájöttem.
2: My children were going through the same problem.
1: Hogy a gyerekeim ugyanezt a problémát élik át.
2: Would go to the doctor.
1: Elmentek az orvoshoz.
2: Put a stick inside.
1: Az orvos belenézett a szájukba egy ilyen reflektor, vagy egy elemlámpával, és lenyomta a nyelvüket, és azt mondta, hát igen, mandula gyulladás.
2: On my three children.
1: A három gyerekemmel
2: volt.
1: Egyszer, még a feleségem is beleesett.
2: Another time, all of us, including
1: volt olyan alkalom, amikor mindannyian
2: so
1: beleestünk. Úgyhogy kiléptem a rendelőből. Egy egész gyógyszertárral mentünk ki az orvosi rendelőből.
2: And I carried the medicine home.
1: Én vittem haza a gyógyszert.
2: I put it on the shelf.
1: Föltettem a polcra.
2: This is for, that's for Lynn.
1: Ez a Linné, Nikki, Junia, Mama, és az enyém.
0: Julia, Mama and me.
2: Then I thought.
1: Aztán arra gondoltam.
2: God told Joshua.
1: Isten azt mondta Józsuénak,
2: hogy all of your foot shall tread upon, I have given you.
1: Minden helyet neked adtam, ahova a talpaddal lépsz.
2: And I realized, és rájöttem, Joshua, mark your own boundaries.
1: Hogy ezzel azt mondta a Józsuénak, hogy jelölt ki a saját, te jelölöd ki a saját határaidat.
2: Markiere. You markiere boundaries.
1: A határaidat.
2: So I went outside my house.
1: Tehát kimentem a házamból.
2: At the gate I took a stick.
1: A kapunál fogtam egy botot.
2: And I drew a line like a fool.
1: És mint egy bolond, húztam egy vonalat.
2: I drew a line.
1: Húztam egy
2: and
1: vonalat.
2: I was saying,
1: és azt mondtam.
2: I put a line of the blood of Jesus.
1: Vonalat húztam Jézus vérével.
2: And surround this house with the blood of Jesus.
1: És most körülvettem ezt a házat Jézus vérével.
2: And every tonsillitis.
1: És minden mandulagyulladás.
2: Compound.
1: Ami itt van ebben a lakásban.
2: To die now.
1: Mindnek parancsolom, hogy halljon most meg. Minden mandulagyulladásnak.
2: And because I have put a boundary,
1: és mivel egy határt
2: can come from outside.
1: Egy határt szabtam, ezért kívülről nem jöhet támogatás.
2: And you cannot run away.
1: És nem is szaladhatsz el, te mandulagyulladás, úgyhogy most megöllek.
2: I kill you.
1: Megöllek most.
2: Tonsillitis, I kill you.
1: Mandulagyulladás, megöllek.
2: And I went back to the house.
1: És visszamentem a házba.
2: From that day,
1: attól,
2: that
1: attól,
2: was the last time.
1: Ez volt az utolsó alkalom, amikor a gyerekeim, a gyerekeimnek, a feleségemnek és nekem problémánk volt
2: that
1: a mandulagyulladással. Ez volt az utolsó eset.
2: Why?
1: Miért?
2: Why?
1: Miért?
2: I took a step.
1: Mert tettem egy lépést.
2: And I drew a line.
1: És húztam egy vonalat.
2: Somebody has got to draw a line here.
1: Valakinek itt vonalat kell húzni.
2: Somebody needs to draw a line.
1: Valakinek
2: here.
1: Itt vonalat kell húzni.
2: You put a line.
1: Húzd meg vonalat.
2: You say, devil,
1: mondd azt, ördög.
2: You cannot get through this way.
1: Ezen nem léphetsz át hozzám.
2: Give you another testimony, another story.
1: Mondhatok még egy történetet, egy bizonyságot.
2: I was teaching in Nakuru, in my city.
1: Nakuruban, a városomban tanítottam.
2: And some old lady came from the village,
1: és a,
2: the forest up there.
1: És az erdőbe levő faluból jött egy idős asszony.
2: They had me teach that you can put your own boundaries.
1: Ott lehetek nálatok tanítani, de nektek kell meghúznotok a saját határvonalaitokat.
2: This lady had a goat. Goat.
1: Ennek az asszonynak volt egy kecskéje. Kapta.
2: And this goat used to go to the neighbor's farm to eat crops from the neighbor's farm.
1: És ez a kecske eljárt a szomszédnak a telkére, hogy onnan legelje a termést. Szomszédnak a földjére.
2: When she heard about drawing a line,
1: de amikor az asszony hallotta ezt a vonalhúzást, akkor hazavitte a szomszéd telkéről a kecskéjét.
2: She told the goat, goat, you are mine.
1: Azt mondta a kecskének, kecske, te az enyém vagy.
2: I want to show you the boundary of our farm.
1: Meg akarom mutatni neked a farmunk határát.
2: So she got the goat and went around with the goat.
1: Úgyhogy fogta a kecskét,
2: and
1: és azzal sejtett, és azt mondta, az az
2: this
1: oldal a szomszédtól tartozik, ez
2: you
1: az oldal a miért.
2: Way, you eat on this side.
1: Te ezzel az oldalon egyél, oda nem menjél.
2: And she
1: végig vezette a kecskét a farm határán, körbe
2: vezette,
1: és megmutatta a kecskének a farmnak a területét.
2: Day,
1: attól a naptól kezdve
2: an electric wire
1: olyan volt, mintha egy villany pásztor lett volna ott a farm körül.
2: And the goat,
1: és a kecske
2: the goat never went to the neighbors
1: soha nem
2: again.
1: Ment újra át a szomszédhoz.
2: Why?
1: Miért?
2: She put her feet down.
1: Mert az asszony letette a lábát.
2: And said things have got
1: mondta,
2: to be different.
1: Másképpen kell történni a dolgoknak.
2: Somebody needs to put your foot down.
1: Valakinek le kell itt tenni jól a lábát.
2: Somebody say my life.
1: És azt mondani, hogy az életem
2: ever.
1: Soha.
2: Ever.
1: Soha többé.
2: Be
1: nem lesz ugyanaz.
2: Again. In Jesus name.
1: Jézus nevében.
2: Let's say it in Germany.
1: Mondjuk németül.
2: Nemas. Nemas. Nemas. In Jesus name.
1: Amen. Amen.
2: Huh? You got to make a decision.
1: Döntést kell hoznotok.
2: You know, for a long time, believers have been
1: az ördög sokáig megpróbálta elhitetni velünk, hogy csak úgy
2: simple, casual,
1: hogy csak úgy legyél felszínes, hétköznapi, könnyed.
2: No, no, no, no.
1: De nem, nem.
2: Now stand firm.
1: Nem, állj szilárdan.
2: They that know their God,
1: akik ismerik az ő Isteniket,
2: shall be strong,
1: erősek lesznek,
2: and they shall do exploits.
1: És nagy dolgokat tesznek. Tesznek.
2: Ha? Ha?
1: Tessék?
2: No.
1: Nem így. Lagyhatatlan.
2: No, no, no, no.
1: Nem, nem.
2: Stand firm.
1: Állj szilárdan.
2: When you meet with the devil,
1: amikor találkozol egy ördöggel,
2: you meet with the devil himself,
1: vagy magával az ördöggel találkozol.
2: Oh,
1: jaj, az ördög.
2: No, stand firm.
1: Ne, állj szilárdan.
2: Devil,
1: ördög,
2: you have come.
1: Te jöttél?
2: To my house.
1: A bejöttél a házamba.
2: Oh,
1: oh, oh.
2: Wrong address.
1: Ez nem a megfelelő
2: wrong
1: cím.
2: Address.
1: Rossz címre jöttél.
2: At the count of three.
1: Mire hármat számolok,
2: I don't want to see you here.
1: Nem akarlak itt látni.
2: One.
1: Egy.
2: Two.
1: Kettő.
2: Three.
1: Három.
2: By the time you count to three,
1: mire hármat számolsz,
2: he will run through the window,
1: már kiszaladt az ablakon,
2: he will flee away with terror.
1: És rémülten elmenekül messzire.
2: He will run away with terror.
1: Rémülten elmenekül.
2: Why?
1: Miért?
2: You have authority.
1: Mert tekintélyed van.
2: You have power.
1: Erőd van.
2: I said you have power.
1: Azt mondtam, erőd van.
2: You have authority.
1: Tekintélyed van.
2: You are a carrier of the life of God.
1: Isten életét hordozod.
2: You are strong.
1: Erős vagy.
2: You are empowered.
1: Erőt kaptál.
2: You are empowered.
1: Erőt kaptál.
2: You have the authority.
1: Megvan a tekintélyed.
2: Arra, in the spiritual realm.
1: Irányíts a szellemi világban.
2: Ha? Ha?
1: Tessék?
2: Let's get our finger.
1: Na akkor vegyük elő az ujjunkat.
2: My city, my city, my city.
1: Városom, városom, mondjátok a nevét, Budapest, Budapest, Budapest.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
2: I am coming.
1: Jövök.
2: In the name of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus nevében.
2: Let's say it in Germany.
1: Most németül mondják el.
2: Look at your city and address your city.
1: Városodat szólítsd meg mindenki, ahonnan jött. Tessék?
2: My village.
1: A falum.
2: My village.
1: A falum.
2: You talk to my village?
1: A falumhoz szólok.
2: Okay. My village, my village, my village.
1: Falum, falum, falum, vagy aki falumban.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
2: I am coming.
1: Jövök.
2: In the name of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus nevében.
2: Let's say it in Germany now.
1: Mondjuk németül.
2: Put some air.
1: Egy kis, adjunk bele egy kis energiát. Valami kis magabiztosságot, okay, kicsit erősebben.
2: How does he operate?
1: Hogyan működik Isten?
2: By saying the word.
1: Azáltal működött Jézus is, hogy kimondta Isten szavát.
2: And because he lives in you,
1: és mivel benned él,
2: you have got to be a sayer of the word.
1: You've neked is az ő szavát kell mondanod.
2: If you read in the scriptures,
1: ha azt olvasod a Bibliában,
2: you will discover that God,
1: illetve ha olvasod a Bibliát, akkor rá fogsz jönni,
2: everything and everything became.
1: Hogy Isten szólt mindent, mindenhez igaz, a minden létrejött. Rá fogsz jönni, hogy Jézus szólt a figyelfához.
2: And the fig tree obeyed.
1: És a figyelfa engedelmeskedett.
2: He went to a fig tree.
1: Oda ment egy fügefához.
2: And was expecting to get some fruits, and there was none.
1: És arra számított, hogy gyümölcs lesz rajta,
2: he
1: és nem volt.
2: The tree.
1: És azt mondta a fának.
2: Nobody is going to eat from you from today.
1: Mától fogva senki nem fog enni rólad.
2: What did the tree do?
1: Mit tett a fa?
2: Sir, yes, sir.
1: Azt mondta, igen, uram. És elhervadt.
2: And it started drying up.
1: Elkezdett kiszáradni.
2: Why?
1: Miért?
2: It heard him.
1: Mert hallotta az urat.
2: It has ears.
1: Füle van.
2: Can I say something to you?
1: Mondhatok nektek valamit.
2: Everything has ears.
1: Mindennek van füle.
2: In fact, Jesus said.
1: Igazából Jézus azt mondta.
2: You see that mountain?
1: Látod ott azt a hegyet?
2: It has ears also.
1: Annak is van füle.
2: If you tell it to move from the mountain and go into the sea, it will obey.
1: Hogyha azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, meg fogja tenni.
2: Because it has ears.
1: Mert van füle.
2: Jonah was sent by God.
1: Jónás elküldte Isten.
2: He decided to take a corner and run away.
1: De úgy döntött, hogy elbújik egy sarokban, vagy elszalad. De mit csinált Isten?
2: He spoke to the winds.
1: Szólt a szélnek.
2: And the wind came and beat the boat.
1: És jött a szél, és keményen ostorozta a hajót, és Jónás aludt.
2: Then they said, what is the problem? Jonah is our problem.
1: Aztán megkérdezték az emberek, mi a probléma? Hát Jónás a probléma.
2: What shall we do?
1: Mit tegyünk?
2: Throw me into the water.
1: Hát dobjatok a vízbe.
2: God spoke to the fish.
1: És akkor Isten szólt a halnak.
2: Fish, you go and wait for Jonah.
1: Hal, várj ott Jónásra és nyerd le.
2: And don't digest him.
1: De ne emészd meg.
2: So the digestion system in the fish went on a holiday.
1: Tehát elment szabadságra a halnak az emésztőrendszere.
2: Why?
1: Miért?
2: It heard God.
1: Mert hallotta Istent.
2: And Jonah stayed there for 3 days.
1: És Jónás ott maradt 3 napig.
2: Until God told the fish vomit.
1: Amíg azt nem mondta Isten a halnak, hogy most okádja. És akkor a hal.
2: And the fish was told where to go and vomit
1: Jonah. És azt is megmondta a halnak, hogy hova állja ki Jónást.
2: At the right place.
1: A megfelelő helyre.
2: Elijah said there is going to be no rain.
1: Illés azt mondta, nem lesz eső.
2: And there was no rain, there was a famine.
1: És nem volt eső, hanem éhínség volt. Isten szólt a hollóknak.
2: Raven,
1: holló?
2: When you get meat, you don't eat.
1: Amikor húshoz jussz, ne edd meg.
2: You take to Elijah first.
1: Hanem először vigyél belőle
2: Illésnek.
1: És engedelmeskedtek a hollók.
2: Everything has ears.
1: Mindennek van füle.
2: Your challenge has ears.
1: A kihívásodnak is van füle.
2: Your nation has ears.
1: Az országodnak is van füle.
2: I'm saying your village has ears.
1: Azt mondom, hogy a faludnak is van füle.
2: That is why we do like this. And say my city, my city, my city.
1: És ezért mondjuk ezt, hogy városom, városom, városom, és így csinálunk az újunkkal.
2: I am coming.
1: Jövök.
2: I am coming.
1: Jövök.
2: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
2: I want to ask you this question.
1: Ezt a kérdést akarom feltenni nektek.
2: Are you ready to draw a light? And say, devil, you are not going to.
1: Készek vagytok arra, hogy vonalat húzzatok, és azt mondjátok, hogy ördög, ezt nem lépheted át.
2: Are you ready?
1: Készen álltok erre?
2: Do we have people here?
1: Vannak itt olyan emberek, akik azt mondják, az életem nem lesz többé ugyanaz.
2: And you are going to draw a line.
1: És húztok egy vonalat.
2: And say from this day.
1: És azt mondjátok, hogy ettől a naptól kezdve.
2: I have decided.
1: Eltöntöttem.
2: I refuse my status quo.
1: Hogy elutasítom a fennálló helyzetemet.
2: I'm going to a higher level.
1: És egy magasabb szintre megyek.
2: Do we have people here?
1: Vannak itt ilyen emberek?
2: Do we have
1: Vannak itt olyan emberek,
2: akik
1: azt mondják,
2: in the past again.
1: Én nem fogok többé a múltban élni.
2: No, I want you to stand up.
1: Azt akarom, hogy álljatok fel, ez egy nagyon komoly pillanat.
2: This is a very serious
1: ez egy nagyon komoly pillanat.
2: We are crossing the Jordan.
1: Átmegyünk a Jordánon.
2: We are saying.
1: Azt mondjuk.
2: I refuse the status quo.
1: Elutasítom a fennálló helyzetet.
2: I have decided.
1: Eldöntöttem.
2: But today,
1: hogy ma
2: is a new day in my life.
1: Egy új nap van az életemben.
2: Are you ready?
1: Készen álltok?
2: Somebody declare my life.
1: Valaki mondja ki, az életem soha.
2: Ever.
1: Soha többé.
2: Be the same
1: nem lesz ugyanaz.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
2: Say it in German.
1: Most németül.
2: Now, this is what we are going to do.
1: A következőt fogjuk csinálni.
2: You will take a step.
1: Lépjetek egyet.
2: Coming out of the natural.
1: Lépjetek ki a természetes szintről.
2: Living,
1: abból, ahol eddig éltetek.
2: I am stepping on my
1: és mondjátok, hogy most rálépek a vizeimre.
2: So wherever you are.
1: Tehát bárhol tartasz. Ne csak állj ott, hanem
2: after you have taken three steps.
1: És miután tettél három lépést.
2: Life will never be the same again.
1: Megint kijelentjük, hogy az életem nem lesz többé ugyanaz. Készen álltok?
2: Are you ready?
1: Készen álltok?
2: Let us declare this. My status quo, my status quo.
1: Helyzetem, helyzetem.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hold az Úr szavát.
2: Today.
1: Ma.
2: You are broken.
1: Megtörsz.
2: In the name of Jesus.
1: Jézus Krisztus nevében.
2: Let's say it in German.
1: Németül
2: is. My status quo, my status quo.
1: Helyzetem, helyzetem.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hold az Úr szavát.
2: Heute.
1: Ma.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében. Megtörsz a helyzet. Jézus nevében.
2: Three steps now.
1: Ott három lépés.
2: Out of the status quo.
1: A helyzetből kilépünk.
2: Give the Lord a shout of celebration.
1: És egy ünnepi kiáltás. Igen.
2: Yes.
1: Igen.
2: That is for the status quo.
1: Ez most a helyzetnek szólt.
2: To leave the past behind.
1: Most magunk mögött hagyjuk a múltat.
2: I'm not going to live in the past again.
1: Nem fogok új többé a múltban élni.
2: My past.
1: Múltam.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallj az Úr szavát.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallj az Úr szavát.
2: This day.
1: Ezen a napon.
2: You are broken.
1: Megtörlek.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
2: Let's go in Germany. My past.
1: Németül. Múltam. Hallj az Úr szavát.
2: You are broken.
1: Megtörsz. A mai napon.
2: In Jesus.
1: Jézus hatalmas nevében.
2: Give the Lord a shout of celebration.
1: És ünnep kiáltás. Igen.
2: Okay, another two steps, three steps.
1: További három lépés.
2: We have come from the past.
1: Ki kijöttünk a múltból. Már nem élünk a múltban.
2: Now,
1: most
2: we are going to take a step into the unknown.
1: Teszünk egy lépést az ismeretlenbe.
2: The unknown, unknown, unknown.
1: Ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen.
2: Let's say it again.
1: The mondjuk újra. Unknown, ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen.
2: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
2: This day.
1: A mai napon.
2: I take a step.
1: Teszek egy lépést.
2: And walk by faith.
1: És hitáltal járok.
2: In the name of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus nevében.
2: Let's sit in German.
1: Németül. Ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen. Hallod az Úr szavát.
2: In Jesus' name. Give the Lord a shout of celebration.
1: És ünnepi kiáltás az Úr.
2: My life.
1: Most mondjuk az életem.
2: Never.
1: Soha.
2: Ever.
1: Soha többé.
2: Be the same.
1: Nem lesz ugyanaz.
2: Let's say it in Germany.
1: Németül.
2: My life.
1: Az életem. Soha.
2: Never.
1: Soha. Soha többé. Nem lesz ugyanaz. Jézus Krisztus nevében.
2: Give the Lord a shout of Germany celebration.
1: Egy németül való ünnepi kiáltás.
2: Yes.
1: Igen.
2: Yes.
1: Igen.
2: Yes. Now do me a favor. Look for.
1: Most tegyetek nekem egy szívességet.
2: Give them a high five to them. Watch my life.
1: Adj egy ötös két-három embernek, és mondd, hogy figyeld az életemet. Tudod, egy ilyen pacsit, ötös.
2: Yes, sir.
1: Igen.
2: Thank you, sir.
1: Köszönöm, uram.
2: Watch my life.
1: Figyeld az életemet.
2: Figyeld az életemet!
1: Fogtok erre a konferenciára?
2: You will remember this conference.
1: Emlékezni fogtok erre a konferenciára?
2: You know, I looked at Dad Allen.
1: Tudjátok, ránéztem Ellen papára.
2: And the team here.
1: És az itt levő csapatra is azt mondtam.
2: You will never know Ellen, what you have done on this earth.
1: Soha nem fogod ezen a földön megtudni, hogy mi mindent végeztél el, amíg haza nem mész.
2: You have put up a team that can change this world.
1: Olyan csapatot állítottál össze, ami meg tudja változtatni a világot.
2: We are proud of you.
1: És akarom neked mondani, büszkék vagyunk rá.
2: Your labor is not in vain.
1: A te munkád nem volt hiába.
2: Your labor is not in vain.
1: A munkád nem hiába való.
2: You have deposited so much in our life.
1: Olyan sok mindent elhelyeztél az életünkben.
2: And you will keep preaching
1: wherever we go. To the glory of God. Isten dicsőségére.
2: To the glory of God.
1: Isten dicsőségére.
2: Thank you.
1: Köszönjük.
2: And your presence.
1: És a jelenléted itt.
2: Now listen to this. Listen.
1: Figyeljetek, figyeljetek rám.
2: Your presence here releases an anointing.
1: A te jelenléted itt egy olyan kenetet szabadít fel.
2: What you did when you were alone.
1: Ami a kettő dupláját végzi el annak, mint amikor egyedül voltál. És az álmod megvalósul.
2: That by bringing this team here together.
1: Hogy azáltal, hogy itt összehoztad ezt a csapatot.
2: Raising us up.
1: És támasztottál minket.
2: You are preaching more than you ever preached before.
1: Többet prédikálsz, mint amennyit valaha
2: prédikáltál. So just by being here,
1: tehát csak a jelenléted,
2: is a great blessing.
1: Ez már egy nagy áldás számunkra. Ez az itt léted. Nagyon szeretlek téged. Köszönöm.
2: Thank you so very much.
1: Annyira köszönöm.
3: Elhangzott Meg kell ismernem őt című tanítássorozat 8. része, melyben Mark Kariuki tanított.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Dicsőség az Úrnak, jó veletek lenni.
3: We're almost at the end, people.
2: Már majdnem vége van.
3: And I've got some shoes.
2: És van még néhány lövésem hátra.
3: Oh, I feel like a new woman this morning.
2: Ma reggel úgy érzem magam, mint egy új ember lennék.
3: So I've really been preaching with a handicap.
2: Igazából tényleg egy kicsit ilyen nehézségekkel prédikáltam. Jó, más Bibliája
3: but
2: is.
3: It's not my Bible.
2: De mégsem, milyen enyém.
3: Is it strange how you just love your own Bible?
2: Furcsa, hogy az ember a saját Bibliájához hogy ragaszkodik.
3: I feel like I could cuddle my Bible now I've got it.
2: Úgy érzem, hogy most már tényleg így, csak így ölelgetném a Bibliámat, hogy most már nálam van.
3: Isn't it funny how we are?
2: Nem furcsa, ilyenek vagyunk.
3: But this word is so close to our hearts.
2: De ez az, igen, annyira közel van a szívünkhöz.
3: Hallelujah. Father, we just come to the end of this wonderful time.
2: Atyám, közeledünk a végéhez ennek a csodálatos időszaknak.
3: And Lord, as I begin to sew things together,
2: ahogy elkezdtem így összekötni a dolgokat egymással,
3: and then I know that France is going to come and give the final stitches.
2: France fogja az utolsó tanítást elmondani.
3: Lord, we ask you to give us great grace in this.
2: Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk nagy kegyelmet ebben.
3: And Lord, we want every word that's been spoken to be just engrafted into our hearts.
2: És Uram, szeretnénk, hogy minden ige, ami elhangzik, egyszerűen bele lenne oltva a szívünkbe.
3: And so, Father, that we truly do
2: tehát,
3: become
2: atyám,
3: doers of this word.
2: Azért, atyám, hogy valóban az ige cselekvői legyünk.
3: God, again and again, I come back to this one thing.
2: Uram, újra és újra visszatérek ehhez az egy dologhoz.
3: We're living in days which demand so much.
2: Olyan napokban élünk, amik nagyon sokat követelnek tőlünk.
3: So, Father, I'm asking you, Lord, for
2: kérlek, Uram,
3: increase of anointing in every life.
2: A kenetet mindenkinek az életében.
3: Oh God, stir our hearts with deeper hunger.
2: Uram, keverd fel a szívünket, gerjesztel mélyebb
3: éhséggel.
2: Oh,
3: Uram, if we hunger and thirst, we shall be
2: filled. De azt mondtad, hogy ha éhezünk és szomjazunk, akkor betöltetünk.
3: Lord God, we say, give us
2: Uram,
3: everything
2: mondjuk,
3: we need for these days.
2: Adj meg nekünk mindent, amire szükségünk van ezekben a napokban.
3: Lord God, we want to be overcomers.
2: Uram, győztesek akarunk lenni.
3: We want to be city takers.
2: Akik elfoglalják a várost.
3: We want to produce a generation who are
2: going to be after us. Olyan nemzedéket akarunk létrehozni, amelyik majd utánunk folytatja.
3: And Lord God, that they'd spread across the whole face of the earth.
2: És Uram, terjedjen el az egész földön.
3: Trampling down all your enemies.
2: És minden ellenségedet tiporja el.
3: And establishing the glory of your kingdom.
2: És a királyságod dicsőségét szilárdítsa meg.
3: We pray in the name of our Lord Jesus.
2: Ami Urunk Jézus nevében imádkozunk.
3: Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Okay, I'm going to be looking at page 63 in your notes.
2: A jegyzet 63. oldalát fogom megnézni.
3: And I just want to talk about, talk about the importance of generational transfer.
2: És újra a nemzedéki átadás fontosságáról szeretnék beszélni.
3: In this last session, Alan touched upon different aspects of the ways of fathering.
2: Az előző tanításban Alan az atyaság különböző aspektusairól beszélt.
3: And he mentioned the fact that sometimes somebody will come into your life for a period of time, and during that point of time, much is put into them.
2: Valaki az életének csak egy bizonyos szakaszára kapcsolódik hozzánk, és ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent kap.
3: But then at some point that person is sent off into some other ministry.
2: Amikor az illető kiküldetik egy másik szolgálatra.
3: That is not necessarily defeat or failure.
2: Ez nem feltétlenül veresség.
3: That can all be within the purposes of God.
2: Lehet, hogy mindez Isten céljai szerint van.
3: But in certain occasions, in certain places.
2: De bizonyos helyeken, bizonyos alkalmakkor.
3: There is a necessity for generational transfer.
2: Szükséges az nemzedéki átadás.
3: And Alan touched upon that this morning.
2: És Ellen már érintette ezt ma reggel.
3: And I'm going to talk about it in the context of passing a mantle.
2: És most a palástok átadásáról fogunk beszélni.
3: It's as if, you know, you remember in the Olympic Games when they have the relay races.
2: Emlékeztek az olimpiai játékokra, a váltófutásra, amikor van a stafétabot.
3: And they pass the baton in the relay race.
2: És ezzel a váltófutásban továbbadják a stafétabot.
3: Now, both of those runners are running as fast as they possibly can.
2: Mindegyik futó a lehető leggyorsabban fut, ahogy csak tud.
3: And the runner who's got the baton.
2: És az a futó, akinél a
3: stafétabot van. He does not slow down to pass it on.
2: Ő nem ledobja azt, hogy oda eljusson máshoz.
3: Optimum speed, even to the end.
2: Csúcs sebességével megy egészen végig.
3: And this is a picture for us.
2: És ez a mi képünk.
3: There is a baton to be passed on.
2: Mert van egy stafétabot, amit át kell adni.
3: It is a vision of God that He's placed upon you.
2: Isten ezt a látást elhelyezi rátok.
3: It is the purpose of God that's put in your heart.
2: Isten célja, amit a szívetekbe lejtett el, ez a stafétabot.
3: It is the mantle that rests upon you.
2: Az a palást, ami rajtatok nyugszik.
3: And this has to be passed on.
2: És ezt tovább kell adni.
3: Now I want to say to you, precious ones.
2: Azt akarom mondani nektek, drágáim.
3: There are not many examples in Scripture.
2: Hogy az igében nem sok példa van.
3: And there are not many examples in the natural.
2: És a földön sincs sok példa erre.
3: Where this is done successfully.
2: Ahol ez sikeresen megtörténik.
3: Wouldn't it be good in this age?
2: Nem lenne nagyszerű ebben a korszakban.
3: We started to get good at this.
2: Hogyha újra elkezdenénk jól csinálni ezt.
3: I do believe the Lord is doing such incredible things in our hearts in these days.
2: Olyan megdöbbentő dolgokat tesz a szívünkben ezekben a napokban.
3: Come on, visions are big.
2: Nagyok a látások.
3: And things happen rapidly.
2: És gyorsan történnek a dolgok.
3: Isn't it true?
2: Nem így van.
3: Time seems to be going faster and faster.
2: Úgy tűnik, mintha az idő egyre gyorsabban tel.
3: And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision.
2: Hogy mások velünk jöjjenek a látásban.
3: And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
2: Átvegyék a látást és fussanak azzal.
3: This is absolutely essential for us these days.
2: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlenül fontos. És én bátorítani akarlak titeket.
3: Come on, find those people.
2: Találjátok meg ezeket az embereket.
3: Let the Lord bring them to you.
2: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
3: I'm not going to say that every person.
2: Én nem mondom, hogy mindenki
3: is called to give this generational transfer.
2: Meg az az elhívása, hogy így nemzedékeknek átadjon valamit.
3: I don't believe that.
2: Ezt nem hiszem, hogy így van.
3: I believe that some ministries are effective in their time and then they do fail.
2: Hogy vannak olyan szolgálatok, amik a maguk idejében hatékonyak, és utána valóban elenyésznek.
3: Because certain people have not got that gifting within them.
2: Mert bizonyos emberekben nincs meg az ajándék.
3: To be that father or that mother that they can pass that on.
2: Hogy olyan atya vagy anya legyenek, akik tovább tudják ezt adni.
3: But come on, we're talking to the mothers and fathers here.
2: De itt most mi az atyákról és anyákról szólunk, és őhozzájuk
3: szólunk. So let's look at this on page 63.
2: Tehát nézzük meg a 63. oldalon.
3: What are we talking about with a mantle?
2: Miről beszélünk, amikor egy palástról beszélünk?
3: I believe it is the call of God.
2: Hiszem, hogy ez Istennek az elhívása.
3: It includes the gifting.
2: Benne vannak az ajándékok.
3: It includes the ministry.
2: A szolgálat beletartozik.
3: The influence of that ministry.
2: Annak a szolgálatnak a befolyása.
3: And even the authority of that ministry.
2: Sőt, még annak a szolgálatnak a tekintélye is.
3: And that ministry may be centered in an individual or
2: lehet,
3: individuals.
2: A szolgálat egy emberben vagy több emberben összpontosul egy csoportban.
3: And now, all of that is wrapped up within the mantle.
2: És mindez benne van a palástban.
3: Now, Samuel the prophet had a mantle.
2: Samuel prófétának is volt palástja.
3: And it represented who he was.
2: Ez őt magát jelképezte.
3: He was a prophet.
2: A próféta volt.
3: He was a judge in Israel.
2: Bíró volt Izraelben.
3: And he led his nation during a very difficult transition time.
2: És egy nagyon nehéz átmeneti időszakban vezette a nemzetet.
3: We're told a little about the mantle that Samuel wore.
2: Egy kicsit megtudunk arról a palástról, ami Sámuelt jelentette.
3: In I think it's 1 Samuel and chapter 15.
2: Azt gondolom, az 1 Sámuel 15-ben.
3: 1 Samuel chapter 15 verse 27.
2: 27. Vers.
3: We have a little picture of Samuel's mantle.
2: Itt kapunk egy kis képet Sámuel plástjáról.
3: And this gives you an insight into the heart of Saul.
2: És így bepillanthatunk Saul szívébe is.
3: As Samuel turned around to go, Saul seized the edge of Samuel's mantle and tore it.
2: És mikor megfordult Sámuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát, és elszakadt a felső ruha itt a palást.
3: What was Saul doing?
2: Mit csinált Saul?
3: Pulling on the mantle of the prophet of God.
2: Megfogta Isten profétájának a palástját.
3: He was trying to get this mantle to serve him.
2: Megpróbálta megszerezni a palástot, hogy az őt szolgálja.
3: The next verse is so absolutely telling. Look at it.
2: Vers nagyon sokat mindent elmond erről. Nézzük
3: meg. Because of that action of Saul.
2: Saulnak emiatt a cselekedete miatt.
3: It showed no respect. It just showed that Saul wanted what he could get from Samuel to enhance himself.
2: Látszik, hogy amit Saul meg akar szerezni Samueltől, az igazából veszteség neki. Nem tiszteletet kap magának, hanem veszteséget.
3: 15:28.
2: 15. rész 28. vers.
3: Samuel turned and he said to Saul.
2: Akkor mondanék is Samuel.
3: The Lord has torn the kingdom of Israel from you today.
2: Elszakítá tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát.
3: And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
2: És adta azt fel a barátodnak, aki jobb náladnál.
3: You know, Saul's action that day.
2: Tudjátok, Saul cselekedett azon a napon.
3: Sealed his fate.
2: Megpecsételte a sorsát.
3: Saul lost the kingdom.
2: Saul elvesztette a királyságot.
3: That was the final stroke.
2: Ez volt a végső csapás.
3: And so that tells us one thing.
2: És ebből megtudunk valamit.
3: There is a respect that's required for that mantle.
2: Hogy ezt a palástot tisztelni kell. Saul nem tisztelte.
3: And that mantle is not just to serve you.
2: Nem az a célja a palástnak, hogy téged szolgáljon.
3: I think Natalie brought it out beautifully.
2: Azt gondolom, Natalie nagyon szépen bontotta ezt ki.
3: That God is not particularly interested in us.
2: Hogy Isten nem különösebben érdekli, hogy velünk mi lesz.
3: His purposes are for His glory and His kingdom.
2: Az ő dicsősége és királysága a cél.
3: And we need to keep that always before us.
2: És ezt mindig a szemünk előtt kell tartanunk.
3: It's a sad thing that Samuel had no one to transfer his mantle to.
2: És szomorú, hogy Samuel senkinek nem tudta továbbadni a palástját.
3: It died with him.
2: Ez vele halt meg.
3: Hallelujah, what a sad, sad thing there.
2: Micsoda,
3: now let's look at Elijah's mantle, and this is where we'll spend most of our time.
2: Most beszéljünk akkor Illés palástjáról, legtöbbször erről beszéltünk.
3: Now, Elijah's mantle was of a different order.
2: Illés palástja másfajta volt.
3: And it tells us that if you look up the word mantle when it speaks about that which was upon Elijah.
2: Hogyha megnézzük azt a szót, ami a Illés palástjára vonatkozik.
3: In the Hebrew it actually uses a different word to Samuel's mantle.
2: A héber nyelvben az ige Sámuel palástjára és Illés palástjára más szót használ.
3: And here the word is speaking about something which is very large.
2: Illés palástja olyan szó, ami valami nagyon nagy dolgot jelent.
3: His mantle, Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja nagyon kiterjedt volt.
3: Now just bear in mind we're talking about a garment.
2: Itt egy ruhadarabról van szó.
3: But it is symbolic of the whole ministry.
2: Az egész szolgálatot jelképezi.
3: So when we're talking about this, let's stay on the symbolism.
2: Tehát amikor erről beszéljünk, akkor jelképesen beszéljünk.
3: So Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja tehát nagyon terjedelmes volt.
3: Embraced everything he was as a prophet.
2: Minden beletartozott, ami Illés mint proféta volt.
3: He was a national deliverer.
2: Egy nemzetszabadító volt.
3: A national deliverer. He delivered his nation.
2: Megszabadította a nemzetét.
3: You remember he stood before Ahab?
2: Emlékeztek, hogy ott állt Akháb előtt?
3: It's not going to rain for these next 3 years. It will not rain until I speak. It will not rain until I say it will rain.
2: Nem fog esni az eső, amíg én nem mondom, hogy essen.
3: What a man!
2: Micsoda ember ez.
3: It will not rain until it rains at my word.
2: Nem fog esni az eső, csak az én szavamra.
3: A fearless man.
2: Egy félelem nélkül
3: ember. And then he goes back again to see Ahab.
2: Aztán vissza megy és meglátogatja Ahabot újra. Nagyon szeretem Illést.
3: I think he's an incredible person.
2: Azt gondolom elképesztő egy ember.
3: He challenged those prophets of Baal.
2: Baal profétájhoz kihívást intézett.
3: He came into the most incredible contest with the powers of darkness.
2: A legmegdöbbentőbb összecsapásba kezdett a sötétség erőivel.
3: And you know we have no victories unless we go through the contest.
2: Nincsenek győzelmeink, ha nem megyünk be a csatába.
3: Come on, you can't have a victory without a war.
2: Háború nélkül nem lehet győzni.
3: Come on, we have to have the war in order to get the victory.
2: Harcolni kell ahhoz, hogy győzzünk.
3: And this was a man who didn't worry about the war.
2: És ez az ember nem aggódott a háború miatt.
3: And so he came to that point of contest on Mount Carmel.
2: Jutott a Kármel hegyére az összecsapás pillanatáig.
3: And the fire of God came down.
2: És Isten tüze leszállt.
3: Oh, there never was a man like this man.
2: Ilyen ember nem volt még.
3: An incredible anointing upon him.
2: Fantasztikus kenet volt rajta.
3: And Israel didn't know what they had got in this man.
2: És Izrael nem is tudta, hogy milyen kincs van a kezében, Illés személyében.
3: Isn't that tragic?
2: Nem tragikus.
3: They didn't realize what a gift he was.
2: Nem tudták, hogy milyen ajándék Illés.
3: Endeavoring to bring a whole nation back to the living God.
2: Egy egész nemzetet visszatudott vezetni az élő Istenhez.
3: Actually, King Ahab thought he ruled the nation.
2: Akab király azt gondolta, hogy ő irányítja az országot.
3: But really, Elijah was in charge.
2: De igazából Illés irányította a dolgokat.
3: Elijah was the one God was using.
2: Isten Illést használta.
3: What a mantle this was!
2: Micsoda palást volt ez.
3: Now this mantle was so huge.
2: Olyan nagy volt ez a palást.
3: It demanded generational transfer.
2: Hogy át kellett, hogy szálljon egy másik nemzedékre.
3: The demand and the call upon this mantle spilled over into the next generation.
2: Az ebben a palástól levő kenet és az azzal szembeszállított követelmények több nemzedékre terjedtek ki.
3: Ooh, hallelujah! That thrills my heart.
2: Ez felvillagyozza a szívemet
3: you know,
2: nagyon.
3: I know that the calling upon Alan and myself, it spills into the next generation.
2: Tudom, hogy az Alan és én életemben levő elhívás is több nemzedékre kiterjed, túl csodul a következő
3: I can
2: nemzedékre.
3: Look at some of you here.
2: És ha ránézek némelyiktekre itt.
3: And I can see how it's gone into your lives.
2: Látom, hogy a ti életetekbe ez már hogyan ment be.
3: And so it goes out like rivers everywhere.
2: Mindenhol folyóként elárad.
3: And to me that is absolutely thrilling.
2: Számomra ez nekem engem teljesen felvillanyoz.
3: And sometimes a mantle is too big for that one generation.
2: Túl nagy egyetlen nemzedék számára.
3: But how do we pass it on successfully?
2: De hogyan adjuk tovább sikeresen?
3: Now that requires two things.
2: Két dolgot
3: szeretném
2: mondani. It requires
3: the heart of the Elijah.
2: Egyrészt Illés szíve kell hozzá.
3: To be so pure before his God.
2: Hogy nagyon tiszta legyen a szíve Isten előtt.
3: And it requires finding the Elisha.
2: És kell ahhoz, hogy megtalálja Elizeust.
3: Who is going to grow into the position?
2: Aki bele fog nőni ebbe a pozícióba.
3: To take that mantle.
2: Hogy ő magára vegye ezt a palástot.
3: Hallelujah. Now I believe, and this is what I'm seeing here.
2: Hiszem, és itt is ezt látom.
3: I believe that this mantle that rests upon Alan.
2: Hogy ez a palást, ami Ellenen van.
3: I see it already passing
2: látom,
3: in many places.
2: Hogy már sok helyre eljutott ez a palást.
3: I see it passing into France.
2: Látom,
3: here.
2: Hogy itt Francia is átmegy.
3: And this in this hall here is just a demonstration of how that mantle has gone over France and then it's been multiplied with his gifts.
2: Palást már hogyan áradt túl Francon is és sok egyéb ajándékban megnyilvánult már.
3: And in many other places in the world the same could be said.
2: Sok más részén is ugyanez elmondható.
3: That is so exciting, isn't it?
2: Annyira lelkesítő, nem?
3: And I just praise God for that.
2: És én dicsérem Istent ezért.
3: And I want to say this.
2: És azt akarom mondani.
3: You know, because a mantle is large.
2: Mivel a palást nagy.
3: It doesn't mean that it just brings personal glory to any person.
2: Ez nem jelenti azt, hogy személyes dicsőséget hoz bárkinek.
3: No, it's always glory for our Lord.
2: Mindig az Urat dicsőíti.
3: And I want to express something that's in my heart here.
2: Szeretnék most kifejezni valamit, ami a szívemben van.
3: You know when rivers begin to flow?
2: Tudjátok, amikor folyók elkezdenek folyni.
3: And I sense like a river's flowing out through France and into the Balkan nations.
2: És úgy érzem, hogy egy folyó árad ki Franciából be a Balkán országokba.
3: And it will continue to grow and to spread and
2: és
3: to get larger.
2: És egyre növekedni fog, és terjedni fog, és egyre nagyobb lesz.
3: Now rivers never turn around and flow backwards.
2: A folyók soha nem folynak visszafelé.
3: No, they've got a direction.
2: Ezeknek irányuk van.
3: And so never will this river then suddenly become our river.
2: Tehát ez a folyó soha nem lesz a mi folyónk.
3: You know, it becomes France's river.
2: Ez a Francnak a folyója.
3: It's come from one place.
2: Egy adott helyről indul ki.
3: But it becomes his river.
2: És az ő folyója lesz.
3: And I know Alan has got many other sons in other parts of the world where the river's flowing.
2: Ellennek sok más fia is van a világ sok más részén, ahol szintén folynak a folyók.
3: And there's many a time when Alan comes home after visiting one of those places.
2: Ellen hazajön, miután meglátogatja az egyik ilyen helyet.
3: And he's full of joy at what is taking place as the river flows.
2: Tele van örömmel, amiatt, hogy mi történik, ahogy ez a folyó folyik valahova.
3: Hallelujah. It, the river's flowing out. Transfer is coming, is taking place.
2: Ahova ez a folyó eljutott, mindenütt változások vannak.
3: It's too big for one man, this,
2: egy ember számára túl nagy
3: mantle.
2: Ez a palást.
3: And it demands that generational transference.
2: És követeli ezt a nemzedéki átadást.
3: Nem. Can we look for a little while in Kings and we're going to chapter 19?
2: Nézzük meg az 1 Királyok 19-et.
3: And I'm just going to look at how Elisha was first called.
2: Nézzük meg, hogy Elizeus.
3: 1 Kings chapter 19.
2: Elhívása hogyan történt.
3: Now I know some of this has already been touched upon, so I'm going to hurry through those parts.
2: Tudom, hogy néhány dolgot már érintettünk ezekről, úgyhogy végigsietek ezeken a részeken.
3: And I just want to just pull out a few things which will apply to this lesson.
2: Csak néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami erre a tanításra vonatkozik.
3: In verse 9, in chapter 19, verse 16.
2: A 16. versben, 19. részben.
3: I'm just underlining the point that Elijah was told to anoint Elisha.
2: Csak azt akarom kiemelni, hogy Illésnek megparancsolta Isten, hogy kelje fel Elizeus.
3: As the prophet in your place.
2: Mint prófétát önmaga helyett.
3: Come on, there was a specific purpose for the anointing of Elisha.
2: Ez Elizeus felkenésének ez volt a konkrét célja.
3: For as the prophet in your place.
2: Mert az Illés helyébe álló prófétaként.
3: And I'm quite sure when Elijah saw Elisha.
2: Biztos vagyok benne, hogy amikor Illés látta Elizeust.
3: He didn't say to him.
2: Nem azt mondta neki.
3: Now you're going to be the prophet in my place.
2: Most te leszel a próféta helyettem.
3: He didn't tell him that.
2: Nem ezt mondta neki.
3: But he knew that.
2: De Illés tudta.
3: God said that to him.
2: Isten ezt mondta neki.
3: That was the purpose of God introducing these two.
2: Ez volt Isten célja azzal, hogy bemutatta ezt a kettőt egymásnak.
3: Now you see, there's a process that is here.
2: Látjátok, itt van egy folyamat.
3: And God is looking for Elisha's.
2: És Isten Elizeusokat keres.
3: Who will obey the calling.
2: Akik engedelmeskednek az elhívásnak.
3: Who may not know what the end is.
2: Akik talán nem tudják, mi van az út végén.
3: Come on, the whole walk is a walk of faith.
2: Hiszen az egész utunk egy hitáltali járás.
3: Are you with me there?
2: Tudtok ebben egyetérteni?
3: All right. And then something happened to Elisha.
2: Aztán történt valami Elizeussal.
3: So what did Elijah do?
2: Mit tett Illés?
3: He just threw his mantle on him.
2: Ő csak rárakta a palástját Elizeusra.
3: Now this mantle, which had this huge representation,
2: ez a palást, ami olyan sok mindent jelentett.
3: He threw it round him.
2: Illés rádobta ezt a palástot Elizeusra.
3: Now this mantle was big enough to throw round and to stay on Elijah.
2: A palást elég nagy volt ahhoz, hogy rádobhassa az egyik oldalát Elizeusra és maradjon Illésen is belőle.
3: Come on, he still had it on his own shoulder.
2: Hát még Illés vállán is rajta volt a palást.
3: And he said, come on.
2: És azt mondta Illés, gyere.
3: And he threw it on him.
2: És rá dobta a másik felét Elizeusra.
3: Now I'm quite sure Elisha understood something of that significance.
2: Biztos vagyok abban, hogy valamit megértett Elizeus ennek a jelentőségéből.
3: Alan pulled out from this scripture.
2: Alan az igéből elmondta.
3: How this Elisha vacillated for a few moments.
2: Hogy Elizeus vacillált azért pár percig.
3: He was working this thing out in his head.
2: Ugye a fejében megpróbálta fölgombolítani a dolgot.
3: But when that mantle touched his shoulders.
2: De amikor a vállához hozzáért a palás.
3: Something happened
2: on the inside. A bensejében.
3: He was being pulled despite what he was thinking.
2: Annak ellenére, amit gondolt, vonzódott ehhez a feladathoz.
3: You know, people will do that which is irrational to the world's eyes.
2: Tudjátok, az emberek tesznek néha olyan dolgot, ami nem észszerű a világ szemeiben.
3: People will do things which do not seem very sensible to your family and your friends.
2: Tesznek az emberek olyan dolgokat, amik a barátaik és a családi szemében nem túl észszerűek.
3: When the mantle touches you,
2: de amikor hozzád ér a palás,
3: you get pulled.
2: Akkor ez húz téged.
3: And he didn't even know why he was being pulled.
2: És nem is tudott, hogy miért húz.
3: So Elisha follows.
2: Tehát Elizeus követte Illést.
3: And there's something I just want to show you there.
2: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
3: In verse 21, just at the end there.
2: A 21. versben.
3: It says he became his servant.
2: Mondja, a szolgája lett.
3: Now we've talked a fair bit about that.
2: Egy kicsit már beszéltünk erről.
3: But I want to tell you this word servant here.
2: Elmondani nektek, hogy ez a szó itt, hogy szolgált.
3: Is a specific word in the Hebrew.
2: Ez héberben egy nagyon különleges szó.
3: It's shavat. Shavat.
2: Shavat.
3: Now this word refers only to the closest assistant or servant of God.
2: Ez csak Istennek a legszorosabb, legközelebbi szolgáira vonatkozik.
3: Or of a king,
2: vagy egy király legközvetlenebb szolgáira, mint
3: Joseph
2: például,
3: was the shavat of Potiphar.
2: József Potifárnak volt a savatja.
3: Now this isn't a common servant.
2: Ez nem egy általános szolga.
3: Some of these people had very responsible positions.
2: Néhány ilyen embernek nagyon felelősségteljes pozíciója volt.
3: But what is he speaking to?
2: De miről beszél ez?
3: It's speaking about an attitude.
2: Egy hozzáállásról szól.
3: And that is the important aspect of this.
2: És ez az egészben a fontos.
3: The servant attitude.
2: A szolgálói hozzáállás.
3: Which is in a person of certain responsibility.
2: Ami benne van egy bizonyos felelősséggel élő emberben.
3: And although Elisha did menial tasks.
2: És noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
3: Like he poured water on his master's hands.
2: Például vizet öntött Illés kezére.
3: He still had an important position.
2: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
3: Now you're with me on that.
2: Tudtok követni ebben,
3: ugye? God is calling those kinds of Elishas.
2: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
3: Even though Elisha had that specific calling on his life.
2: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
3: He went through a long period of obscurity. Nobody knew anything about this.
2: Mégis nagyon sokáig a homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.
3: Potifar.
2: József Potifárnak volt a savatja.
3: Now this isn't a common servant.
2: Ez nem egy általános szolga.
3: Some of these people had very responsible positions.
2: Néhány ilyen embernek nagyon felelősségteljes pozíciója volt.
3: But what is he speaking to?
2: De miről beszél ez?
3: It's speaking about an attitude.
2: Egy hozzáállásról szól.
3: And that is the important aspect of this.
2: És ez az egészben a fontos.
3: The servant attitude,
2: a szolgálói hozzáállás,
3: which is in a person of certain responsibility,
2: ami benne van egy bizonyos felelősséggel élő emberben.
3: And although Elisha did menial tasks,
2: És noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
3: Like he poured water on his master's hands.
2: Vizet öntött Illés kezére.
3: He still had an important position.
2: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
3: Now you're with me on that.
2: Tudtok követni ebben,
3: and ugye? God is calling those kinds of Elishas.
2: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
3: Even though Elisha had that specific calling on his life.
2: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
3: He went through a long period of obscurity. Nobody knew anything about this.
2: Mégis nagyon sokáig a homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.

0: certain responsibility.
1: Ami benne van egy bizonyos felelősséggel járó emberben.
0: And although Elisha did menial tasks.
1: És noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
0: Like he poured water on his master's hands.
1: Vizet öntött Illés kezére.
0: He still had an important position.
1: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
0: Now you're with me on that.
1: Tudtok követni ebben,
0: and ugye? God is calling those kinds of Elishas.
1: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
0: Even though Elisha had that specific calling on his life.
1: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
0: He went through a long period of obscurity. Nobody
1: mégis
0: knew anything
1: sokáig
0: about this.
1: A homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.
0: I guess if Elisha had stayed home,
1: gondolom, hogyha Elizeus otthon maradt volna,
0: he would have grown to be somebody quite important in his own locality.
1: Nagyon fontos személyiség lett volna a saját településén.
0: But all he did was disappear into the wilderness with Elijah.
1: De egyszerűen eltűnt a világ elől, és Illéssel volt.
0: And nobody hears a word about him.
1: És senki nem hall róla semmit egy darabig.
0: And that went on for many years.
1: És sok évig így volt.
0: And so this isn't the most glamorous calling.
1: Tehát ez nem a legrivaldafényesebb elhívás.
0: And so God has his plans and his ways of training his Elishas.
1: Istennek megvannak a maga módszerei az Elizeusok kiképzésére.
0: And I've written here that
1: leírtam,
0: Elisha has to deliberately take that humble place.
1: Hogy az Elizeusnak hajlandónak kell lenni önként elfoglalni ezt a nagyon alázatos helyzetet.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés kérdése.
0: And they stay in that place until it's a time of God's manifestation.
1: És az ember ebben a pozícióban marad, amíg Isten időzítése el nem jön arra, hogy megnyilvánulj.
0: Hallelujah. Now let's move on and let's just look at
1: tovább,
0: Second Kings.
1: Nézzünk meg bizonyos királyokat.
0: And I want to look now at the end part of this passing of this mantle and
1: most
0: the double portion.
1: A Balázs átadásának és a kettős mérték kérdésének a végére lapozni.
0: Alan mentioned this morning about them coming to Gilgal and to Bethel and to Jericho.
1: Alan beszélt arról, hogy elmentek Gilgalba, Bételbe és Jerikóba.
0: Bethel and Jericho. Now, there was a journey being taken, which was a journey of testing and trial.
1: Tehát egy utazást tettek, ami a megpróbáltatásnak és kipróbálásnak az útja volt.
0: Testing. Elijah knew he was coming to the end of his days.
1: Illés tudta, hogy közeleg napjai végéhez.
0: Elijah knew that this was the point of a necessary point of breakthrough.
1: Isten, Illés tudta, hogy ez a szükségszerű áttörésnek a pillanata.
0: And Elijah knows that Elisha is not going to be able to cope with what is going to come to him.
1: Tudta azt is, hogy Elizeus nem fog tudni megbirkózni mindazzal, ami rákövetkezik.
0: Unless he can find his own encouragement in God.
1: Csak akkor, ha megtalálja saját bátorságát Istenben.
0: Elijah did very little to encourage Elisha at this point.
1: Ekkor Illés nem túlságosan bátorította Elizeust.
0: It actually looks as if he was doing his best to discourage him.
1: Úgy tűnik, mintha a lehető legtöbbet megtette volna azért, hogy elcsüggesse vagy elbátortalanítsa.
0: Okay, if you want to stay here, you stay.
1: Hát jó, ha itt akarsz maradni, maradj nyugodtan.
0: Actually, the language is stronger than that.
1: Ennél erősebb is ez a nyelvezet.
0: He tells him, the Lord has sent me to Bethel.
1: Az Úr engem Bételbe küldött.
0: Stay here, please.
1: Légy szíves, te maradj itt.
0: And he says that three times. You stay here.
1: És háromszor mondja, hogy te maradj itt.
0: Now Elisha had to choose not to obey that command.
1: Elizeusnak úgy kellett döntenie, hogy nem engedelmeskedik ennek a parancsnak.
0: Three times it says to him, stay here, please.
1: Háromszor mondja neki Illés, hogy maradj itt, légy szíves.
0: Now that could be, it could have come as an order.
1: Lehet, hogy ez úgy jött, mint egy
0: utasítás.
1: De azért ott van egy kérlek is benne.
0: So possibly it was, okay, if you want to come, come.
1: Tehát lehet, hogy benne volt, na jó, ha nagyon akarsz jönni, gyere.
0: But Elijah was going on.
1: De Elizeus ment tovább.
0: Now, Elisha was under the deepest trial and test of his life.

0: Elizeus életének ez volt a legnagyobb megpróbáltatása.
1: Elijah is testing his determination to receive this anointing.
0: Illés kipróbálta, hogy mennyire eltökélt Elizeus abban, hogy ezt a kenetet megkapja.
1: Is this man going to move into this mantle or is he not?
0: Belép ez az ember ezzel a palástalá, vagy nem?
1: And Elisha has to prove his conviction that this mantle is his.
0: És Elizeusnak be kell bizonyítania, hogy megvan győződve arról, hogy ez a palást az övé.
1: He had been anointed to step into this place in the place of Elijah.
0: Felkenték arra, hogy Illés helyére lépjen.
1: Now Elisha had to press in.
0: Most Elizeusnak kell nyomulni a szellemben, hogy behatoljon abba, ami az övé.
1: And this scripture shows us how to do that.
0: És ez az ige megmutatja nekünk, hogy kell ezt csinálni.
1: This wonderful story of simple little statements.
0: Ez az egyszerű mondatokból álló rövid történet.
1: Gives us some profound lessons.
0: Nagyon mély leckéket ad nekünk.
1: As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.
0: Ahogy él az Úr és él a te lelked, én bizony nem távol maradok el tőled.
1: And he says it again and again.
0: És ezt mondja újra és újra.
1: As your soul lives.
0: Ahogy a te lelked él.
1: As your soul lives.
0: Ahogy él a te lelked.
1: I and as my soul lives.
0: És ahogy az én lelkem él.
1: I will not leave you.
0: Nem hagylak el.
1: Now he could think to himself.
0: Most azt gondolhatja magában.
1: I don't know when he's gonna die.
0: Nem tudom, mikor fog meghalni Illés.
1: It could be this week, could be next year.
0: Lehet, hogy ezen a héten vagy a jövő évben.
1: I've got no idea.
0: Fogalmam sincs.
1: Come on, things are a bit shaky around here.
0: Egy kicsit ingatagok itt a dolgok.
1: There's no security.
0: Nincs semmi biztonság.
1: Come on, this Elijah's just got his eyes just set on going to heaven.
0: Ez az Illés csak azzal foglalkozik, hogy a mennybe menjen.
1: What do I do?
0: Én mit csináljak?
1: Now he had a choice at this point.
0: Elizeusnak döntenie kellett ezen a ponton.
1: Now out of his mouth was saying,
0: az szerint, amit mondott,
1: as your soul lives,
0: hogy ahogy él a te lelked,
1: as my soul lives,
0: ahogy él az én lelkem,
1: I'm not leaving you.
0: Nem hagylak el téged.
1: And they get right up to the River Jordan.
0: És eljutnak a Jordán folyóig.
1: And there's another little phrase that's in there.
0: És itt van egy másik kis mondat.
1: And the two of them went on.
0: És mentek ők ketten tovább.
1: And the two of them went on.
0: És elmenének együtt mindketten.
1: Now that word, the two of them,
0: ez a mindketten szó,
1: is the same word as a double portion.
0: Ugyanaz a szó, mint a kettős mértékre használt szó.
1: Exactly the same word.
0: Pontosan ez a szó.
1: It means dual.
0: Az jelenti, hogy kettős.
1: It means a couple.
0: Azt jelenti egy pár.
1: It means a double.
0: Azt jelenti dupla.
1: So these two went on.
0: Tehát ezek ketten mentek tovább.
1: And here they were two.
0: Itt ketten voltak.
1: Walking together.
0: Akik együtt jártak.
1: Going the same place.
0: Ugyanoda mentek.
1: But something was going to happen.
0: De valami hamarosan történik.
1: So that the two could not go the same place.
0: Hogy ketten már nem mehettek ugyanoda.
1: A separation was going to come.
0: Jön az elválasztódás.
1: Hear me, precious ones.
0: Halljátok meg, drágáim.
1: Something happens at this point.
0: Ezen a ponton történik valami.
1: What are they going to do?
0: Mit fognak tenni?
1: You know, the two are going to go on.
0: Tudjátok, ezek ketten mennek tovább.
1: But I saw in the spirit that even as they're pushing
0: láttam,
1: on into this place,
0: hogy ahogy nyomulnak e felé, a helyszín felé együtt.
1: You know, Elisha had a choice here.
0: Itt Elizeusnak döntenie kellett.
1: All right, do I just agree? Okay, this is it. This is the time.
0: Beleegyezek, rendben, hát ennyi volt, eljött az idő.
1: Now, okay, I've got to do what I've got to do.
0: Most meg kell tennem, amit meg kell tennem.
1: Now, what would that have done?
0: Mi történt volna ekkor?
1: It would have broken the unity of the two.
0: Megtörte volna az egységet kettőjük között.
1: And what would it have left Elisha to do?
0: És Elizeusnak milyen tennivalója maradt volna?
1: He would have had to do his own thing.
0: A saját programját kellett volna megvalósítania.
1: And it would have been without the anointing and the mantle.
0: És ez a keret és a palás nélkül lett volna.
1: And so this is the choice at this point.
0: Tehát ezen a ponton ebben kellett döntenie.
1: Do you separate at this point?
0: Ketté váltok ezen a ponton?
1: Do you do your own thing, because it's the only alternative. You either go with the anointing and with the mantle, or you separate and you do your own thing.
0: A saját dolgodat teszed, vagy mész a kenettel és a palástal, és azt akarod.
1: The mantle still rests with Elijah.
0: A palás még mindig ott van Illésen.
1: Come on, he's going to stay there.
0: És ott is marad.
1: And we saw with Samuel it can die with the person.
0: És ahogy láttuk, a palás meghalhat az emberrel együtt.
1: If there's no place for it to go, it will die.
0: Vagy ha nincs hova mennie, akkor meghal a hordozójával együtt.
1: What a tragedy!
0: Micsoda tragédia!
1: And so Elisha had the choice.
0: Tehát Elizeusnak döntenie kellett.
1: The two went on.
0: Mentek együtt ketten, mentek együtt ketten.
1: They were double.
0: Duplán voltak,
1: ketten voltak. They were dual. Oh, it's incredible, isn't it?
0: Ez fantasztikus.
1: And so all that could come upon Elisha was the double portion.
0: És Elizeusra csak a kettős mérték szállhatott rá.
1: Hallelujah. It just came on to him as Elijah went up.
0: És rá is szállt, amikor Illés fölment.
1: Now come with me into verse, let's come on down. Let's come to verse 8.
0: 8. verset.
1: Elijah took his mantle and he rolled it up.
0: Fogta Illés az ő palástját és összehajtotta.
1: And I just love this part here.
0: He rolled it
1: up and he struck the water. And
0: he
1: divided this way and that. So the two of them, crossed over on dry ground.
0: Úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. Mind a ketten.
1: You know, there's coming a time when the heavens will be rolled up.
0: Tudjátok, eljön az idő, amikor
1: heavens will be rolled up.
0: Össze lesz hajtva az ég, a menny is össze lesz hajtva az ég.
1: It's when things get finished.
0: Amikor vége lesz a dolgoknak.
1: Elijah rolled up his mantle.
0: Illés is összehajtotta a palástját.
1: It was finished.
0: Vége volt.
1: And the next time it got spread out and opened.
0: És amikor legközelebb széthajtódik a palást, akkor éppen lefele esett az égből.
1: And a new day began.
0: És elkezdődött egy új nap.
1: Hallelujah! I tell you, mantles get rolled up.
0: A palástok összehajtódnak.
1: But look at this mantle before it was finished.
0: De nézzétek meg ezt a palástot, mielőtt vége lett mindennek.
1: And so it was, verse 9, that as they crossed over, that Elijah said to Elisha,
0: 9. vers, és mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak.
1: Oh, come on back to verse 8 with me.
0: Még egy kicsit a 8. vers.
1: To verse 8. He says that he struck the water.
0: Azt mondja, megütötte azzal a vizet.
1: And the water divided this way and that.
0: És az két felé vált, jobbra és balra.
1: You know, the last time that had happened.
0: Tudjátok, ez amikor legutóbb megtörtént.
1: Was in Joshua and chapter 3 and verse 13. Don't bother looking.
0: Józsué 3-ban volt.
1: And this was the time when the children of Israel had come down to the same river Jordan.
0: Fiai ekkor mentek át ugyanezen a folyón a Jordánon.
1: And the Levites' feet had stepped into the water.
0: És a léviták a lábukkal beléptek a vízbe.
1: And they brought the Ark of the Covenant on the shoulders of the Levites.
0: És a léviták a vállukon hordozták a frigyládát.
1: The symbol of the very presence of God.
0: Amely Isten jelenlétének a jelképe volt.
1: And they went into the water.
0: És bementek a vízbe.
1: And the waters parted this way and that at the presence of God.
0: És kétfelé szétvált a víz Isten jelenléte előtt.
1: Now we have just the mantle of a man Elijah.
0: Most csak egy embernek, Illésnek a palástja van.
1: And the waters have to open with the presence of God.
0: Amely megüti a vizet, és most is Isten jelenléte előtt ketté válik a víz.
1: A new day began when that water of the river Jordan opened for the children of Israel.
0: Amikor Izrael gyermekei számára szétvált a Jordán, egy új nap kezdődött el.
1: A new day was about to begin for Elisha.
0: És Elizeus számára is és Izrael népe számára is egy új nap kezdődött ezzel a vízmegütéssel is. Azt mondom nektek, drágáim, hogy Isten mindig az új nap kezdeteire vár.
1: Oh, come on, it's a new day.
0: Itt egy új nap, egy új nap van. A Balkán számára új nap van. Az életed számára.
1: We need the mantle of our God to fall upon our shoulders.
0: Szükségünk van arra, hogy a mi vállunkra ráhújjon Istenünknek a parástja.
1: Let that which is rolled up come unfurled out of the heavens upon us and crash.
0: Ami össze van hajtva, a széthajtogatódva újra szálljon le az égből.
1: Come on, it's not a failure when things get rolled up and are finished.
0: Nem kudarc, amikor a dolgokat összehajtják és azoknak végük van. Ó, nem.
1: Even in that state.
0: Még ebben az állapotban is.
1: That rolled up mantle acted like the very presence of God.
0: Ez összehajtott palást úgy viselkedett, mint Isten jelenléte, amikor megütötték vele a vizet.
1: I had to share that with you.
0: Ezt el kellett mondanom nektek.
1: God gave me that sitting there this morning listening to Alan.
0: Isten ezt akkor adta, amikor ma reggel hallgattam Alan.
1: Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Köszönöm, Jézus.
1: God is so amazing.
0: Isten annyira megdöbbentő.
1: He is incredible. He's not wasting anything.
0: Nem pazarol el semmit.
1: He's not wasting anything. And so when this miracle took place,
0: tehát amikor megtörtént ez a csoda,
1: they cross over the Jordan.
0: Átmentek a Jordánon.
1: And Elijah and Elisha go on together.
0: És Illés és Elizeus továbbra is együtt mennek.
1: Now just imagine the scene.
0: Képzeljétek el ezt a jelenetet.
1: They had just experienced the most incredible miracle.
0: Most éltek át egy fantasztikus csodát.
1: And this Elisha is staying with this Elijah.
0: És Elizeus ott marad Illéssel.
1: I'm guessing he's thinking, "Cool, I'm glad I stayed around to see this one."
0: Szerintem azt gondolta, hogy nagyon jó, hogy itt maradtam, mert így láthattam ezt is.
1: Oh, dear, what I could have missed.
0: Mit hagytam volna ki?
1: And now they're on the other side, on dry ground.
0: Ott a másik oldalon, a száraz földön.
1: And Elijah says to Elisha,
0: azt mondja Illés Elizeusnak,
1: ask what I may do for you
0: before
1: I am taken from you.
0: Mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom.
1: Only those who stay the course will have that question asked to them.
0: Ezt a kérdést csak azoknak teszik fel, akik egész úton ott maradnak.
1: Only those who stay the course.
0: Csak azok, akik mind végig megmaradnak.
1: Okay, wasn't it worth it?
0: Nem érte meg?
1: Ask what you'd want.
0: Kérj, amit
1: akarsz.
0: Before
1: I go and I'm taken away from you.
0: Mielőtt elvétetek tőled.
1: And then he says, please let the double portion of your spirit be upon me.
0: Legyen kérlek a benned levő szellemnek kettős mértéke én rajtam.
1: You know, it was persistence that bought the double portion.
0: Tudjátok, a kitartás hozta meg a kettős mértéket.
1: Only those who are persistent will get that.
0: Csak a kitartók kapják ezt meg.
1: To me, that is just the richest blessing.
0: Számomra ez a leggazdagabb áldás.
1: You've got to keep your eye on the end in order to get everything that God's got for you.
0: A végcélon kell tartanod a szemedet azért, hogy mindent megkapja, amit Isten neked akar adni.
1: Then let's look at verse 10.
0: Nézzük meg a 10-es verset.
1: You've asked a hard thing.
0: Nehéz dolgot kértél.
1: Nevertheless, if you see me when I'm taken from you, it shall be so for you.
0: Mégis, ha majd meglátsz, amikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz.
1: But if not, it won't be so.
0: De ha nem látsz meg, akkor nem lesz meg.
1: See, if he hadn't stayed with him.
0: Tehát nem maradt vele, tehát ha nem maradt volna Elizeus Illéssel.
1: Right to the very end,
0: ha nem lett volna ott az út végéig,
1: as he was going.
0: Hogy lássa, amint Illés elmegy.
1: If he had beforehand already decided, okay, I'll do my thing.
0: Ha már korábban azt döntött, úgy döntött volna, hogy a saját dolgát fogja csinálni.
1: He would not been in the right position to receive that mantle as it fell.
0: Akkor nem lett volna abban a pozícióban, hogy megkapja ezt a lehulló palástot.
1: Come on, God's got mantles for us.
0: Isten nekünk is tartogat palástokat.
1: And it's not so much your physical position, it's the position in your heart.
0: A földi pozíció, hanem Isten a szívedet nézi, nem a helyzetedet.
1: is wondering where our hearts are.
0: Azon tűnődik, hogy a szívünk hol van.
1: Elisha picks up that mantle.
0: Elizeus megfogja ezt a palástot.
1: Let's read that there.
0: Olvassuk el.
1: I just want to read verse 11 again.
0: Újra a 11. verset olvassuk.
1: I love this part.
0: Nagyon tetszik ez a rész nekem.
1: As they continued on, they and talked.
0: És lőn, amikor mentek, menvén beszélgettek.
1: And they were talking.
0: Beszélgettek.
1: I just think these two had become loved one another.
0: Azt gondolom, hogy ezek ketten szerették egymást.
1: And they had plenty to talk about.
0: És sok minden beszélgetni valójuk volt.
1: And I guess they could never stop their talking.
0: És azt gondolom, hogy szinte abba sem tudták hagyni a beszélgetést.
1: And here they were talking as they were going.
0: És itt voltak, bementek és beszélgettek.
1: Doesn't that sound so normal?
0: Nem olyan nagyon normálisnak hangzik ez.
1: Come on, two friends.
0: Két barát.
1: Just walking this way and talking together.
0: Megy együtt és beszélget.
1: But the next word says suddenly.
0: De a következő szó azt mondja, hogy hirtelen.
1: You know, there's always suddenness with our God.
0: Istenünknél mindig vannak ilyen hirtelen történő dolgok.
1: We wait forever, but then suddenly.
0: Nagyon sokáig várunk mindörökké, egyszer aztán csak hirtelen. Nem így
1: we
0: van.
1: Wait and wait,
0: csak várunk
1: and never seems
0: és
1: várunk, to happen.
0: És úgy tűnik, hogy soha nem történik semmi.
1: But God doesn't give us a flash card like this saying 10 minutes to 5 minutes.
0: De aztán hirtelen Isten csak megmutatja nekünk a visszaszámláló tablát, hogy 10 perc,
1: 6
0: perc, 6 perc.
1: Suddenly.
0: Nem, hanem mindig azt mondja, és akkor hirtelen minden bevezetés nélkül.
1: He just shows
0: itt vagyok, mondja Isten, megjelenik.
1: And he gives us no warning whatsoever.
0: És előre nem figyelmeztet.
1: And suddenly the chariot of fire appeared and the horses of fire.
0: És hirtelen egy tüzes szekér, tüzes lovakkal jelent meg.
1: And he separated the two of them.
0: És elválasztotta őket egymástól.
1: And remember the word is the double of them.
0: És emlékeztek a duplájukat, kettőjüket elválasztotta.
1: He separated the double.
0: Szekér. Tehát ezt a duplát szétválasztotta a szekér.
1: And Elijah went up in a whirlwind to heaven.
0: És Illés a szélvészben felment az égbe.
1: Elisha saw it.
0: Elizeus pedig ezt látván.
1: If you see me when I go,
0: azt mondták, hogy neki, hogyha látod, amikor elmegyek,
1: then the anointing will be yours.
0: Akkor a tiéd lesz a kenet.
1: Elisha saw it.
0: Elizeus pedig látta.
1: And he cried out.
0: És kiáltott.
1: My father, my father!
0: Édesatyám, édesatyám!
1: The chariots of Israel and the horsemen.
0: Izrael szekerei és lovagjai.
1: Listen, he took hold of his own clothes.
0: Megragadta a saját ruháit.
1: And he tore them into pieces.
0: És két részre szakaszta azokat.
1: He didn't want what he had.
0: Nem akarta már azt, ami az övé volt.
1: Oh no, he took his own clothes and took them off.
0: A saját ruháit széttépte.
1: And he picked up the mantle.
0: És felvette Illés palástját.
1: Oh, this is what I want.
0: Én ezt akarom.
1: This is what I want.
0: Ezt akarom én.
1: And he clothed himself in this mantle.
0: És önmagára vette ezt a palástot.
1: I can just see that with my eye, can you?
0: Szinte el tudom képzelni, hát.
1: That is so wonderful.
0: Olyan csodálatos.
1: He took up the mantle that had fallen from Elijah.
0: Felvette a palástról leesett, az Illésről leesett palástot.
1: And then he went back to the bank of the river Jordan. Oh, I like this man.
0: És visszament a Jordán partjára. Nagyon tetszik nekem ez az Elizeus.
1: And I guess he just copied what Elijah had done.
0: Gondolom egyszerűen csak leutánozta, amit Illés csinált.
1: Okay, this is what the mantle did for Elijah.
0: Na, Illésnek ezt végezte el a palást.
1: Now, let's see if it's gonna work the same for me.
0: Most nézzük meg, hogy nekem megteszi-e ugyanezt.
1: So he takes up the mantle.
0: Tehát fogja a palástot.
1: He strikes the water.
0: Megütötte a vizet.
1: Oh, hallelujah! And the water's open.
0: És megnyílt a víz.
1: Ah, this is the same mantle.
0: Ugyanaz
1: with
0: a
1: the
0: palást.
1: Same authority.
0: Ugyanazzal
1: with
0: a hatalommal.
1: The same power.
0: Ugyanazzal az erővel.
1: Where is the God of Elijah?
0: Hol van az Illés Istene?
1: And when he said that, he struck the water.
0: És mikor ezt megmondta, akkor megütötte a vizet. És az két felé vált.
1: And Elijah crossed over.
0: És által ment Elizeus.
1: he began exactly where Elijah had left off.
0: Pontosan ott folytatta, ahol Elisa hagyta.
1: Alan said that the other day.
0: Alan ezt mondta valamelyik nap.
1: I've got my own Bible and it's written in there.
0: Már megvan a saját Bibliám, és ebbe bele van írva.
1: Yes, Elisha begins where Elijah left off.
0: Elizeus ott kezdi, ahol Elisa abba hagyta.
1: Hallelujah. And he does it with that double anointing, with that double portion.
0: Kettős kerettel, a kettős mértékkel csinálja.
1: And the people, the sons of the prophets had to look.
0: És a proféták fiainak oda kellett figyelni.
1: The spirit of Elijah rests upon Elisha.
0: Illés szelleme megnyugodott Elizeusra.
1: They knew that this was the same spirit.
0: Tudták, hogy ez ugyanaz a szellem.
1: Elisha knew that if he was going to walk in this double anointing.
0: Elizeus tudta, hogy ha ebben a kettős mértékben, kenetben akar járni.
1: If he was going to walk in what his father Elisha had.
0: Ha abban akar járni, ami atyának Illésnek megvolt.
1: He had to activate it with his own faith.
0: Akkor a saját hitével kell ezt mozgásba hoznia.
1: It's one thing to walk in somebody else's faith.
0: Egy dolog az, ha valaki másnak a hite szerint járunk.
1: And in the blessings of someone else's faith.
0: Valaki más hitének az áldásaiban.
1: Now it was time for him to activate his own
0: ide,
1: faith.
0: Hogy a saját hitét hozza mozgásba.
1: And come on, the whole thing works by faith.
0: Az egész dolog hit által működik.
1: Don't miss your opportunity when it comes.
0: Ne hagyd ki a lehetőségedet, amikor eljön.
1: It doesn't come by just having hands laid on you.
0: És nem úgy jön a lehetőséget, hogy kézbeltétel a
1: limetkodnak érted. You can receive the mantle.
0: Megkaphatod a palástot.
1: But wouldn't it be tragic if it just died with you?
0: De nem lenne tragikus, hogy meghalna veled a palást?
1: You've got to activate it by faith.
0: Munkába kell hozod a palástot hit által.
1: You've got to cross over.
0: Át kell menned.
1: You've got to begin to move into that double portion.
0: El kell kezdened ebben a kettős mértékben mozogni.
1: You've got to go walking in the power of that new anointing upon you.
0: A rajtad levő új keret erejében kell elkezdened
1: járni. You know
0: járni.
1: When Elisha said, "I want this double portion."
0: Amikor Elizeus azt mondta, én ezt a kettős mértéket akarom.
1: Scripturally, he was asking for the firstborn's portion.
0: Így az első szülöttnek a részét kérte.
1: It tells us that in Deuteronomy 21.
0: Ezt az 5 Mózes 21 mondja.
1: And verse 17, if you want to just put that in your notes.
0: 17. versben, hogyha jegyzetbe be akarjátok
1: írni. This double portion was the privilege of the firstborn.
0: Ez a kettős mérték az első szülött fiúnak a joga volt.
1: And he entered into the privilege of the firstborn.
0: És Elizeus az első szülött jogába lépett be.
1: You know, it's so important for us in these days.
0: Ez nagyon fontos a számunkra ezekben a napokban.
1: For us to receive that mantle that God is putting upon us.
0: Hogy felvegyük azt a palástot, amit Isten ránk akar tenni.
1: Now, you know, people have a natural affinity towards those who have similar giftings.
0: Az emberek természetes módon vonzódnak azokhoz, akik hozzájuk hasonló ajándékokat kapnak.
1: And you know, this is something which just happens in God.
0: Istenben ez csak úgy megtörténik.
1: God puts people together.
0: Isten egymás mellé rendeli az embereket.
1: He gives sons and daughters to mothers and fathers.
0: Fiakat, leányokat ad az anyáknak és az apáknak.
1: He gives us those who've got that affinity to the gifting and the calling that is within us.
0: Olyan embereket ad mellénk, akik vonzódnak afelé az elhívás vagy ajándékok felé, ami nekünk van.
1: And you see, it's going to complete the life of that spiritual son.
0: És ezt teszi teljesének a szellemi fiúnak az életét.
1: As they move into that mantle that comes upon them.
0: Amikor belép, elkezdik használni ezt a palástot, ami rájuk hull.
1: It is actually a completion of that life.
0: Ez igazából az ő életük beteljesedését.
1: It's what they were born for. It's part of the good works foreordained from the foundation of earth for them to walk in.
0: Ez része adnak a sok jó cselekedetnek, ami a föld alapjának felvetetés előtt elrendeltetett a számukra, hogy abba járjanak. A mennyei Isten szervezi ezeket a dolgokat.
1: You see, we can't just sort of decide who's going to be that person to receive the mantle.
0: Nem dönthetjük mi el, hogy ki legyen az az ember, aki megkapja ezt a palástot.
1: And you can't decide that you're the person.
0: És nem döntheted el te se, hogy te vagy az.
1: Come on, it is not by human choice.
0: Nem emberi döntés.
1: We can only have what God has for us.
0: Csak azt kaphatjuk meg, amit Isten nekünk akar adni.
1: And I just want to say one or two final closing words here.
0: Még egy-két zárszót szeretnék itt mondani ehhez.
1: We need to know the difference between calling and ambition.
0: Tudnunk kell a különbséget az elhívás és a törekvés között.
1: Come on, what? Calling is from God.
0: Az elhívás Istentől van.
1: Ambition can work in the flesh.
0: A törekvés pedig test szerint működhet.
1: We need to just take note of that.
0: Ezt meg kell figyelnünk.
1: Another point, we must not covet another person's gift.
0: Egy másik dolog, hogy nem szabad kívánnunk egy másik ember ajándékait.
1: We must not have unrealistic expectations
0: nem szabad,
1: on our life.
0: Valótlan elvárásaink legyenek az életünkkel szemben.
1: If the whole of your life you've never been particularly prophetic,
0: hogyha egész életedben nem voltál különösebben profétikus,
1: you're not going to suddenly become the prophet.
0: Akkor hirtelen nem lesz belőled proféta.
1: If you've never been a leader because someone lays hands on you, you're not going to suddenly turn into a leader.
0: Akkor csak attól, hogy valaki kézzelítettel imádkozik, érted, még nem leszel vezető.
1: Come on, accept who you are.
0: Fogadd el, ki vagy.
1: Accept who you are.
0: Fogadd el, ki vagy.
1: And don't have unrealistic expectations.
0: És ne legyenek valószerűtlen elvárásaid.
1: Understand also that the impartation that you receive,
0: hogy az, amit kapsz így átadással,
1: is progressive in its work in your life.
0: Az egyre fokozatosan fejlődik ki az életedben ennek a működése.
1: And you know, when that mantle fell upon Elisha,
0: és amikor Elizeusra rászállt ez a palást,
1: I could guarantee it began the deepest dealings of the Holy Spirit in his life.
0: Szavatolom nektek, hogy a Szent Szellem ekkor kezdett el az életével a legmélyebben foglalkozni.
1: Come on, we're never finished with the dealings of God.
0: Isten mindig, mindvégig foglalkozik velünk egész életünkben.
1: And every new level he takes us to.
0: Minden új szinten, ahova visz minket.
1: Come, we can expect new dealings.
0: Mindig számíthatunk arra, hogy új módon megint foglalkozik velünk.
1: The time has come for God, for fathers and mothers, spiritual parents to pass on mantles.
0: Hogy szellemi atyák és anyák tovább adjanak palástokat.
1: It would be terribly sad if we behaved like Gehazi.
0: Szörnyen szomorú lenne, ha úgy viselkednénk, mint Gehazi.
1: We couldn't take the mantle that was really ours because we had such covetous attitudes.
0: Nem tudnánk elvenni ezt a palástot, ami igazából nekünk volt előkészítve, mert kapzsik vagyunk.
1: It's terrible shame that Elisha could not find someone to pass his mantle to.
0: Szörnyű szégyen, hogy Elizeus nem talált senkit, akinek továbbadhatta volna palástját.
1: King Joash made all the right noises.
0: Joash király megfelelő hangokat adta ki.
1: Oh, he said, my father.
0: Mondta, hogy atyám, atyám.
1: Just like Elisha had said to Elijah.
0: Ahogy Elizeus mondta Illésnek.
1: He had the right words.
0: Megvoltak a megfelelő szavai.
1: And the wrong heart.
0: De rossz szívvel.
1: But God looks on the heart.
0: De Isten a szívet nézi.
1: Come on, it's time for Christian ministries, individuals, mothers and fathers.
0: Hogy a keresztény szolgálatok, az egyének, az atyák és az anyák.
1: It's essential for generational transfer.
0: Nagyon lényeges, életbe vágó a nemzedéki átadás.
1: And I believe it's our privilege to call forth that next generation.
0: Hogy ez a kiváltságunk, hogy előhívhatjuk a következő nemzedéket.
1: And you know where we'll find them?
0: És tudjátok, hol találjuk meg őket?
1: They'll be like the Joshuas in the presence of God.
0: Olyanok, mint a Józsuék Isten jelenlétében.
1: And they're the ones we're going to call them out.
0: Ők azok, akiket ki kell hívnunk.
1: And they're going to receive double portions in these days.
0: És ők ezekben a napokban megkapják a kettős mértéket.
1: And rivers of blessing are going to flow everywhere upon the face of the earth.
0: És az áldás folyamai fognak mindenütt áradni a föld színén.
1: Hallelujah. Let's stand in his presence.
0: Álljunk fel az ő jelenlétében.
1: Praise you, Jesus.
0: Dicsérünk téged, Jézus.
1: Praise you, Lord Jesus.
0: Dicsérünk téged, Úr Jézus.
1: Father, I'm asking you right now.
0: Atyám, most azt kérem tőled.
1: That Lord, you would prepare hearts.
0: Hogy készíts el szíveket.
1: To receive that double portion.
0: Arra, hogy megkapják ezt a kettős mértéket.
1: Oh God, let it roll down upon your people.
0: Ó, Uram, hogy ez legördüljön a te népedre.
1: Oh my God, let mantles be transferred.
0: Uram, hogy a palástok átadódjanak.
1: Let hearts be prepared for these wonderful days.
0: The
1: Father, that your kingdom should go from king, from shore to shore, from nation to nation. The knowledge of the Lord, the glory of the Lord shall fill the earth and the waters cover the sea. Oh God, you do this.
0: Oh, Uram, tedd ezt meg.
1: Father, as we stand in your presence
0: Atyám,
1: here,
0: itt a jelenlétedben állunk,
1: I ask you, Lord, just to deal with every heart.
0: Hogy minden szívvel foglalkozz.
1: Father, there are mantles that need to be passed.
0: Atyám, vannak palástok, amiket tovább kell adni.
1: I ask you, Lord, to speak into hearts even
0: Kérlek,
1: at this
0: Uram,
1: moment.
0: Hogy ebben a percben is szólj a szívekhez.
1: Father, we have no idea how long it took for Elisha
0: Uram,
1: to receive
0: arról,
1: that which was his.
0: Tartott, amíg Elizeus megkapta azt, ami az övé.
1: I pray, Father, that spiritual fathers will find their Elishas.
0: Hogy a szellemi atyák megtalálják az Elizeusaikat.
1: And that time of preparation will go on.
0: És ez a felkészülési idő folytatódik.
1: And that hearts will be prepared.
0: És a szívek felkészülnek.
1: And that Father, so that mantles
0: Atyám,
1: can be transferred.
0: Azért, hogy a palástok átadódhassanak.
1: Because this is your means of increase.
0: Mert te így okozod a növekedést, így hozod létre a növekedést.
1: God, it is your purpose.
0: Ez a te célod a növekedés számára. Szempontjából.
1: Let us embrace your way.
0: Hadd fogadjuk el a te módszereidet.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádiósansz műsorán.
4: All right, fellas. Welcome, the fellas, to the doghouse. Good to be here. Tina Brothers.
5: Yes,
4: in the house.
5: Yeah.
4: For sure. That's for sure.

Jesus. You have the sweetest name. There is a name

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ahogy láttuk, Pál intett az efézusi véneket az Apcsel 20-ban.
3: I just want you to notice something in verse 28 of Acts 20.
2: Szeretném, hogy a 28. versben rájönnétek valamire itt az Apcsel 20-ban.
3: I'm sorry, it's verse 32, I meant to say.
2: Elnézést, 32. versben van ez, azt akartam mondani.
3: This is his final exhortation.
2: Ez az ő utolsó intelme a számukra.
3: So now, brethren, I commend you to God.
2: Ez, és most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének,
3: which is able to build you up,
2: aki felépíthet titeket,
3: and give you an inheritance among all those who are sanctified.
2: És adhat néktek örökséget minden megszenteltek között.
3: So there's a clear responsibility here.
2: Tehát itt van egy világos felelőssége a véneknek.
3: The elders have got a twofold responsibility.
2: A véneknek két rétű felelősségük van.
3: They have to get there themselves.
2: Először is önmaguknak kell eljutni az örökségig.
3: They have to bring everybody else into that same inheritance.
2: És utána mindenki más is be kell vezetniük ugyanebbe az örökségbe.
3: And the word that's used here is one of the group of words which is really saying that the word of God is powerfully capable of building you up.
2: Itt egy olyan szót használ az ige, ami egy szócsoportnak az egyik tagja, ami azt jelenti, hogy Isten igéje erőteljesen képes megépíteni titeket és bevinni titeket az örökségetekbe. Amikor pár perc múlva eljutunk az efézusi levélhez, majd meglátjuk, hogy mi ez az örökség.
3: Paul said to Timothy, he said, Timothy, you've got to grow, you've got to keep on going, because not only you, but the people following you will not be able to grow.
2: Pál azt mondta Timóteusnak, hogy Timóteus, folyamatosan növekedned kell és haladod előre, mert ha te nem haladsz, akkor a téged követő emberek sem tudnak majd növekedni.
3: You are first of all to give attention to yourself.
2: Mindenek előtt figyelj oda magadra.
3: So that your growth is evident to everybody.
2: Hogy a te növekedésed mindenki előtt világos legyen, nyilvánvaló legyen.
3: You can then take them to where you are.
2: És utána az embereket is elviheted oda, ahol te magad vagy.
3: You cannot take people to where you yourself have not gone.
2: Oda nem tudsz elvezetni másokat, ahova te magad el nem jutottál.
3: So the first thing a leader must be, he must be in the reality of it himself.
2: Tehát egy vezetőnek elsősorban önmagának kell eljutni az örökség valóságába.
3: And then you can bring people to where you are.
2: És utána már másokat is elvezetted oda, ahova ő maga eljutott.
3: But if you're not going anywhere, they won't go anywhere.
2: De ha te nem jutsz sehova, akkor az emberei sem jutnak sehova.
3: And if you don't keep moving,
2: és ha te nem haladsz folyamatosan,
3: when they catch up with you,
2: akkor amikor az emberek utolérnek téged,
3: or even worse, go past you,
2: vagy ami még rosszabb, hogy lehagynak,
3: you have no longer any right to lead them.
2: Akkor már nincs jogod vezetni őket.
3: Amen. Give attention to yourself that you're always making progress.
2: Tehát figyelj oda magadra, hogy te mindig fejlődj.
3: And you need to keep checking. Now, am I further on in God than I was a year ago?
2: És mindig ellenőrizned kell, hogy előbbre tartasz-e Istenben most, mint egy évvel ezelőtt voltál.
3: Paul said, my ambition.
2: Pál azt mondta, hogy az én törekvésem
3: is to know Christ.
2: Az, hogy ismerjem Krisztust.
3: And the power of His resurrection.
2: És az ő feltámadásának erejét.
3: My ambition is to become like Jesus.
2: Az én törekvésem az, hogy olyan legyek, mint Jézus.
3: Haven't got there yet.
2: Még nem értem oda.
3: But I'm a lot further on the road than I was 2 years ago, 5 years ago.
2: De sokkal előbbre tartok az úton, mint egy vagy négy vagy öt évvel ezelőtt voltam.
3: All be able to say that.
2: Mindannyiunknak képesnek kell lennünk ezt elmondani.
3: And if we're making progress towards the goal of fully becoming like Jesus.
2: És hogyha mi haladunk afelé, a cél felé, hogy teljesen olyanokká legyünk, mint Jézus.
3: It's proper, it's correct for us then to say you follow us because we're following him.
2: Akkor jogosan mondhatjuk azt az embereknek, hogy kövessetek engem, mert én őt követem.
3: But I'm not standing still.
2: De nem maradok egy helyben.
3: I'm going somewhere.
2: Haladok valamerre.
3: I haven't got there yet.
2: Még nem értem oda.
3: But if I'm not further on than I was 6 months ago, there's something wrong with me.
2: De hogyha nem vagyok előbbre, mint 6 hónappal ezelőtt, akkor valami baj van velem.
3: Amen. But the elders were not at a place where they could handle the intensity of the attack which came against them.
2: De a vének még nem tartottak ott, hogy kezelni tudták volna azt az erőteljes ellentámadást, ami ellenük indult.
3: So when Paul left to go to Macedonia,
2: tehát amikor Pál elhagyta őket, hogy Macedóniába menjen, he
3: left young Timothy there as the apostolic leadership to hold that situation.
2: Ott hagyta Timóteus, mint fiatal apostoli vezetőt azért, hogy tartsa a frontot.
3: Helyben. In the first letter to Timothy.
2: Ezt az első Timóteusi levélben olvassuk.
3: And both letters to Timothy were written while he was holding the fort in Ephesus.
2: Pál mind a két levelet Timóteushoz akkor írta, miközben Timóteus Efézusban tartotta a frontot, az erődöt.
3: And the more you study this, the more you realize what an enormous amount of New Testament scripture is devoted to winning the battle of Ephesus.
2: És minél többet tanulmányozzátok a témát, annál jobban rájöttek, hogy az új szövetségi szentírásnak milyen nagy százaléka koncentrálódik az Efézust érintő csatára.
3: Both the Corinthian letters,
2: mindkét korintusi levél,
3: the two letters to Timothy,
2: a két Timóteushoz írt levél,
3: Paul's right letter to the Ephesians,
2: Pál Efézusiakhoz írt levele,
3: and all the writings of John,
2: János minden írása,
3: are all focused on the battle of Ephesus.
2: Mind az efézusi csatára összpontosul.
3: When you study all that, you realize what a crucial battle this was.
2: Amikor ezt tanulmányozzátok, akkor rájöttök, hogy ez milyen döntő fontosságú csata volt.
3: And in these scriptures,
2: és ezekben az írásokban,
3: God's given us careful instruction of how to win that battle.
2: Isten gondos utasításokat adott nekünk arra, hogy hogyan kell ezt a csatát megnyerni.
3: After Paul left,
2: miután Pál elment,
3: everything he prophesied began to happen.
2: Minden elkezdett megvalósulni, amit ő megprofétált.
3: All kinds of false heresies came into the church.
2: Mindenféle hamis eretnekség beszivárgott az egyházba.
3: There were powerful attacks from the outside.
2: Kívülről is erőteljes támadások jöttek.
3: Now the problem basically was this.
2: Alapvetően az volt a probléma.
3: In order to establish their authority with greater security,
2: hogy ahhoz, hogy ezek a keresztények a tekintélyüket nagyobb biztonsággal meg tudják szilárdítani, illetve a római birodalom császárai ahhoz, hogy a tekintélyüket meg tudják szilárdítani, Augustus császártól kezdődően,
3: they began to establish themselves as God's supernatural representative. They called themselves erroneously God's son on earth.
2: Elkezdték azt terjeszteni magukról, hogy ők Istennek a földi természet fölötti képviselői. Ironikus módon azt mondogatták magukról, hogy ők Isten fiai a földön, a császárok Rómában.
3: And it became mandatory to worship the deity of the emperor.
2: És kötelező
3: part of your devotion and loyalty to him.
2: És kötelező volt a császár isteni mi voltát imádni, ez része volt annak, hogy az ember hűséges a császárhoz.
3: Now Herod the Great, who was always at heart a politician.
2: Nagy Heródes, aki szívében mindig politikus volt.
3: The one who built the temple in Jerusalem.
2: Ő építette meg a jeruzsálemi templomot.
3: But he didn't build it because he loved God. He built it because it was politically expedient to do so.
2: Nem azért, mert szerette Istent, hanem mert politikailag jó lépés volt a templomot megépíteni.
3: But Herod also built four temples to the worship of Augustus Caesar.
2: De Herodes ugyanakkor négy templomot épített Augustus császár tiszteletére is az ő imádásának céljával. Legalább négyet.
3: One of them was in Philippi, so he was worshiping the emperor, and at the same time he was making religious noises to worship God Jehovah.
2: Az egyik Filippiben volt, tehát Herodes imádta Augustus császárt is, de ugyanakkor zajosan úgy csinált, mintha imádta volna az igaz Istent is Jeruzsálemben.
3: And I want you to see that the whole atmosphere was the atmosphere of syncretism.
2: Szeretném, hogy látnátok, hogy az egész környezetnek az a légkörét a szinkretizmus, a vallási összemosás légköre töltötte be.
3: It was okay to worship Jesus so long as you did not do it exclusively. That was the problem.
2: Az volt a gond, hogy nem volt probléma Jézust imádni addig, amíg az ember nem kizárólag Jézust imádta.
3: If you went to the other temples occasionally, and certainly if you worshiped Caesar, you could worship Jesus as one of your gods.
2: Hogyha alkalmanként elmentél a többi templomba, és kétségtelenül eljártál a császár templomába őt imádni, akkor nem volt semmi gond azzal, ha Jézus is imádtad, mint egyik Istent a sok közül.
3: Right now we're under tremendous pressure to be syncretistic in our attitude.
2: És jelenleg Európában nagy nyomás nehezedik ránk azért, hogy ilyen szinkretista hozzáállásunk legyen.
3: And if we will worship only Jesus and not acknowledge any other god, then we're seen as fundamental fanatics that need to be wiped out.
2: És hogyha csak Jézust imádjuk kizárólagosan, akkor vallási fundamentalistáknak és fanatikusnak tekintenek minket, akiket el kell söpörni.
3: It's okay to worship Jesus, but worship Caesar as well.
2: Tehát imád Jézus, de imád ugyanakkor a császárt is.
3: Now I'm jumping ahead a bit.
2: Most egy kicsit előre ugrottam.
3: But one of the great sons of the Apostle John was a man called Polycarp.
2: De János apostol egyik nagyszerű szellemi fia egy Polycarpus nevű ember volt.
3: And he was executed in AD 155.
2: Őt Krisztus után 155-ben végezték ki.
3: And he was an old man, 85 years of age at the time.
2: Ő akkor 85 éves idős ember volt.
3: The local Roman proconsul didn't want to do this dirty deed. He said, look, just offer a few grains of incense to Caesar and I can let you off. Just do that.
2: A helyi római helytartó nem akarta ezt a piszkos munkát elvégezni ellene, ezért arra próbálta rávenni, hogy csak néhány szemcsényi füstölöktető szert áldozzon fel a császár tiszteletére, és akkor nem kell kivégezni, el lehet engedni.
3: Worship Jesus, but just a few grains of incense to Caesar, and you won't be executed.
2: Jézus nyugodtan imádja, csak ezt a néhány kicsi szemcse illatot áldoz fel a császár tiszteletére, és akkor elmehetsz.
3: Polycarp refused to make the compromise.
2: De Polycarpus nem volt hajlandó megalkudni.
3: So he was burnt at the stake at 85 years of age.
2: Ezért egy póznán elégették 85 éves korában.
3: Now, this was the environment which continued for several hundred years.
2: Több száz éven keresztül ez a környezet, ez a légkör uralkodott a birodalomban.
3: And we've got to be absolutely clear about the way we behave in these days.
2: És nekünk teljesen egyértelműen kell viselkednünk ezekben a napokban.
3: Because the pressure is to some sort of compromise of syncretism.
2: Mert az a nyomás nehezedik ránk, hogy egy bizonyos mértékben alkudjunk meg a szinkretizmus jegyében.
3: And then we'll become politically acceptable and we'll be okay.
2: És akkor politikailag elfogadhatók leszünk és minden rendben lesz.
3: Now, there was a great persecution arose under Emperor Nero.
2: Nero császár alatt nagyon erőteljes üldöztetés robbant ki.
3: He was making a complete mess of the economy and rule of the Roman Empire, so he decided to blame the Christians.
2: Nero teljesen összezavarta a római birodalom gazdasági életét és politikai életét, és utána úgy döntött, hogy az egészet a keresztényekre fogja kenni.
3: And fierce persecution broke out.
2: És nagyon heves üldöztetés robbant ki ezért a keresztények ellen.
3: Coming to a climax about AD 69.
2: És ez Krisztus után 69 körül csúcsosodott ki.
3: During that time,
2: ez alatt az idő alatt,
3: every apostle was executed apart from the apostle John, who was supernaturally preserved.
2: János apostol kivételével minden apostolt kivégeztek, János különleges csoda folytán megúszta a dolgot.
3: At some time during that persecution, Timothy disappears and presumably is put to death as a martyr.
2: És valahol az üldöztetés idején Timóteus is eltűnik a színről, valószínűleg vértanú halált halt.
3: So I want you to get somehow the feel of these tough days.
2: Tehát szeretném, hogyha egy kicsit éreznétek, hogy milyen kemény idők voltak ezek.
3: Then the Apostle John moves to Ephesus.
2: Aztán János apostol Efézusba költözik.
3: Somewhere around about AD 68.
2: Valahol Krisztus után 68 táján.
3: And he holds the fort because God is showing them this is the strategic place you absolutely have to hang on here.
2: És tartja az erődöt, mert Isten megmutatta neki, hogy ez egy stratégiai fontosságú hely, ezt abszolút nem szabad kiengedni a kezükből.
3: Now, we got several pages.
2: Itt több jegyzett oldal következik,
3: de
2: nem fogom mindegyiket végigolvasni, ezen minden végig menni.
3: Because they're pretty comprehensive.
2: Mert elég részletesen jegyzett.
3: And if you move on in your notes to somewhere around about page 15.
2: De hogyha valahova 15. oldal tájára mentek a jegyzetben.
3: You'll find that the attacks that Paul prophesied now begin to happen.
2: Akkor látjátok, hogy azok a támadások elkezdődnek, amikről Pál prófételt korábban.
3: And in his first letter to Timothy,
2: a Timóteushoz írt első levelében,
3: he's giving him advice as how to handle all these powerful attacks upon the church.
2: Pál tanácsokat a Timóteusnak arról, hogy hogyan kezelje az egyház ellen induló erőteljes támadásokat.
3: I'm not going to spend time on this, but just the notes are comprehensive.
2: Most nem fogok ezzel időt tölteni, mert a részletesen jegyzett.
3: But I've listed them on page 15 and 16.
2: De a 15. és 16. oldalon felsoroltam ezeket a dolgokat.
3: All kinds of strong strange doctrines come in.
2: Mindenféle furcsa tanítások jöttek be.
3: We have something called Gnosticism.
2: Van a gnoszticizmus nevű hamis tanítás.
3: Gnosticism was a compartmentalizing of your life into a spiritual part and a realistic worldly part.
2: A gnoszticizmus tanítása szerint az életünket föl kell osztani a szellemi részére és a valós világhoz kötődő fizikai részére. A gnoszticizmus ma Európában nagyon jól van, egészséges, virul.
3: And the basic idea of Gnosticism is this.
2: Az alapgondolat a gnoszticizmusban a következő.
3: The natural world,
2: a természetes világ,
3: and your natural life is irretrievably evil.
2: De a természetes életünk javíthatatlanul gonosz.
3: And you can't help being sinful in that part of your life.
2: És az életünknek ebben a részében nem úszhatjuk meg azt, hogy bűnösek legyünk.
3: What you can do is you can take the spiritual part of you.
2: De foghatjuk életünk szellemi részét.
3: And practice spiritual exercises to develop that spiritual part of you.
2: És ahhoz, hogy a szellemi életrészünket fejlesztjük, ezért szellemi gyakorlatokat végezhetünk.
3: And you can't help being wicked and sinful in your natural life, so don't worry about it.
2: A természetes életünkben úgysem tehetünk arról, nem segíthetünk azon, hogy gonoszok és rosszak legyünk, tehát ne is aggódjunk ma miatta. Menjünk el vasárnap a gyülekezetbe, dicsérjük az Urat.
3: Go to work on Monday and be a crook like everybody else.
2: Aztán hétfőn menjünk el dolgozni és legyünk ugyanolyan gazemberek, mint mindenki más.
3: You can cheat your grandmother and steal her house, but you can worship God and that's okay.
2: Becsaphatjuk a nagymamánkat, ellophatjuk a házat, de hogyha közben Istent imádjuk, akkor minden rendben van.
3: A total compartmentalizing of the religious part and of the secular part of our life.
2: Az életünk vallásos részének és világi részének a teljes szétválasztását tanították.
3: But there's no such dichotomy in God, amen?
2: De Istennél nincsen ilyen szétválasztódás.
3: You find a lot of people living that way.
2: És hogyha sok ember találsz, aki így él.
3: I've come to the place in America where the last person I'll hire is a tradesman with a fish on his literature.
2: Amerikában eljutottam odáig, hogy legutolsó sorban alkalmaznék olyan szakembereket, akiknek hal van az autójukon.
3: Because I'm a brother, he will take advantage of me.
2: Mivel én testvér vagyok, ezért ez a szakember biztos, hogy kihasználna.
3: You do lousy work at a high price and expect me lovingly as a brother to give him what he doesn't deserve.
2: Pocsék munkát végez, de nagyon magas árért, és arra számítana, hogy én szeretettel és kedvesen odaadom neki ezt a nagy összeget, azért, mert ő Krisztusban testvérem.
3: And if you're going to be in business and put a fish on, you better make sure that it's got the excellence of the kingdom about it.
2: Hogyha vállalkozók vagytok és hal van az autótokon, akkor legyetek biztosak abban, hogy a királyság kiválósága működik a munkátokban.
3: I know quite a few pastors in America.
2: Elég sok pásztort ismerek Amerikában.
3: They won't put a fish on the back of their car because of the way they drive.
2: Akik nem teszik fel a halat az autójukra, mert tudják, hogy hogyan vezetnek autót.
3: And I get into their vehicle, the first thing I see is the latest radar system to detect police speed traps.
2: És amikor beszállok az autójukba, akkor látom, hogy a legújabb olyan szerkezet van az autójukban, ami felismeri, hogy hol van radar.
3: And I said, if you just kept the law, then you wouldn't need all that equipment.
2: És azt mondom nekik, hogy ha megtartanád a törvényt, akkor nem lenne szükséged ezekre az eszközökre.
3: Amen. We're told that we obey every ordinance of law, whether we think it's stupid or not. That's no excuse.
2: Azt mondja az ige, hogy engedelmeskedjünk minden törvénynek, akkor is, hogy a ostobaságnak tartjuk a törvényt, nem ez a lényeg benne.
3: Our whole life is to speak the reality of the kingdom.
2: Az egész életünknek a királyság valóságáról kell beszélnie.
3: If I make a promise, I'm to keep it.
2: Hogyha ígéretet teszek, akkor be kell tartanom.
3: Not because of any punishment, because Jesus said, let your yes be yes and let your no be no.
2: Nem a lehetséges büntetés miatt, hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy az igenünk legyen igen, a nemünk pedig nem.
3: Amen. So let's get rid of Gnosticism. Anyway, I could go on with all these things.
2: Tehát folytathatnám ezt a témát hosszan.
3: If you go through the list, you'll find that they're very much alive and well today.
2: Hogyha végigmentek a listán, akkor látjátok, hogy mindezek a támadások mai korunkban is élnek és virulnak.
3: We even have erroneous prosperity teaching.
2: Timóteus még találkozott a téves bővölködési tanítással is.
3: So this is how Paul writes to Timothy.
2: És Pál erről írt Timóteusnak mindenről.
3: Just a summary quickly.
2: Csak gyorsan egy összefoglalás.
3: He's to strengthen the church.
2: Meg kell erősítenie a gyülekezetet.
3: Establishing godly elders and godly deacons.
2: Azáltal, hogy Isten félő véneket és diakónusokat nevez ki.
3: And they've got to do two things.
2: És ezeknek két dolgot kell tenniük.
3: They don't necessarily have to be preachers.
2: Nem kell szükségszerűen prédikátoroknak lenniük.
3: They do have to know the word.
2: De ismerniük kell az igét.
3: And they must bring the people to the bar of scripture. That's what they must do.
2: És az embereknek az életét mindig az ige mérőzsinórjához kell vezetniük és igazítaniuk és az alapján felmérniük.
3: Now, if you're going to do that, you yourself must know the scripture.
2: Hogyha ezt akarod tenni, akkor neked magadnak ismerned kell az igét.
3: And your instinct in every situation is say, okay, let's just see what the Bible says.
2: És ösztönösen azt kell mondanod minden helyzetben, hogy nézzük meg, mit mond erről a Biblia.
3: Because we're called to bring people to obedience to the word.
2: Mert Isten arra hívott minket, hogy az ige iránti engedelmességre vezessük az embereket.
3: Amen. That's our responsibility.
2: Ez a kötelességünk.
3: In whatever the situation is, all right, let's see what the word says.
2: Bármilyen is a helyzet, nézzük meg, mit mond róla az ige.
3: And my job is to make sure you become obedient and submissive to the word.
2: És az én dolgom az, hogy biztosítsam azt, hogy te engedelmessé válj az ige iránt.
3: And the second thing is that I live an exemplary life. I'm an example of what I'm calling other people to be.
2: A másik dolog pedig az, hogy példás életet éljek, példa legyek az emberek számára arra vonatkozólag, amire el akarom őket vezetni.
3: A whole list of things for Timothy.
2: Aztán Pál itt egy egész listát írt Timóteusnak.
3: And he says in verse 18 of chapter 1.
2: Azt mondja az első rész 18. versében.
3: This charge I commit to you, son Timothy.
2: Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus.
3: According to the prophecies previously made concerning you, but by them you may wage a good warfare.
2: A korábban rólad mondott proféciák értelmében, hogy harcold meg a jó harcot.
3: And these two letters to Timothy are full of these sort of exhortations.
2: És a két Timóteusnak szóló levél tele van ilyen intelmekkel. Ez az 1 Timóteus 1:18 volt.
3: And they're born out of Paul's own experience.
2: És ezek az intelmek Pál saját élettapasztalatából nőnek ki.
3: He summarizes 35 years of ministry like this.
2: Ilyen módon foglalja össze a mögötte levő 35 évnyi szolgálatot.
3: I lived in perfect peace and happiness.
2: Tökéletes békességben és boldogságban éltem.
3: The devil never troubled me.
2: Az ördög soha nem zaklatott.
3: And I had lots of nice people in my church who never gave me any problems.
2: És a gyülekezetben sok kedves ember volt körülöttem, akik soha nem okoztak nekem problémát.
3: We lived happily ever after.
2: És mind annyian boldogan élünk, míg meg nem halunk.
3: A beautiful, peaceful environment.
2: Gyönyörű, békés környezetben.
3: Enjoying our little Christian club.
2: Élvezzük a kis keresztény klubunkat.
3: And waiting one day.
2: És várunk arra, hogy egy napon
3: for Jesus to come.
2: Jézus eljöjjön.
3: Carry us away into glory.
2: És elvigye minket a dicsőségbe.
3: Is that what he says?
2: Ezt mondja Pál.
3: He says Timothy, it was 35 years of warfare.
2: Nem, azt mondja Timóteus, ez 35 évnyi harc volt.
3: I fought a good fight.
2: Megvívtam a jó harcot.
3: I kept the faith.
2: Megtartottam a hitet.
3: And because of that there's laid up for me a crown of glory.
2: És emiatt eltétezett nekem a dicsőség koronája.
3: And it's for me and for everyone else who loved his appearing.
2: És ez az enyém, ez a korona, és mindenki más is kaphat ilyet, aki keresi és szereti Jézus megjelenését.
3: 35 years when I was not at war.
2: 35 év alatt egyetlen napra sem emlékszem, amikor nem voltam benne a háborúban.
3: Amen. That's Christian ministry.
2: Ez a keresztény szolgálat.
3: Any other way to live godly in Christ Jesus.
2: Nem lehet semmi más módon élni Jézus Krisztusban Isten félő életet.
3: That's what we're called to.
2: Erre vagyunk elhívva.
3: And there isn't any peace until the full glory of the kingdom comes and defeats and destroys the devil.
2: És nincs addig békesség, amíg a királyság teljes dicsősége el nem érkezik és el nem pusztítja az ördögöt.
3: So at the end of 1 Timothy.
2: Tehát az 1 Timóteus végén.
3: As at the beginning of 1 Timothy.
2: Mint a levél elején is.
3: He says, Timothy, this is what the prophesying is for.
2: Azt mondja Timóteus, a proféciák arra valók.
3: So you can wage good warfare.
2: Hogy meg tud vívni a jó harcot.
3: In chapter 6 of 1 Timothy.
2: Az 1 Timóteus 6-ban.
3: He says, Timothy.
2: Azt mondja Timóteus.
3: Here's my exhortation to you.
2: Itt az én intelmem a számodra.
3: Hand the baton over to you.
2: Átadom neked a stafétabotot.
3: I've finished my race, now you're going to start your race.
2: Most befejeztem az én versenyemet, most te kezded a tiedet.
3: Exhortation number 1.
2: Az első számú intelem.
3: Fight the good fight of faith.
2: Vívd, harcold meg a hitnek szép harcát.
3: Now whenever he talks about faith, it's always a fight.
2: Bármikor beszél Pál a hitről, az mindig harcról is beszél. és mindig jó harcról van szó.
3: What's a good fight?
2: Milyen a jó harc?
3: It's one you win.
2: Az, amit megnyer az ember.
3: You win, but you go on fighting.
2: Megnyeri az ember, de tovább kell harcolni.
3: Series of battles, you can win every battle.
2: Ez egy sorozatnyi csata, és minden csatát külön meg kell nyerni.
3: And a day is coming when the war will be over.
2: De jön a nap.
3: I'm not yet living in that day.
2: De jön a nap, amikor egyszer vége lesz a háborúnak, de ez a nap még nem jött el.
3: We haven't got there yet, but we're going to get there.
2: Még nem értünk el odáig, de el fogunk odáig jutni.
3: I've no doubt about the final outcome.
2: Semmi kétségem nincs a dolgok végső kimenetele felől.
3: But Timothy,
2: te Timóteus,
3: go and fight that good fight of faith.
2: Menj és harcold meg a hitnek jó harcát.
3: To do that effectively,
2: ahhoz, hogy ezt hatékonyan tedd meg,
3: there's one thing that you absolutely have to do.
2: Van egy dolog, amit abszolút meg kell tenned, kétségtelenül biztosan meg kell tenned.
3: 1 Timothy 6 verse 12.
2: Tenned, ez az 1 Timóteus 6:12-ben a következő intelem.
3: You must take hold, you must grab hold of the eternal life.
2: Meg kell ragadnod az örök életet.
3: To which you were called.
2: Amelyre hivatottál.
3: It's not enough to know about it, you've got to get hold of it and live it.
2: Nem elég tudni róla, meg kell ragadni és azt kell élni.
3: The very eternal life that Jesus lived by has now been made available to you through the cross.
2: Az az örök élet, amit Jézus élt, most elérhetővé vált a számodra is a kereszt által.
3: By the power of the cross.
2: A kereszt ereje által.
3: You can get back again to where Adam was before he sinned and live entirely and utterly by the power of God's eternal life.
2: A kereszt által visszajuthatsz abba az életminőségbe, amit Ádám élt a bukása előtt, és ilyen módon teljesen Isten dicsősége szerint élhetsz az őtőle való függésben. Nagyon figyeljetek! De a feltámadás ereje által
3: you can go way beyond that.
2: Messze ezen túl is lehet lépni.
3: And by the power of that eternal life,
2: és ennek az örök életnek az ereje által
3: in the power of resurrection,
2: a feltámadás erejében
3: you can live a life
2: olyan életet élhetsz,
3: that's more powerful,
2: ami erőteljesebb,
3: than the life which Jesus lived on earth before he was crucified.
2: Mint az az élet, amit Jézus élt a földön, mielőtt keresztre feszítették volna.
3: Now that sounds like blasphemy, but that's what the Bible teaches us.
2: Ez káromlásnak hangzik, de a Biblia mégis ezt tanítja.
3: The risen life of Jesus is 1,000 times more powerful than the earthly life of Jesus.
2: Jézus feltámadott ereje ezerszer erőteljesebb, mint a földi élete volt.
3: That's why he couldn't wait to get to the cross.
2: Ezért tudta alig kivárni, hogy a keresztre juthasson.
3: He couldn't wait to get himself and all believers into the post-resurrection eternal life of God.
2: Mert alig várta már, hogy önmagát és a többi hívőt is eljutassa a feltámadás utáni minőségére az Isten örök életének, amit élhetnek. Ami alatt Jézus a Földön járt, hatalma volt a Földön,
3: to forgive sins,
2: hogy megbocsássa a bűnöket,
3: to heal the sick,
2: meggyógyítsa a betegeket,
3: to cast out devils,
2: és ördögöket üzzön.
3: But he did not yet have authority in the heavenly realm.
2: De még nem volt hatalma a levegő égben.
3: And he could not yet deal with principalities and powers in that heavenly realm.
2: És még nem tudott elbánni a fejedelemségekkel és erőkkel a levegő égben.
3: All the time that Jesus ministered on earth,
2: az egész idő alatt, amíg Jézus a Földön szolgált,
3: the oppressive power of those demonic strongholds were hindering him in forcefully advancing the kingdom.
2: Ezeknek a démoni erődítményeknek az lenyomó ereje akadályozta őt abban, hogy Isten királyságát erővel terjessze.
3: In his earthly life,
2: a földi életében
3: his authority was limited to the earth.
2: A hatalma a földre korlátozódott.
3: But in his resurrection,
2: de a feltámadásában,
3: his first triumphant words are these.
2: Az első győztes szavai a következők.
3: Now,
2: most,
3: all power,
2: már minden hatalom,
3: is given to me,
2: nekem adatot,
3: in heaven,
2: mennyen,
3: on earth,
2: földön,
3: and concerning things under the earth,
2: és a föld alatt levő dolgok tekintetében is.
3: In this age,
2: ebben a korban,
3: also in the one to come,
2: és az elkövetkező korban is.
3: Now, you go in the power of that resurrection.
2: Most menjetek ti ennek a feltámadásnak az erejében.
3: Make disciples of all nations.
2: És minden nemzetet tegyetek tanítvánnyá.
3: So listen, Timothy.
2: Tehát figyelj, Timóteus.
3: You've got to get that eternal life.
2: Meg kell szerezned ezt az örök életet.
3: Lay hold of it.
2: Ragadd meg.
3: Let it become your life.
2: Ez legyen a te életed.
3: Let the risen Christ live in you without any restriction.
2: A feltámadott Krisztus éljen benned minden korlátozás nélkül.
3: And that risen Christ.
2: És ez a feltámadott Krisztus.
3: Has all authority.
2: Rendelkezik minden hatalommal.
3: There's not a demon anywhere that can resist you.
2: Sehol nincs olyan démon, aki ellenállhatna neked.
3: There's not a demonic principality that can withstand you.
2: Nincs olyan démoni fejdelemség, amelyik ellenállhatna neked.
3: Even Satan himself cannot resist.
2: Még maga a sátán sem állhat ellen neked.
3: That's the power.
2: Ez az az erő.
3: And we will see tomorrow how the same thing is said through the Apostle John.
2: Holnap meg fogjuk látni, hogy János apostolon keresztül hogyan hangzanak el ugyanezek a dolgok.
3: It's not enough to believe in eternal life.
2: Nem elég hinni az örök életben.
3: If we have to live it now.
2: Most kell azt élnünk.
3: Eternal life isn't just life going on for a long time.
2: Az örök élet nem csak a hosszú időn keresztül tartó élet.
3: It's a different quality of life altogether.
2: Hanem mindenestől más fajta élet.
3: It's the very life which God has in himself.
2: Az az élet, ami Istennek van önmagában.
3: God is eternal life.
2: Isten az örök élet.
3: And in that eternal life,
2: ebben az örök életben
3: is all the power of who God is.
2: Ott van minden ereje annak, aki Isten maga.
3: And one of the great qualities of that life,
2: és ennek az életnek az egyik nagyszerű tulajdonsága,
3: is the perfect faith by which God himself lives.
2: Az a tökéletes hit, ami által maga Isten él.
3: See, this is how you come to faith.
2: Tehát így jutunk hitre.
3: You get rid of the spirit of unbelief.
2: Megszabadulunk a hitetlenség szellemétől.
3: Now your spirit is open and vacant to be filled with another spirit.
2: Most már a szellemünk szabad és üres ahhoz, hogy egy másik szellem vegye az uralma alá.
3: And the spirit is the very eternal life of God.
2: Ez a szellem pedig Isten örök élete, amit ő él.
3: And God himself only knows how to believe.
2: És csak maga Isten csak azt tudja, hogyan kell hinni. Isten nem tud kételkedni.
3: God is totally confident.
2: Isten teljesen magabiztos.
3: Everything he has ever said.
2: Megvan arról győződve, hogy minden, amit valaha mondott.
3: Powerfully capable of making it come to pass.
2: Mindent képes megvalósítani, amit valaha kimondott.
3: Nothing can stop him.
2: Semmi nem állíthatja őt meg.
3: Fulfilling his word.
2: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy az igéjét megvalósítsa.
3: On a Monday morning and says, "Oh goodness me, why did I say that?"
2: Isten soha nem ébred úgy fel hétfőn reggel, hogy azt mondja, hogy te jó ég, ezt meg miért mondtam? Nem fogja a fejét.
3: How am I going to make that happen in Croatia?
2: Hogyan fogom ezt megvalósítani Horvátországban?
3: It's not a problem life.
2: És ennek az életnek az egyik nagyszerű tulajdonsága.
3: Is the perfect faith by which God himself lives.
2: Az a tökéletes hit, ami által maga Isten él.
3: See, this is how you come to faith.
2: Tehát így jutunk hitre.
3: You get rid of the spirit of unbelief.
2: Megszabadulunk a hitetlenség szellemétől.
3: Now your spirit is open and vacant to be filled with another spirit.
2: Most már a szellemünk szabad és üres ahhoz, hogy egy másik szellem vegye az uralma alá.
3: And the spirit is the very eternal life of God.
2: Ez a szellem pedig Isten örök élete, amit ő él.
3: And God himself only knows how to believe.
2: És csak maga Isten csak azt tudja, hogyan kell hinni.
3: God to doubt.
2: Isten nem tud kételkedni.
3: God is totally confident.
2: Isten teljesen magabiztos.
3: Everything he has ever said.
2: Megvan arról győződve, hogy minden, amit valaha mondott.
3: He is powerfully capable of making it come to pass.
2: Mindent képes megvalósítani, amit valaha kimondott.
3: Nothing can stop him.
2: Semmi nem állíthatja őt meg.
3: Fulfilling his word.
2: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy az igéjét megvalósítsa.
3: On a Monday morning and says, "Oh goodness me, why did I say that?"
2: Isten soha nem ébred úgy fel hétfőn reggel, hogy azt mondja, hogy te jó ég, ezt meg miért mondtam? Nem fogja a fejét.
3: How am I going to make that happen in Croatia?
2: Hogyan fogom ezt megvalósítani?

0: ele.
1: And God himself only knows how to believe.
0: És csak maga Isten, Isten csak azt tudja, hogyan kell hinni. Isten nem tud kételkedni.
1: God is totally confident.
0: Isten teljesen magabiztos.
1: Everything he has ever said.
0: Megvan arról győződve, hogy minden, amit valaha mondott,
1: he is powerfully capable of making it come to pass.
0: Mindent képes megvalósítani, amit valaha kimondott.
1: Nothing can stop him.
0: Semmi nem állíthatja őt meg.
1: Fulfilling his word.
0: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy az igéjét megvalósítsa.
1: God never wakes up on a Monday morning and says, "Oh goodness me, why did I say that?"
0: Isten soha nem ébred úgy fel hétfőn reggel, hogy azt mondja, hogy te jó ég, ezt meg miért mondtam? Nem fogja a fejét.
1: How am I going to make that happen in Croatia?
0: Hogyan fogom ezt megvalósítani Horvátországban?
1: It's not a problem with God.
0: Istennek ez nem probléma.
1: God is totally confident.
0: Isten teljesen magabiztos.
1: What he said, he's also able made to make it come to pass.
0: Biztos abban, hogy bármit kimondott, azt képes megvalósítani is.
1: God only knows how to believe. It's impossible for God to doubt.
0: Isten csak hinni tud, képtelen arra, hogy kételkedjen.
1: Unbelief cannot ever be part of God.
0: A hitetlenség soha nem lehet Isten része.
1: On the other hand,
0: másrészt,
1: human nature only knows how to doubt.
0: Az emberi természet csak kételkedni tud.
1: Human nature can never believe.
0: Az emberi természet soha nem tud hinni.
1: You can try, you can struggle to make yourself believe, but it never works.
0: Küzdködhetsz, próbálkozhatsz hinni, de soha nem fog sikerülni, hogy ezt elérd magadban.
1: And the only way to pass from doubt to faith is to change completely the life which you live.
0: És a kételkedésből csak úgy mehetsz át a hitbe, hogy egy teljesen megváltoztatod azt az életet, amit élsz. Más életet kezdesz élni, hogy a természetes szinten élsz, akkor soha nem leszel képes hinni.
1: In the eternal life of God, you'll never be able to doubt.
0: Hogyha Isten örök életében élsz, akkor soha nem leszel képes kételkedni.
1: So it's a very strong exhortation from Paul to Timothy.
0: Tehát ez egy nagyon erőteljes intés Páltól Timóteusnak.
1: Timothy.
0: Timóteus.
1: Take hold.
0: Ragadd meg.
1: Of the eternal life to which you were called.
0: Az örök életet, amire elhívattál.
1: And then you won't doubt anymore.
0: És akkor többé nem fogsz kételkedni.
1: And you won't fear anymore.
0: És nem fogsz többé félni.
1: Another thing we notice about Timothy.
0: Egy másik dolog, amit észrevehetünk Timóteusnál.
1: He was a man who was troubled. In bondage to fear.
0: Az az, hogy őt a félelem zaklatta, a félelem kötelékében élt.
1: Now there are possible reasons for this.
0: Ennek vannak lehetséges okai.
1: If you come to 2 Timothy.
0: Hogyha a második Timóteusi levélhez lapoztok.
1: Where Paul deals with this thing.
0: Ahol Pál ezzel a problémával foglalkozik.
1: Come to chapter 1 of 2 Timothy.
0: A 2 Timóteus első rész.
1: And come to verse 5.
0: Ötödik vers.
1: This is what he says.
0: Azt olvassuk itt.
1: I call to remembrance the genuine faith that is in you.
0: Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit.
1: Which dwelt first in your grandmother Lois.
0: Amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban.
1: And in your mother Eunice.
0: És anyádban Eunikában.
1: And I am persuaded is in you also.
0: Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
1: Now here's my first question.
0: Az első kérdésem a következő.
1: He's got a godly grandmother.
0: Van egy istenfélő nagymama.
1: A godly mother.
0: Egy istenfélő anya.
1: But my question is this.
0: De én azt kérdezem.
1: Where are the godly fathers?
0: Hol vannak az istenfélő apák?
1: Hello. So here is Timothy, a third generation believer.
0: Tehát itt van Timóteus, egy harmadik generációs keresztény.
1: But the line of faith has come through his grandmother and his mother.
0: De a hitnek a vonala a nagymamáján és az anyukáján keresztül érkezett el hozzá.
1: This is a proven fact.
0: Bizonyított tény.
1: Whether we're male or female, it doesn't make any difference.
0: Teljesen mindegy, hogy férfiak vagyunk vagy nők.
1: We need father endorsement before we are secure about who we are.
0: Szükségünk van arra, hogy az apánktól kapjunk bátorítást, mielőtt biztosak vagyunk abban, hogy kik vagyunk.
1: That's why God has promised in the kingdom that he will restore fatherhood as an absolute priority.
0: Ezért ígérte az Isten a királyságban, hogy ő teljesen helyre fogja állítani az atyaság elsődleges voltát. Pál apostol Timóteus szellemi atya.
1: It seems that Timothy never had any effective natural fathering.
0: Úgy tűnik, hogy Timóteusnak soha nem volt hatékony földi apja.
1: And the scars of that loss are still upon him in the form of fear.
0: És ennek a hiánynak a sebei még mindig sebhelyei rajta vannak a félelem formájában.
1: And a very important part of fathering.
0: És az atyaságnak nagyon fontos része.
1: Natural or spiritual.
0: Természetes és szellemi atyaság.

0: Nek is. Az, hogy azt tudjuk mondani a fiunknak, vagy a lányunknak, tehát gyermekünknek, hiszek benned. Biztos vagyok abban, hogy nagy dolgokat fogsz tenni. Büszke vagyok rád.
1: Encouragement to step out and start to be something and start to do something. I believe in you.
0: És bátorítalak arra, hogy lépj ki és kezdj el valamit csinálni, mert én hiszek benned.
2: Etwas ganz Besonderes machen kann, denn ich habe Glauben an dich.
1: Amen. Amen. Now once again we're told in verse 6 that fear is a spirit.
0: Újra azt olvassuk a 6. versben, hogy a félelem az egy szellem. A 7. vers.
1: Outworkings, but the root is in the spirit.
0: Lehetnek érzelmi hatásai, de a gyökere szellemi.
1: For he says to Timothy,
0: mert azt mondja Timóteusnak,
1: God did not give us a spirit of fear.
0: Nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten.
1: Sorry, verse 7.
0: Hetes vers.
1: God has given us a spirit of fear.
2: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit.
1: So it tells us that fear is a spirit.
0: Tehát itt azt olvassuk, hogy a félelem szellem.
1: And it tells us that God didn't give it to us.
0: És azt is olvassuk, hogy nem Istentől kaptuk.
1: If it didn't come from God, it came from the devil.
0: De hogyha nem Istentől jött, akkor a sátántól jött, így van?
1: And so if we are struggling with fear, it's a spirit that needs to be cast out.
0: Tehát, hogyha küzdünk a félelemmel, akkor egy szellem bennünk, amit ki kell űzni.
1: God made a promise which is quoted in the Gospel of Luke.
0: Isten ígéretet tett, amit Lukács evangéliumában idéz az ige.
1: That we would serve him without fear all the days of our life.
0: Ez arról szól, hogy életünk minden napjában félelem nélkül fogjuk őt szolgálni.
1: God made a promise to Abraham, which Luke is quoting.
0: Isten Ábrahámnak tette ezt az ígéretet, és Lukács idézi.
1: And I know the way that God delivered me from fear when I became a Christian.
0: És én tudom, hogy Isten hogy szabadított meg engem a félelemtől, amikor keresztény lettem.
1: One of the deepest rooted fears is the fear of death.
0: Az egyik legmélyebben gyökerező félelem a halálfélelem.
1: And I know when God delivered me from the fear of death.
0: És én tudom, hogy Isten mikor szabadított meg engem a halálfélelemtől.
1: Now, I'm not afraid to die. I'm not going to go into the story. It would take too long.
0: Nagyon hosszú lenne, ha elmondanám a történetet, de én már nem félek a haláltól.
1: And I've had to deal with certain fears in my life, but I'm free from those fears.
0: El kellett bánnom bizonyos félelmekkel az életemben, de most már szabad vagyok tőlük.
1: And you cannot move in faith and move in fear at the same time.
0: És nem lehet egyszerre élni hitben és félelemben, és mozdulni ezekben egyszerre.
1: Now we're told that perfect love casts out all fear.
0: Azt olvassuk, hogy a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet.
1: And I know pastors and others who are scared to fly on a plane and all kinds of irrational things. Now you need to get rid of all this junk.
0: És ismerek pastorokat, akik félnek repülőre ülni például, és mindenféle észrerűtlen félelmeik vannak, de ettől a szemétől meg kell szabadulnunk. Amikor valaki szorong az öregedés miatt.
1: God's been faithful to me in the 40s, but would he still look after me when I'm more than 65?
0: Isten hűséges volt hozzám a 40-es éveimben, de mi lesz velem, amikor már túl leszek a 60?
1: Fear of cancer.
0: A ráktól való félelem.
1: All kinds of fears. People are tormented with these things.
0: Mindenféle félelmek gyötrik az embereket.
1: And I want you to say, right, this is the end of it. I'm going to have all fear out of my life in Jesus.
0: És azt akarom mondani, hogy mondjátok azt, hogy Jézus nevében az én életemből minden félelem távozni fog.
1: God has not given me a spirit of
0: fear. Isten nem a félelem szellemét adta nekem.
1: But of love.
0: Hanem a szeretet.
1: And of power.
0: Erő,
1: and of a mind that thinks straight.
0: És józanul gondolkodó elme szellemét.
1: Thinking the way God thinks.
0: Elkezdek úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik.
1: I was delivered from fear of death in a very particular experience in 1965.
0: 1965 körül szabadultam meg a halálfélelem szellemétől egy egészen különleges élményben.
1: And the devil cannot scare me with death.
0: És az ördög most már nem ijeszgethet engem a halállal.
1: But I also know something else.
0: De tudok még valamit.
1: That he doesn't have the keys of death anymore.
0: Azt, hogy már nem a sátánnál vannak a halál kulcsai.
1: They belong to Jesus.
0: Hanem Jézusnál.
1: And I cannot die one day before it's God's time.
0: És én egyetlen nappal sem halhatok meg előbb, mint hogy Isten időzítése szerint ennek kell történnie velem.
1: The devil can do what he likes, but he cannot shorten my life.
0: Az ördög bármit megtehet, de az életemet nem rövidítheti meg.
1: And once it's God's time, I don't want to stay around any longer.
0: És amikor eljön Isten időzítése, akkor nem akarok itt lebzselni tovább.
1: Amen. So death is just not an issue.
0: Tehát a halál már nem téma.
1: There are certain ways of dying that don't exactly grab me.
0: Vannak a meghalásnak különböző formái, amik nem kifejezetten vonzanak.
1: But death itself is a finished, done deal.
0: De maga a halál egy részemről elvégzett kérdés.
1: I'm amazed how many Christians are terrified of dying.
0: És meg vagyok döbbenve, hogy mennyi keresztény retteg a meghalástól.
1: It's a spirit that works in people.
0: De ez egy szellem, ami munkálkodik az emberekben.
1: All fear is spirit from the devil, and it needs to be broken off and cast out in Jesus.
0: Minden félelem az ördögtől származó szellem, és ezeket le kell törni az emberekről, és ki kell őket űzni Jézus nevében. Újra és újra azt találjuk,
1: the apostle Timothy, the young apostle,
0: hogy a fiatal Timóteus apostol
1: is hesitating,
0: tétovázik
1: through fear,
0: a félelem miatt,
1: to step into the fullness of the ministry that God has for him.
0: Tétovázik, hogy kilépjen annak a szolgálatnak a teljességébe, amit Isten neki akar adni.
1: Let's read on in 2 Timothy.
0: Olvassuk tovább a 2 Timóteust.
1: Verse 6.
0: Hatodik vers.
1: Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
0: Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely
1: chapter
0: benned van.
1: 2 Timothy verse 6.
0: Az én kezeimnek rátétele által 2 Timóteus 1:6.
1: Because God has not given us a spirit of fear.
0: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. 8. vers.
1: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
0: Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.
1: There's a certain suffering that comes with moving in power.
0: Van egy bizonyos fajta szenvedés, ami együtt jár azzal, ha az ember erőben mozog.
1: You're going to be criticized, you're going to be persecuted.
0: Az embert üldözik és kritizálják.
1: You could even be put to death in the will of God.
0: Még meg is ölhetik az embert Isten akarata szerint.
1: But that mustn't stop you.
0: De ennek nem szabad megállítani a minket.
1: I'm going to share in the suffering of the gospel of power.
0: Én osztozni fogok az erő evangéliumával együtt járó szenvedésben.
1: Timothy is constantly being fearful.
0: Timóteus állandóan félt.
1: And he's hesitating.
0: És tétovázott.
1: And lacking confidence.
0: És nem volt magabiztos.
1: And isn't stepping out boldly to move in the gift which has been put upon him by the laying on of Paul's hands.
0: És nem lépett ki bátran abban az ajándékban, amit megkapott, amikor Pál kézrejtétellel imádkozott érte.
1: And he's failing to be the bold example which he's been called to be.
0: És így nem az a bátor példakép, akinek elhívta őt Isten.
1: Come to 1 Corinthians chapter 16.
0: Menjünk az 1 Korintus 16-hoz.
1: For Paul's writing from Ephesus.
0: A Pál Efézusból írja ezt.
1: He says in verse 9, we read it earlier.
0: Azt mondja, Azt mondja, 9. versben, korábban már olvastuk, mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
1: Verse 10.
0: 10. vers.
1: If Timothy comes, see that he may be with you without fear.
0: Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, tehát ne féljen. Mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.
1: Therefore let no one despise him, but send him on his journey in peace, that he may come to me.
0: Senki azért őt meg ne vesse, hanem bocsássátok előtt békességgel, hogy hozzám jöhessen.
1: So you get this, then you come again to 1 Timothy.
0: Lapozzunk megint az 1 Timóteushoz.
1: Chapter 4, I think it is.
0: Azt gondolom a 4-es részben van.
1: Verse 14, let me just check.
0: Azt gondolom 14-es vers.
1: 1 Timothy.
0: 1 Timóteus.
1: Chapter 4.
0: Negyedik rész.
1: Yeah, it is correct, is it? Yeah. Tizen... He is speaking again to Timothy.
0: Újra Timóteushoz beszél Pál.
1: Neglect the gift that is in you, which was given to you by my by prophecy, with the laying on of the hands of the elders.
0: Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked profétálás által a presbitérium kezeinek reád tevésével.
1: Now it's good to be humble.
0: Jó dolog alázatosnak lenni.
1: But it's wrong to be fearful. Hello.
0: De félni helytelen dolog.
1: There's a boldness to step out.
0: Van egy bátorság, ami kell ahhoz, hogy kilépjünk.
1: Move out in the gift and the anointing that God's given you.
0: És a keretnek abban az ajándékában mozduljunk, amit Istentől kaptunk.
1: Now Timothy had received the laying on of hands of the eldership.
0: Timóteusnak szolgált a presbitérium kézrátétellel.
1: Paul had laid hands on him.
0: És Pál is kézrátétellel szolgált neki.
1: He received tremendous prophecy.
0: Timóteus fantasztikus proféciát kapott.
1: But he was holding back through fear.
0: De a félelem visszatartotta.
1: A sense of, well, I'm not old enough yet. I've got to be 93 before God will use me.
0: Annak az érzése, hogy nem vagyok elég idős, még 93 évesnek kell lennem, mielőtt Isten használhatna.
1: Go out into that ministry.
0: És Pál azt mondja Timóteusnak, menj már ki abban a szolgálatban.
1: Now, in some environments, it may be because you are a woman. Well, I'm a woman.
0: Bizonyos környezetekben azt tarthat vissza valakit, hogy nő, mert hogy én nő vagyok, de ne törődj ezzel. Lehet, hogy nem helyeslik a cselekedeteidet, mert nő vagy, és mégis mersz bátor lenni. És lehet, hogy át kell törnöd ezen a félelmen abba a kenetbe, ami az életeden van.
1: It may be just because you're young.
0: Vagy lehet, hogy csak azért, mert fiatal vagy.
1: Or because you haven't got a doctorate in theology.
0: Vagy mert nem vagy teológiai doktor.
1: You just got Almighty God, and that's not enough.
0: Csak a mindenható Isten áll melletted, és ez nem elég.
1: Amen. So I want to urge you to listen to these scriptures.
0: Tehát buzdítani akarlak titeket arra, hogy figyeljetek oda ezekre az igékre.
1: And if we're going to see this breakthrough,
0: és mondjátok azt, hogyha látni akarjuk az áttörést.
1: I want a new boldness. At least I'm going to decide to have a new boldness.
0: De eldöntöm, hogy egy új bátorság fog belém jönni.
1: It's God's responsibility to anoint you.
0: Isten felelőssége az, hogy felkenjen titeket.
1: It's your responsibility to step out and start to use what God has deposited in you.
0: De az a ti felelősségetek, hogy bátran kilépjetek és elkezdjetek használni azt, amit Isten adott nektek.
1: If you read the whole of Scripture,
0: hogyha elolvassátok az egész Bibliát,
1: Old Testament and New Testament,
0: az Ószövetséget és az Újszövetséget is,
1: do you ever find God once rebuking anybody for daring to want to step out and start to do the works of God?
0: Találtok egyszer is olyan intelmet, hogy Isten megdorgál valakit azért, mert bátran kilép és elkezdi használni azt az ajándékot, amit Isten adott neki, hogy Isten szolgálja vele?
1: Never.
0: Soha nem találtok ilyen.
1: Caleb right through to Peter.
0: Caleb-től.
1: Come on, step out.
0: Caleb-től Péterig Isten mindenkinek azt mondja, hogy gyerünk, lépj ki.
1: So let's hear the word of God.
0: Így halljuk meg Isten szavát.
1: And let's pray.
0: És imádkozzunk.
1: As the early church did.
0: Ahogy a korai egyház tette.
1: In a time of difficulty and opposition.
0: Egy nehéz időben, amikor ellenállással találkoztak.
1: Hide us and keep us in peace.
0: Nem azt mondták, hogy Uram, rejts el minket és tarts meg minket békességben. Két dolog imádkoztak. Hogyha az ördög verekedni akar, akkor majd megmutatjuk neki, hogy milyen a verekedés.
1: We'll attack him back. 10 times more powerfully.
0: Hogyha megtámad minket, akkor mi tízszer olyan erősen fogjuk őt visszatámadni.
1: Now that's the language of Scripture.
0: Ez az ige nyelvezete.
1: And when Peter and the others came out of a prison, having been beaten and threatened not again anymore to speak in the name of Jesus.
0: És amikor Péter és a többiek kijöttek a börtönből, miután megverték őket és figyelmeztették őket, hogy többet Jézus nevében ne merjenek beszélni.
1: They said we've got to obey God, not man.
0: Azt mondták, hogy nem embereknek kell engedelmeskednünk, hanem Istennek.
1: This is where you draw the line on civil law.
0: Itt húzzuk meg a vonalat a polgári törvényeknek való engedelmeskedés témájában.
1: You keep the law.
0: Betartjuk a törvényt.
1: Including crazy speed limits.
0: Az őrült sebességkorlátozásokkal együtt.
1: And you obey the law until a certain line is crossed.
0: És engedelmeskedünk a törvénynek egészen addig, amíg az túl nem megy egy bizonyos vonalon.
1: The civil law is telling you to do things which the Bible tells you not to do, then you draw the line.
0: Amikor a polgári törvény olyan dolgokat parancsol meg, amikről a Biblia azt mondja, hogy ne tedd, akkor meghúzzuk a vonalat.
1: If the civil law tells you not to do things and the Bible says you must do those things.
0: Amikor a civil polgári törvény megtilt dolgokat, amikről a Biblia azt mondja, hogy meg kell őket tenni.
1: Then you draw the line.
0: Akkor meghúzzuk a vonalat.
1: And you obey God rather than man.
0: És inkább Istennek engedelmeskedünk, mint sem embernek.
1: It was Peter who said both of these things.
0: Péter mondta mindkét dolgot.
1: As he stood before the Sanhedrin.
0: Amikor a Sanhedrin előtt állt.
1: They had civil and religious authority at the time.
0: Akik akkoriban a világi tekintélyt és a vallási tekintélyt is hordozták.
1: To speak any more in the name of Jesus.
0: És megtiltották az apostoloknak, hogy Jézus nevében többé beszéljenek.
1: Peter says we've got to obey God, not man.
0: Péter azt mondta, hogy nekünk Istennek kell engedelmeskednünk, nem embereknek.
1: But the same Peter in his letter says obey every ordinance of government, providing you don't have to cross the line.
0: De Péter Ugyanez a Péter mondja az egyik levelében azt, hogy minden emberi rendelkezésnek és kormánynak engedelmeskedjetek, amíg nem lépik át a vonalat. Tehát Péter elmegy a gyülekezetbe,
1: and they pray, Lord, give us boldness to speak your word.
0: És ők így imádkoznak, hogy Uram, adj nekünk bátorságot a te ígéd szólására.
1: And signs and wonders be done in the mighty and powerful name of Jesus.
0: És hogy jelek és csodák történjenek Jézus hatalmas és erős nevében.
1: It wasn't 15 years later.
0: És 15 évvel később csupán.
1: Very prayer meeting.
0: Ugyan ezen az ima összejövetelen voltak.
1: Maybe tonight.
0: Talán ma este lesz ilyen ima összejövetel. Ugyanezen az ima órán Isten ereje rájuk szállt, és azon az estén bátorságot kaptak.
1: And the next day,
0: és másnap
1: they went out,
0: kimentek
1: in that boldness,
0: ebben ezzel a bátorsággal,
1: speak the word,
0: hogy az igét szólják,
1: and mighty signs and wonders were done in the name of Jesus.
0: És hatalmas jelek és csodák történtek Jézus nevében.
1: And in spite of the opposition,
0: és az ellenállás ellenére
1: the church was multiplied.
0: A gyülekezet szaporodott.
1: Amen. All right, let's go back to Timothy. One more thing.
0: Még egy dolog, menjünk vissza Timóteushoz.
1: So he commands Timothy in chapter 1 of 1 Timothy.
0: Tehát az 1 Timóteus első részében azt parancsolja Pál Timóteusnak.
1: To step out in the power of those prophecies and wage a good warfare.
0: Hogy lépjen ki az ígéretek erejében és vívja meg a jó harcot.
1: And then I want to come to the almost immediately to the beginning of chapter 2.
0: Aztán most majdnem rögtön a második fejezet előre akarok menjetek. Azért.
1: Two, verse one.
0: Második rész első vers. Azért.
1: Therefore.
0: Azért.
1: Because of what I just said before.
0: Pont amiatt, amit az előbb mondtam.
1: I exhort. Listen to what is being said.
0: Figyeljétek, hogy mit mond itt Pál.
1: First of all.
0: Mindenek előtt.
1: Supplications.
0: Tartassanak könyörgések,
1: prayers,
0: imádságok,
1: intercessions,
0: esedezések,
1: and giving of thanks.
0: És háladások.
1: Be made for all men.
0: Minden emberekért.
1: For kings,
0: királyokért,
1: all who are in authority,
0: és minden méltóságban levőkért,
1: you've got to take charge of them through your prayers,
0: hogy az imáitok által uralkodjatok ezek fölött, az emberek fölött,
1: you've got to take hold of civil authority,
0: meg kell ragadnotok a polgári hatóságokat,
1: and make it serve the kingdom,
0: és a királyság szolgálatába kell őket állítanotok.
1: Paul had just demonstrated that in Corinth.
0: Pál éppen most mutatta ezt be Korintusban.
1: While he was in Ephesus,
0: mi alatt Efézusban volt,
1: he sat on his throne and ruled the civil authorities, and they were giving judgment in his favor.
0: Ott ült a trónján, és a polgári hatóságok fölött uralkodott, és ezért azok az ő javára hoztak döntést.
1: But when he left,
0: de amikor elment,
1: it seems the elders could not continue because they did not have the same authority.
0: Úgy tűnt, hogy a vének ezt nem tudták folytatni, mert nem rendelkeztek ugyanazzal a tekintéllyel.
1: Now he's appealing to this young apostle Timothy. Timothy, for goodness sake, get on that throne and start to pray these kind of prayers.
0: Itt most Pál az fiatal Timóteus apostolhoz folyamodik, és azt mondja, hogy Isten szerelmére ülj fel arra a trónra, és kezd el ezeket az uralkodó imákat mondani. Ez az elsődleges kötelessége.
1: When you're being attacked and threatened by the civil authorities, you must make this the priority of your prayer.
0: Amikor megtámadnak és megfenyegetnek a polgári hatóságok, akkor az imáidban ez legyen az elsődleges téma.
1: Pray for all those in authority.
0: Imádkozz mindazokért, akik hatalomban vannak.
1: This is what you're going to pray for.
0: És a következőért kell imádkoznod.
1: An environment of peace.
0: Hogy nyugodalmas életet éljünk.
1: Conducive where you've got the freedom to go out and preach the gospel without restriction.
0: Csendes életünk legyen, amikor szabadságunk van arra, hogy kimenjünk és szabadon hirdessük az evangéliumot korlátozások nélkül. Timóteus, ez legyen neked a legfontosabb.
1: Learn this lesson.
0: Tanuld meg ezt a leckét.
1: Rule in those realms.
0: És uralkodj ezeken a területeken.
1: So you're not restricted, you're not prevented from preaching the word in an atmosphere of peace.
0: Hogy ne korlátozzanak téged, ne legyen megakadályozva az, hogy te hirdeld az evangéliumot, hanem legyen egy békességes közeg.
1: God wants all men to come to repentance.
0: Mert Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.
1: And he says in verse 5.
0: És azt olvassuk az ötödik versben.
1: There's only one God.
0: Csak egy Isten van,
1: and one mediator between God and man,
0: és ember és Isten között egy közbejáró van,
1: and it's the man Christ Jesus.
0: Ez pedig az ember Krisztus Jézus.
1: In other words, don't get caught up in this syncretism.
0: Más szóval,
1: be bold and clear about where and only where salvation is.
0: Más szóval, ne keveredj bele a szinkretizmus lekvárjába, hanem legyél egyértelmű és világos abban a témában, hogy ki az egyetlen út Istenhez emberek számára.
1: And from your throne, rule and cause these civil authorities to serve the purpose of God.
0: És a trónodról uralkodj és érd el, hogy ezek a polgári hatóságok Istent szolgálják.
1: Now that's your first responsibility.
0: Ez az elsődleges kötelességed.
1: And how desperately Europe needs to obey this commandment.
0: És Európának kétségbe esett szüksége van arra, hogy engedelmeskedjen ennek a parancsnak.
1: Now I'm thinking particularly now of Germany and of France and other nations. They are so bringing in legislation, you're not free anymore.
0: Most különösen Franciaországra és Németországra gondolok, mert ezekben az országokban olyan törvényeket hoznak, amik által már nem vagyunk szabadok.
1: Laws are being passed all the time to stop these Jesus fanatics from uncompromisingly preaching the gospel of Jesus.
0: Folyton olyan törvényeket hoznak, amikkel meg akarják állítani a Jézusért fanatikus embereket abban, hogy prédikálják az evangéliumot.
1: Now we've got to come back with the right kind of apostolic leadership.
0: Vissza kell térnünk a megfelelő apostoli vezetőkkel.
1: The right kind of eldership.
0: A megfelelő vénekkel.
1: Which knows how to lead the people into this kind of prayer life.
0: Akik tudják, hogyan kell bevezetni az embereket ebbe a fajta ima életbe.
1: Now we've seen some amazing miracles in the world political scene recently.
0: Nemrégen a világ politikai színpadán láttunk néhány fantasztikus csodát.
1: One great example will be what happened in India.
0: Az egyik nagyszerű példa az, ami Indiában történt.
1: In the end of 2004.
0: 2004 végén.
1: An anti-Christian persecuting government.
0: Egy keresztény ellenes, keresztényeket üldöző kormány volt Indiában a következő körülbelül a népesség megoszlása. 830 millió hindu van. 830 millió.
1: 100 million Muslims.
0: 100 millió muszlim.
1: There are more Muslims in India than all the Middle East countries put together.
0: Indiában több a muszlim, mint az összes keleti, közel-keleti országban együttvéve.
1: And the rest of that small segment of society.
0: És a társadalom maradék kis töredéke.
1: There are Sikhs and Buddhists.
0: 6% buddhista.
1: Nominal Christians.
0: Vannak névleges keresztények ugyanebben.
1: The actual born again spirit-filled believers are no more than 1% of the whole population.
0: A tényleges újjászületett szent szellemmel betett keresztények nem jelentenek többet, mint a népesség 1%-át. De amikor jött a választások ideje,
1: Eileen went there and led some powerful prayer meetings building up to this election.
0: Eileen oda ment és a választások előtt néhány nagyon erőteljes ima összejövetelt vezetett.
1: And many great leaders there gathered the Christians together and boy did they pray.
0: És ott sok nagyszerű vezető összegyűjtötte a keresztényeket, és ezek az emberek aztán tényleg imádkoztak. Hogyha azt gondoljátok, hogy tudunk imádkozni, akkor menjetek el egyszer Indiába, és nézzetek meg, hogy ők ott csinálják. Vagy menjetek el Afrikába, ott majd tanultok az imáról valamit. Ezek az emberek megragadták Istent.
1: And everybody predicted a landslide victory for the, what was called the BJP, the Bharatiya Janata Party, the BJP.
0: És mindenki azt jósolta, hogy országos méretekben ez a konzervatív párt, hindu párt fog győzedelmeskedni.
1: This was led by militant Hindus.
0: Ezt harcos hinduk vezetik.
1: Who were passing laws to restrict the right of Christians to have any kind of witness.
0: Akik olyan törvényeket hoztak, hogy korlátozzák a keresztények mindenféle jogát a bizonyságtörésre.
1: The persecution and killing of Christians.
0: És jóvá hagyták a keresztények üldözését és meggyilkolását is.
1: But they were doing a fantastic job with the economy.
0: De nagyon jó munkát végeztek a gazdasági életben.
1: India had increased its gross national production by 8% and everybody thought they were doing a fantastic
0: job. Indiának a nemzeti jövedelme 8%-kal növekedett és mindenki azt gondolta, hogy ez egy óriási teljesítmény.
1: So everybody prophesied they will come back with an increased majority.
0: Tehát mindenki azt jövendölte, hogy még nagyobb többséggel kerül vissza majd ez a párt az uralomba. De a keresztények imádkoztak.
1: They got hold of their authority to rule.
0: Megragadták a kormányzási hatalmukat, tekintélyüket.
1: It was a total shock to everybody except the Christians.
0: És a keresztényeken kívül mindenki nagyon megdöbbent.
1: The BJP was thrown out of power.
0: Amikor ezt a pártot kidobták a hatalomból.
1: And a sympathetic government was put in place with a secular, sympathetic to Christian attitudes, and there's an incredible freedom now to preach the gospel.
0: És egy olyan világi kormány került hatalomra, amelyik szimpatizál a keresztényekkel, és most hatalmas szabadság érkezett el a keresztények számára.
1: A law had been passed in one of the states, Tamil Nadu, banning conversion from Hinduism to Christianity.
0: Tamil Nadu államban hoztak korábban egy olyan törvényt, ami megtiltotta, hogy valaki a hinduizmusról a kereszténységre áttérjen.
1: 10 days after the election, that law was repealed, and now they're free completely to preach the gospel.
0: A választások után 10 nappal ezt a törvényt visszavonták, és most már a keresztények teljesen szabadok arra, hogy hirdessék az evangéliumot ott.
1: It's good to vote, but it's more important to pray.
0: Jó dolog szavazni, de még jobb imádkozni.
1: Amen. God's calling us to rule.
0: És Isten minket uralkodásra hív.
1: Control the political environment.
0: A politikai színteret kell uralkodnunk.
1: So we have liberty then.
0: Hogy szabadságunk legyen.
1: To speak the word of God with boldness.
0: Arra, hogy Isten igéjét bátran szóljuk.
1: And by mighty signs and wonders to bring multitudes into the kingdom of God.
0: És hatalmas jelekkel és csodákkal hozzunk be tömegeket Isten királyságába.
1: I just got an email 3 days ago from a good source in India.
0: 3 nappal ezelőtt kaptam egy e-mailt egy megbízható forrásból Indiából.
1: 3 days ago from a very good source of information in India, what is going on.
0: És ő megírta nekem, hogy mi történik most éppen Indiában. 3 nappal ezelőtt volt ez.
1: And everywhere, multitudes of churches, full-time ministries going out, it was just unbelievable. I was so excited.
0: És azt írta ez az ember, hogy mindenfelé nagy tömegekben szolgálnak a gyülekezetek, és szaborodnak a főállásos szolgálók, és teljesen lelkes voltam, ami ott történik, de ugyanekkor Amerikában voltam egy konferencián.
1: An organization of several hundred churches.
0: Egy olyan szervezet hívott meg, amelynek 700 gyülekezete van.
1: This is our goal for the next year.
0: És azt mondták, hogy a következő évre az a célunk, de több száz gyülekezetük van, ki fogunk lépni, és hinni fogunk, hogy Isten megsegít abban minket, hogy 50 új gyülekezetet hozzunk létre.
1: I just read 3,000 new churches here, 300 new churches there.
0: Azt olvastam, hogy itt 3,000, ott 300 új gyülekezet jön létre.
1: I said, "Oh God, let the spirit of India come upon America."
0: Azt mondtam, hogy Uram Jézus nevében szálljon rá az Indiába levő szellem Amerikában is. És Európára is szálljon rá Jézus nevében.
1: Let's start to use our authority.
0: És kezdjük el használni a hatalmunkat.
1: To powerfully advance the kingdom.
0: Arra, hogy erővel előre vigyük a királyság dolgát.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: Right, we've got to come to a close. Just getting started.
0: Most be kell fejeznünk, pedig még most kezdtem el.
1: We'll have a break and we'll come back in.
0: Most szünetet tartunk, és visszajövünk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
4: Wow, I feel like everything from here on out is just going to be downhill from what we've just experienced. You know what I mean?
5: Úgy érzem, hogy innentől kezdve minden, ami történni fog, az csak lefelé mehetünk.
4: Like that was a climax. We're going to do that again when we're done.
5: Majd újra kell csinálnunk ezt.
4: So I hope the band will be ready at the end.
5: Just to let Remélem, you know. Hogy a dicsőítő csapat felkészült a végére, hogy még ezt is überelni tudja.
4: God's design regarding our personal destiny is this.
5: Az Isten által eltervezett célja az elhívásunknak a következő.
4: Is that you will be the best you you can be.
5: Hogy te legyél a legjobb te, akivé csak lehetsz. Váljál a legjobbá, akivé csak válhatsz.
4: We don't need clones.
5: Nincs szükségünk klónokra.
4: We don't need copies of someone else.
5: Nincs szükségünk arra, hogy másolatai legyünk valaki másnak.
4: My passion is to be the best Steve there can be.
5: Az én a szenvedélyem az, hogy a lehető legjobb Steve-vé váljak, aki csak lehetek.
4: I want Barbara to be the best Barbara that she can be.
5: Azt szeretném, hogy Barbara váljon a legjobb Barbarává, akivé csak válhat.
4: And we've got to learn to recognize that we are different.
5: Meg kell tanulnunk azt felismerni, hogy különbözőek vagyunk.
4: Diversity is our plus, not our minus.
5: Az, hogy különbözőek vagyunk, az nem egy negatív dolog, hanem egy plusz.
4: I'd like you to turn to Romans chapter 12.
5: A Róma 12. része Róma levél 12. része alapján.
4: I just want to talk very briefly on these motivational gifts.
5: Nagyon röviden szeretnék csak beszélni ezekről a motivációs ajándékokról.
4: When I say motivational gifts, I'm distinguishing them from lists of other gifts in the New Testament.
5: Amikor a motivációs ajándékokról beszélek, akkor elkülönítem, megkülönböztetem őket az Új Szövetségben lejegyzett más egyéb ajándékoktól.
4: There are a list of gifts that are available to every spirit-filled believer in 1 Corinthians chapter 12.
5: Az 1 Korintusi levél 12. fejezetében ott van a listája annak, azoknak az ajándékoknak, aminek birtokosa lehet minden Szent Szellemmel betöltött hívő.
4: The word of wisdom, the word of knowledge,
5: tudománybeszéde, bölcsességbeszéde,
4: the gift of speaking in tongues, the interpretation of tongues,
5: nyelveken szólás ajándéka,
4: the working of miracles,
5: nyelvek magyarázatának ajándéka.
4: All of these are available to any believer who is born again, filled with the Holy Spirit. God makes certain gifts available for the building up of his body.
5: Mindezek az ajándékok rendelkezésére állnak minden Szent Szellemmel betöltött hívőnek, annak érdekében, hogy Krisztus testét építeni tudjuk ezek által.
4: These are divine empowerments.
5: Ezek szent erőforrások,
4: that can come through every one of our lives expressed differently through the personality we represent.
5: Amelyek mindannyiunkon keresztül megnyilvánulhatnak, de különféle módokon a személyiségünk különbözősége miatt.
4: As Paul recognizes, everyone can prophesy.
5: Ahogy Pál megállapítja, mindenki tud profétálni.
4: Amen.
5: Amen.
4: There's another list of gifts in the Bible in Ephesians chapter 4.
5: Egy másik listája az ajándékoknak a Bibliában, az Efezusi levél 4. fejezetében.
4: God gave gifts to men.
5: Isten adott ajándékokat az embereknek.
4: And they are gifts, they are offices or people, apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher, not in that order.
5: Ezek olyan ajándékok emberek számára, amik bizonyos hivatalokkal is járnak, apostol, proféta, tanító, pásztor.
4: And this is a gift that's given by God, resident within a person, to equip people for the work of the ministry.
5: Ezek olyan ajándékok, amiket Isten oda helyez embereknek az életébe, azért, hogy más hívőket felkészítsenek a szolgálat munkájára.
4: Not the ministry in just one sphere.
5: nem csak egy társadalmi területen belüli szolgálatra,
4: but the ministry in all the spheres of our culture,
5: hanem a kultúránk minden területében lévő szolgálati területekre.
4: And we have apostles within the church.
5: Vannak apostolok a gyülekezeteken belül.
4: In that sphere, believe me, there are apostles in the sphere of economy and economics, marketplace and government.
5: És higgyétek el nekem, hogy vannak apostoli ajándékkal rendelkező személyek a gazdasági életben, az iparban, a kormányzásban és minden más társadalmi területen.
4: And I'm looking forward to meeting them.
5: És alig várom, hogy találkozhassam
4: joining
5: velük.
4: Hands with them, networking with them.
5: Hogy kapcsolatba kerülhessek velük, kapcsolódhassak velük, és kezet megfoghassuk egymás kezét.
4: Locally, across our borders, across our region, on our continent, creating a huge net for the harvest of our nations.
5: Helyben, a lakóközösségünkben, az országunkon belül, vagy akár földrészekre kiterjedően, és végül egy világszerte kiterjedő nagy hálót alkotva, hogy az aratás munkáját végezni tudjuk.
4: In Romans chapter 12 we have another list of gifts.
5: A Róma levél 12. részében van egy másik felsorolása is
4: az
5: ajándékoknak. Nézzük kérlek benneteket, nézzük meg őket. Róma 12.
4: In this list of gifts, these are like these are part of the package that God put within us when He gave us life.
5: Ezek az ajándékok részei annak a csomagnak, amit Isten belénk helyez, amikor ő életet ad nekünk.
4: We have a bent. We have a bent or a These are not mine, by the way.
5: Ez egyébként nem az én szemüvegem.
4: I do not wear red circled sunglasses.
5: Nem viselek ilyen kör alakú napszemüveget.
4: These gifts in Romans chapter 12 are like these sunglasses through which we view and interpret our world.
5: Ezek az ajándékok, amik a Róma levélben fel vannak sorolva, ezek olyanok, mint egy szemüveg, amin keresztül nézzük a körülöttünk lévő világot.
4: They're called motivational gifts because they, through these gifts, they are what motivate us, the way and why we do the way the things we do.
5: Ezeket hívom motivációs ajándékoknak, mert ezek képesek motiválni bennünket, hogy dolgokat megtegyünk, és hogy hogyan tegyük meg őket.
4: So let's read the passage first and let's see what it says.
5: Nézzük meg először az üzenetet, aztán majd beszélünk róla, hogy
4: Romans 12 verse 3. For through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith.
5: Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjen, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjen, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
4: For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function,
5: mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete vagy funkciója van.
4: So we who are many are one body in Christ and individually members one of another.
5: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
4: Since we have gifts that differ according to the grace given to us,
5: mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint,
4: each of us is to exercise them accordingly.
5: Mindannyian gyakoroljuk ezt tőlünk telhető módon.
4: If prophecy in proportion to his faith, if service in his serving, he who teaches in his teaching, he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness.
5: Akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje.
4: Every one of us in this room can be found in these few verses of scripture.
5: Mindannyian, akik itt vagyunk ebben a teremben, besorolhatjuk, megtalálhatjuk magunkat ezek között a versek között.
4: And you are, all of us are a combination with some gifts having an advantage or more of an expression than others that are in this list.
5: És egyen-egyenként különböző mértékei vannak az életünkön ezeknek az ajándékoknak. Egyikünkben az egyik kifejezettebb, erőteljes, másikban a másik.
4: And these affect the way that we view our world, our responses to circumstances.
5: És ez befolyásolja a látásmódunkat, ahogy a körülöttünk lévő világ dolgait nézzük, a reakcióinkat.
4: And they are given by God for the purpose of our mutual edification, the growing up of a body that is strong and powerful.
5: És ezek befolyásolják azt, hogy milyen módon tudjuk építeni Krisztusnak a testét, és hogyan tudunk munkálkodni Isten királyságának.
4: Let me try to define or describe these particular categories. There are 7 of them here.
5: Hadd próbáljam definiálni ezt a 7 kategóriát, amiről itt szó van.
4: Let me describe what is the prophet, or another word, maybe the perceiver is a better way of describing it.
5: Hadd beszéljek arról, hogy mi az, hogy proféta, hogy tudnánk ezt meghatározni.
4: A perceiver in this particular passage is someone who strives diligently for the fulfillment of God's will.
5: Igen, tehát itt a Károli fordításban írásmagyarázást ír, de ott eredetiben a proféta kifejezés van, tehát ez az írásmagyarázó.
4: This is a person who has a deep concern for the reputation of God and for his purposes.
5: Ez egy olyan személy, akiben egy mély törődés van Isten beszéde felé, hogy Istennek az ígéretei tudjanak előre menni.
4: Don't confuse this with the gift of prophesying.
5: Ne keverjük ezt össze a prófétálás ajándékával.
4: And please remove any of your Old Testament tendencies when thinking of the prophet.
5: És kérlek benneteket, hogy lépjetek túl azokon az elképzeléseken, amit az Ószövetség alapján egy prófétáról feltételezünk, egy ilyen szakállas figuráról.
4: This is a personality gift.
5: Ez egy személyiségi ajándék.
4: It's an inner gift, it's a motive.
5: Egy belső ajándék, egy motiváció.
4: And it impacts a person's personality.
5: És ez magában foglalja a személynek a személyiségét is.
4: In such a way that they have a tendency to see things as black and white.
5: Egy olyan képességet, ami képessé teszi arra az illető szemét, hogy a dolgokat fehéren és feketén lássa.
4: And they are greatly concerned for justice.
5: És ők nagyon elkötelezettek az igazság felé.
4: Their main themes are usually repentance.
5: A fő témájuk általában leginkább a megtérés.
4: I have a good friend in Slovenia. He's the epitome of this gift.
5: Van egy jó barátom Szlovéniában, akiben ez az ajándék működik.
4: And almost predictably, whenever we as leaders come together within Ljubljana and Slovenia.
5: És szinte meg lehet azt előre mondani, hogy amikor vezetők Ljubljanában, Szlovéniában összegyűlünk.
4: This person will point out to all of us what's currently lacking.
5: Ő az a személy, aki meg fogja mondani ott ebben a társaságban, ebben a közösségben, hogy minek vagyunk hiával.
4: We will all be encouraged to take responsibility and repent before the Lord for these current injustices and these things that are just not right.
5: És segít bennünket abban, hogy meglássuk, hogy az adott pillanatban mik azok a területek, amikben változásra van szükségünk, vagy megtérésre, mert nem megfelelő módon zajlanak az adott pillanatban.
4: This is a gift that we need to keep the eyes of the body sharp.
5: Ez egy olyan ajándék, ami segítségére van a testnek abban, hogy a szeme tiszta, világos tudjon lenni, világosan lásson.
4: Particularly in a world where our moral compass and the sharpness of our sight is becoming blurred.
5: Különösen egy olyan világban, amikor a morális érzékenység az elhomályosította a látásunkat.
4: Barbara and I were sitting at the table just the other day talking about our children. What's their motivation? What are their gifts?
5: Az elmúlt napok egyikében Barbarával otthon ültünk és beszélgettünk a gyermekeinknek a motivációiról.
4: We discerned very early in Sarah's life, for example, that this is a strong component of her life, her outlook.
5: A Szára életében például már korai gyermekkorában felfedeztük azt az ajándékot, hogy ő nagyon komolyan veszi a külső megjelenését.
4: We saw it very early when she was a child.
5: Korán, amikor még kisgyermek volt.
4: She's watching Cinderella.
5: Nézte a Hamupipőkét.
4: And we're there, but we're not so into the movie as she is.
5: Mi is ott voltunk, de mi igazán nem figyeltünk annyira a filmre, mint ő.
4: And do you remember the part? She's 5 years old. Do you remember the part when she's getting ready for the ball?
5: 5 éves lehetett akkor talán, és emlékeztek arra a filmnek arra a részére, amikor a bálra készül.
4: And these evil sisters of her, her dress is torn apart.
5: És a gonosz testvérei darabokra szaggatták a ruháját.
4: Our daughter exploded.
5: A valósággal felrobbant a lányunk.
4: She rose from her seat and started screaming.
5: Felállt a székéből és elkezdett kiabálni.
4: At the TV.
5: A tévére.
4: No! No! No!
5: Ne!
4: No, that's not fair!
5: Ne, ez nem igazságos.
4: And she runs out of the room into her bedroom with tears falling running down her face.
5: És könnyek között kirohant a nappali szobából a hálószobájába.
4: She couldn't handle this injustice that was happening to the star of the show.
5: Egyszerűen nem tudta kezelni ezt az igazságtalanságot, ami a film sztárjával, főszereplőjével történt.
4: And there's a deep sense in many people who have a hard time stomaching injustice.
5: És vannak emberek, akikben egy mélységes együttérzés van az eféle igazságtalanságok felé.
4: And this is a powerful motivation that we need in life to right the wrongs that currently the enemy is accomplishing in the lives of millions of people.
5: És ez a készség, ez képessé tesz bennünket arra, hogy meglássuk a világban azokat az igazságtalanságokat, azokat a gonosz dolgokat, amik emberek millióinak az életére hatással vannak.
4: This is a motivational gift that helps us discern black and white, right from wrong, and that we take appropriate action to right the wrongs that aren't good.
5: Ez egy motivációs ajándék, ami segít abban, hogy meglássuk, hogy mi a fehér és mi a fekete, mi a jó és mi a gonosz, és ezeket helyre tenni.
4: Second gift is the gift of the server.
5: Második ajándék a szolgáló ajándék.
4: See, this is someone who helps. You ever heard of the gift of helps in another passage?
5: Ez valaki olyan, aki segít. Ez segítői ajándék, ez más szentírás részben is szerepel.
4: This is someone who's very practical, and believe me, you want a lot of these people around.
5: Valaki olyan személy, aki nagyon jó gyakorlati érzékkel van megáldva, és higgyétek el, sok ilyen ember van körülöttetek.
4: This person is a doer, and they see what needs to be done, and they do it.
5: Olyan személy, aki mindig csinálni akar valamit, általában észreveszi, meglátja a szükségeket, és meg is csinálja, elrendezi azokat.
4: They would rather see love in action than hear it in words. They would rather see love in action than hear it in words.
5: Inkább meglátja a szeretetet a cselekedetekből, mint sem meghallja szavakból.
4: And when they read the Bible, their favorite verse is Mark 10 verse 45.
5: És amikor a Bibliát olvassák ők, akkor a kedvenc üzenetük a Márk evangélium 10. részének a 45. verse.
4: And all the servers in the room can quote it.
5: És az egész, tehát mindannyian tudjátok idézni ezt.
4: For the Son of Man has not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
5: Mert az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon sokaknak.
4: Whoever wants to be the greatest among you, let him be the servant of all.
5: Aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája.
4: Now, I live in a household with several servers.
5: Nekem otthon a házam népe között többen vannak, akik szolgálnak.
4: They instinctively see things that need to be done, and they just move to do it.
5: Ők folyamatosan keresik azt, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kellene csinálni, és meg is el is végzik ezeket.
4: And they have a hard time understanding other people in the body who don't who don't see the obvious.
5: És vannak nekik sokszor nehézséget okoz azt, hogy azt látják, hogy a Krisztus testében vannak más személyek, akiknek nem olyan nyilvánvaló az, hogy meglássák ezeket a szükségeket.
4: And while yes, it is appropriate that all of us put on the plashed the mantle of a server, the heart of a server.
5: És bár nyilvánvalónak tűnhet az, hogy hogy fel kell vennünk a szolgának a köntösét vagy palástját.
4: Not all of us wear the glasses of a server.
5: Mégsem mindannyian viseljük a szolgálónak a szemüvegét, azt a fajta látásmódot, ami ehhez szükséges.
4: And we don't all view the world through this lens.
5: És nem mindannyian látjuk a körülöttünk lévő világot ezen a szemüvegen keresztül.
4: But these are highly important and very practical people, and your church is filled with many of them.
5: Ezek nagyon nagyon fontos személyek mindannyiótok közösségében, és sok van belőlük.
4: Number three, the teacher.
5: Harmadik pont, a tanító.
4: This is a person who enjoys researching and imparting knowledge.
5: Ők azok a fajta személyek, akik élvezik a kutatást és az ismeretnek a megosztását.
4: This person is usually very systematic and very analytical.
5: Ezek a személyek általában nagyon szisztematikusak és analizáló, elemző tulajdonságúak.
4: And whenever a question comes up, they're going to want to ask the question, hey, where is it in the scripture?
5: És amikor valamilyen kérdés felmerül, akkor általában aztnak szoktak utána nézni, hogy hol találhatnak választ arra az írásokban.
4: The teachers will always turn to John chapter 8, verses 31 and 32.
5: A tanítók mindig a János evangélium 8. fejezetének 32. verséhez
4: mennek. In which Jesus says, if you hold to my teaching, you are really my disciples.
5: Hogyha, ahol Jézus azt mondja, hogy ha ti engedelmeskedtek, betartjátok az én tanításaimat, akkor vagytok az én tanítványaim.
4: Then you will know the truth, and the truth will set you free.
5: És akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket.
4: And all the teachers said, amen. That's
5: és minden
4: right,
5: tanító
4: you got it.
5: Mondja, amen.
4: Oh man, there's so many things we could say on these, but we don't have much
5: annyira
4: time.
5: Sok dolgot tudnánk még erről mondani.
4: Number four is the exhorter.
5: Negyedik pont a bátorító.
4: This is someone who encourages others to live a full life.
5: Ez egy olyan személy, aki másokat bátorít, hogy minél teljesebb életet tudjanak élni.
4: This person is a motivator, they're optimistic.
5: Ezek optimista személyek, akik támogatóak, bátorítóak.
4: They will always see a glass of water that's half full, not half empty.
5: Ők mindig úgy néznek egy pohárra, mint ami félig tele van, nem félig üres.
4: See, the pessimist knows that there's a problem in every opportunity.
5: A pessimisták azok minden lehetőségben a problémákat látják.
4: But this person, the exhorter, he's an optimist who knows that there's an opportunity in every problem.
5: De a bátorító pedig úgy tekint minden problémára, mint amiben egy lehetőség van.
4: Their favorite verse is Luke 1:37.
5: A kedvenc versük a Bibliából a Lukács első fejezetének a 7. verse.
4: And all the encouragers and exhorters quote
5: with me. És minden támogató, bátorító idézze velem együtt.
4: For nothing is impossible with God.
5: Mert semmi sem lehetetlen Istennek. Amen.
4: Boy, do we need encouragers. These people love to talk.
5: Ezek a bátorító ajándékkal rendelkező személyek szeretnek beszélgetni.
4: Now there's weaknesses and there's strengths in each of these gifts, and we don't have the time to move through them all today.
5: Vannak mindezekben az ajándékokban gyengeségek és erősségek, de nincs arra időnk, hogy ezt most bővebben kifejtsük.
4: But the Holy Spirit is defined for us as God's encourager.
5: De a Szent Szellemet úgy határozza meg nekünk a Szentírás, mint Istennek a bátorítója, támogatója.
4: The encourager is one who inspires faith.
5: Aki inspirálja bennünk a hitet.
4: He wants to tell you the job can be done, you can do it.
5: Ő azt akarja mondani neked, hogy az adott feladat az elvégezhető és meg tudod csinálni.
4: And we need these people in the body.
5: Szükségünk van ezekre az emberekre.
4: Number five is the giver.
5: Ötödik, az adakozó.
4: This is someone who loves to give anything to benefit someone else.
5: Ez egy olyan személy, aki kész mindent odaadni más valakinek a javára.
4: Either time,
5: lehet ez az ideje.
4: It could be somewhere in their gift to help them cook them something when they're sick.
5: Lehet valami más ajándék, például ha valaki beteg, akkor főz neki valamit.
4: Yes, money, they like to give money away.
5: Igen, lehet pénz is, pénzéből is adakozik.
4: They'll even give of their energy to help and do something for them. This is part of the givers.
5: Vagy adhatja az erejét azáltal, hogy segítségére van másiknak fizikailag. Ez az adakozónak a látásmódja.
4: See, this kind of person is content to be without, but never content that someone else is in need.
5: Ez a személy ezt mindig megérinti másnak a szüksége, és nem tudja elnézni azt, amikor más szükségben van.
4: See, I live with a giver.
5: Én egy adakozóval élek együtt.
4: Some number of years to figure this out.
5: Ez évekbe telt, még rájöttem erre.
4: We would go shopping.
5: Különösen amikor elmegyünk vásárolni.
4: I'm in the market with Barbara. We have a cart, big cart.
5: Elmegyünk bevásárolni a bevásárlóközpontba, és toljuk ezt a nagy bevásárlókocsit magunk előtt.
4: We have kids who like to eat, so we had to take a big cart to buy stuff.
5: Három gyerekünk van, akiknek enni kell adni, tehát sok mindent kell venni.
4: And we're going through the store, and I come back from another aisle to our cart, and there's something in the cart. I come from another aisle, and I come back to our cart, and there's things in there.
5: Én egy másik kocsit viszek magammal, és abban is van egy-két dolog.
4: And when I saw what's in the cart, now that's not for us.
5: És amikor meglátom a Barbarának a kocsiját, akkor azt mondom, hogy hát erre nekünk mi szükségünk, mert ez nem a miénk.
4: We don't need this.
5: Nincs szükségünk erre.
4: So I said, what's this?
5: És azt mondom, hogy mi ez?
4: Oh, that's for so-and-so, they got a birthday coming up next week.
5: Ó, ez XY-é, ez jövő héten van, tudod, a születésnapja, neki vettem.
4: And it's on sale, so it's better we buy it now than wait till next week, because you're going to pay more.
5: És akkor én mondom, hogy hát ezt nem biztos, hogy pont most kell megvenni, hát lehet, hogy a jövő héten olcsóbb lesz.
4: Okay, so we go. I go off into another aisle to get something else, and I come back, and there's something else in the cart.
5: Elmegyek valami mást megkeresni az üzletbe, visszajövök, és valami mást találok megint a bevásárlókocsiba. Mi ez itt?
4: So that's for so-and-so.
5: Oh, ez a másik személy.
4: They're coming over Friday night, and so I want to make sure that we have something to give them.
5: Tudod, péntek este jönnek hozzánk, és hát valamit azért mégiscsak kéne adni nekik.
4: Believe me, this story goes on and on and on.
5: És higgyétek el nekem, hogy ezt a történetet folytathatnám tovább és tovább és tovább.
4: See, I was content that we would have a little more and less for others.
5: Én nekem csak az lenne a vágyam, hogy egy kicsit több legyen nekünk, és kicsit kevesebb másoknak.
4: Barbara was very content that there'd be a little bit less for us and more for them.
5: Barbarának pedig az a vágya, a törekvése, hogy egy kicsit kevesebb legyen magunknak, és kicsit több legyen másoknak.
4: And I've learned over some years to help feed her desire, her motivation. When she looks at the world, she just looks for opportunities to give.
5: És néhány év alatt rájöttem arra, és meg kellett azt tanulnom, hogy azokat a lehetőségeket keresi az életében, ahol lehetősége van arra, hogy adjon.
4: So we have only one credit card.
5: Ezért aztán csak egy kreditkártyánk, egy
4: number six
5: bankkártyánk van. Hetedik pont.
4: Is the administrator.
5: Adminisztrátor.
4: Administrator. See, this is someone who's capable to organize, to lead, and to direct.
5: Egy olyan személy, aki képes arra, hogy megszervezzen, vezessen, irányítson dolgokat.
4: The Greek word literally means to stand before. These are leaders and people who are organized.
5: A görög szó azt tartalmazza, hogy valaki előtt állni, olyan személy, aki megszervez, vezet valamit.
4: They like detail.
5: Szeretik a részleteket.
4: They usually see ahead of others.
5: Általában előre látóbbak másoknál.
4: And they can make plans to accomplish specific goals.
5: És képességük van arra, hogy terveket készítsenek annak érdekében, hogy célokat el tudjanak érni.
4: They usually have a to-do list every day.
5: Általában minden napra van egy tennivaló listájuk.
4: And they used to carry calendars, but now they carry iPods.
5: És
4: they used to carry calendars, but now they now
5: általában hordanak,
4: iPads,
5: hordanak magukkal naptárat, de többnyire nincs náluk iPad.
4: And their favorite Bible character is Joseph.
5: A kedvenc bibliai figurájuk József.
4: They love his story.
5: Szeretik az ő történetét.
4: Let me ask you, between myself, Franz, Darko, and Polly, who do you think is the is gifted in this area.
5: Mit gondoltok közülem, Franc és Darko és Pali közül, kinek az életén van ott ez az ajándék?
4: I think we got, yeah. I think we got two in the front row right there. Yeah. Yeah, we know this about Darko for sure because this we've been hearing about it and we are experiencing it ourselves. This gift that helps take a vision and put concrete steps to take us there.
5: Észrevehettük, ezt láthatjuk, ez Darkónak az életén is, hogy amikor vannak konkrét célok, akkor ő ehhez egy nagyon gyakorlati vázlatot tud csinálni, hogy hogyan lehet azokat a célokat elérni, megvalósítani. Én például nagyon szeretek tanítani, szeretek bátorítani, és Isten beszédéből megosztani dolgokat, amivel másokat tanítok és emelek.
4: And France is looking around.
5: Franz pedig körülnéz.
4: Just make sure you're on the right path.
5: Biztos, legyél biztos, hogy jó helyen ülsz.
4: He is a strong motivator that the purposes and will of God will be accomplished, not just for himself, but for all of us.
5: Ő egy erőteljes bátorító abban, hogy Istennek a terve, a munkája előre menjen és megvalósuljon mindannyiunk életében.
4: Number seven.
5: Hetedik pont.
4: The compassion person.
5: A mercy. Az együttérző.
4: This is someone who shows a deep sense of concern and love and care for others who are in need.
5: Aki nagyon érzékeny a szükségben lévő emberekre, és együttérzést és segítőkészséget mutat feléjük.
4: They have an ability to feel with others to the point where they can even cry when someone else is crying.
5: Képessége van arra, hogy együtt érezzen másokkal egészen odáig, hogy amikor más sírni lát, akkor ő is együtt sír vele.
4: They tend to be a little more emotional.
5: Ők egy kissé érzelmesebbeknek látszanak.
4: And they're good listeners.
5: És ők jó hallgatók.
4: They need relationships.
5: Szükségük van kapcsolatokra.
4: And people around them very much.
5: És nagyon sok emberre, akik körülveszik őket.
4: Their favorite Bible verse is James 2.
5: Kedvenc Biblia versük, Jakab 2.
4: Judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.
5: Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább sokasodik.
4: In every one of these gifts you will find passages of scripture, certain people throughout the Bible who affirm their very gift makeup in the way that they view the world.
5: És mindezekkel az ajándékokkal kapcsolatban találhattok a Bibliában olyan verseket, ahol láthatjátok azt emberek életében, hogy hogyan működnek ezek az ajándékok, amik által egy meghatározott nézőponton, szemüvegen keresztül nézik a körülményeiket.
4: And our personal destiny will put us in places where these gifts can be freely expressed. We won't be out of sync with our own gift makeup.
5: A személyes elhívásunkban el kell, hogy jussunk arra a helyre, amikor bele tudunk állni ezekbe az ajándékokba, és ezek szabadon tudnak áradni rajtunk keresztül.
4: 1 Peter chapter 4 verse 10 says.
5: Az első Péter levél 4. fejezetének 10. verse azt mondja.
4: Each one has received a special gift.
5: Hogy mindannyian kaptatok ajándékot.
4: How many?
5: Hányan? Kicsoda? Mindenki.
4: Everyone. I never got a gift.
5: Én sose kaptam ajándékot.
4: Nobody's ever given me a gift.
5: Senki se adott nekem ajándékot.
4: It's not true.
5: De ez nem igaz.
4: Everyone.
5: Mindenki.
4: Has a gift.
5: Mindenkinek van ajándékot.
4: And then he says, and we are to employ it, use it, serving one another as good stewards of the grace of God in our life.
5: Kell, hogy ezeket az ajándékokat alkalmazzuk és ezekkel szolgáljunk.
4: In the way that they view the world.
5: És mindezekkel az ajándékokkal kapcsolatban találhattuk a Bibliában olyan verseket, ahol láthatjátok azt emberek életében, hogy hogyan működnek ezek az ajándékok, amik által egy meghatározott nézőponton, szemüvegen keresztül nézik a körülményeiket.
4: And our personal destiny will put us in places where these gifts can be freely expressed. We won't be out of sync with our own gift makeup.
5: A személyes elhívásunkban el kell, hogy jussunk arra a helyre, amikor bele tudunk állni ezekbe az ajándékokba, és ezek szabadon tudnak áradni rajtunk keresztül.
4: 1 Peter chapter 4 verse 10 says.
5: Az első Péter levél 4. fejezetének 10. verse azt mondja.
4: Each one has received a special gift.
5: Hogy mindannyian kaptatok ajándékot.
4: How many?
5: Hányan? Kicsoda? Mindenki.
4: Everyone. He's right. I never got a gift.
5: Én sose kaptam ajándékot.
4: Nobody's ever given me a gift.
5: Senki se adott nekem ajándékot.
4: It's not true.
5: De ez nem igaz.
4: Everyone.
5: Mindenki.
4: Has a gift.
5: Mindenkinek van ajándékod.
4: And then he says, and we are to employ it, use it, serving one another as good stewards of the grace of God in our life.
5: Kell, hogy ezeket az ajándékokat alkalmazzuk.

0: keresztül.
1: 1 Peter chapter 4 verse 10 says.
0: Az első Péter levél 4. fejezetének 10. verse azt mondja.
1: Each one has received a special gift.
0: Hogy mindannyian kaptatok ajándékot.
1: How many?
0: Hányan? Kicsoda? Mindenki. Mindenki.
1: Everyone. He said, I never got a gift.
0: Én sose kaptam ajándékot.
1: Nobody's ever given me a gift.
0: Senki se adott nekem ajándékot.
1: It's not true.
0: De ez nem igaz.
1: Everyone.
0: Mindenki.
1: Has a gift.
0: Mindenkinek van ajándékot.
1: And then he says, and we are to employ it, use it, serving one another as good stewards of the grace of God in our life.
0: Kell, hogy ezeket az ajándékokat alkalmazzuk, és ezekkel szolgáljunk mások felé, ugyanis ezeket az ajándékokat Istentől kaptuk, és jó sáfároknak kell legyünk ezeken.
1: So everyone will have a dominant gift or a combination of others that impacts the way that they receive and respond to life.
0: És mindannyian, akik kaptunk ilyen ajándékokat, ezeket el kell fogadnunk, és reagálnunk kell, használnunk kell ezeket az életünkben.
1: And we're told to use the gifts to benefit each other.
0: És úgy kell használnunk ezeket az ajándékokat egymás javára.
1: This is a gift that was formed in us when God made us, when we were knit together in our mother's womb.
0: Ezeket az ajándékokat Isten elhelyezte a mi életünkben már akkor, amikor formáltattunk az édesanyánk méhében.
1: Our gift can be seen when we're already in our childhood, when we're growing up.
0: Ezek az ajándékok már láthatóvá válhatnak akkor, amikor még kisgyerekek vagyunk és neveltetünk.
1: The color, the way that we see the world, they're the lens through which we experience life.
0: És ezek az ajándékok befolyásolják a látásmódunkat, ahogy a körülöttünk lévő világot szemléljük, ahogy ezt felfogjuk.
1: But our gift will only give us one perspective of the whole.
0: De ezek az ajándékok csak egyfajta látásmódot adnak nekünk az egészből.
1: And God has purposely limited and focused our giftedness so that we must work together and be dependent on one another for victory.
0: És Istennek célja van ezzel, hogy mindannyian egyfajta látásmód szerint látjuk a dolgokat. Azért van ez, hogy szükségünk legyen a másikba belehelyezett ajándékra, ahhoz, hogy az egésznek a teljességét meg tudjuk látni, és így szükségünk legyen kapcsolatokra.
1: Have you ever heard of the six blind men who went to see an elephant?
0: Nem hallottátok soha annak a hat vakembernek a történetét, akik elmentek, hogy megnézzenek egy elefántot?
1: The six blind men who went to see an elephant?
0: Nem hallottátok? Ha.
1: One felt the side.
0: Az egyik megtapogatta az elefánt oldalát.
1: Oh, said, man, the elephant's like a wall.
0: Azt mondta, hú, milyen hatalmas elefánt, mint egy fal olyan.
1: The next felt the tusks.
0: A következő vagy az agyarát, vagy az ormányát, döntsétek el, kinek melyik tetszik jobban.
1: Tusk.
0: Az ormányát.
1: And then,
0: bár kettő azon.
1: The elephant is like a spear.
0: Olyan az. Tehát az agyarát fogta meg, és azt mondta, hogy olyan, mint egy dárda, vagy egy lándzsa.
1: The third felt the trunk.
0: A trunk, ez az ormány. A harmadik megtapogatta az ormányát.
1: Oh, wow, the elephant, it's like a snake.
0: Ó, az elefánt olyan, mint egy kígyó.
1: The fourth felt the leg.
0: A negyedik megfogta az elefánt lábát.
1: Wow, he said, man, it's like a tree.
0: Oh, fiúk, hát az elefánt olyan, mint egy fa.
1: The fifth touched the ear.
0: Az ötödik megfogta a fülét.
1: Wow. Wow, the elephant is, it's thin and waves.
0: Azt mondta, hogy az elefánt az olyan vékony, és ilyen hullámok vannak rajta.
1: And the sixth felt the tail.
0: A hatodik pedig megtapogatta az elefánt farkát.
1: So, wow, the elephant's like, it's like a rope.
0: Olyan az elefánt, mint egy kötél.
1: See, none of them were wrong.
0: Tudjátok, egyikőjük sem tévedett.
1: They were just incomplete.
0: Csak éppen nem voltak az ismeret teljességében.
1: And only when they all get their perspectives together can they see the whole picture.
0: Csak amikor mindannyian összerakták a maguk által tapasztalt képeket, akkor tudták megkapni az egészet.
1: In our personal destinies, we're going to view life, we're going to view church and circumstances differently.
0: A személyes elhívásunknak az is része, hogy a saját körülményeinket, a

0: Saját gyülekezetünket különböző féleképpen látjuk.
1: And ideally we should be empowered by the Spirit to use that motivation in the arenas in which God places us.
0: És ez szükséges ahhoz is, hogy azokon a területeken, ahová Isten helyez bennünket, helyt tudjunk állni.
2: Okay, yeah. Just want to say it's so important to know to understand these differences. And because I could say when we were a very young church, we were a very immature church.
0: Nagyon fontos megérteni ezeket a különbségeket, mert amikor mi egy fiatal gyülekezet voltunk, akkor gyülekezetként nagyon éretlenek voltunk még.
2: We didn't understand different callings, different gifts.
0: Nem értettük az elhívásokban és az ajándékokban lévő különbözőségeket.
2: So in our leadership team we have all these different personalities.
0: És a vezetői csapatban ott voltak mindezek a különböző személyiségű emberek.
2: Like we had a man who was very kind of a prophetic type.
0: Volt egy férfi közöttünk, aki ilyen profétai típusú személy volt.
2: He would always see the sin and what is right, what is wrong, we need to repent, we need to do this, this is a sin, and he would look at the people and he would cut them into pieces.
0: Ő mindig látta azt, hogy mi a jó és mi a rossz, miből kell megtérni, ránézett egy emberre és rögtön darabokra tudta szedni.
2: Then we had more compassionate people.
0: Aztán voltak közöttünk együttérzőbb típusú emberek.
2: Who would come and cry, oh no, you know, how can you be so harsh, you're just hurting people.
0: Aki odajött és vigasztalta, azt mondta, hogy jó, hát hogy lettél ilyen kemény, hát megbántasz, megsértesz másokat.
2: And he would say, oh, you're just covering the sin, you're, you know,
0: Ő meg azt mondta, hogy hát te meg csak itt elfedezed a bűnöket, hát azt nem lehet csinálni.
2: You're encouraging them, you're not helping them in their sin.
0: Bátorítod őket, és nem segíted, hogy meg tudjanak térni a bűneikből.
2: And we didn't understand how those gifts can complement each other.
0: És nem értettük meg akkor még azt, hogy hogyan tudják ezek az ajándékok kiegészíteni egymást.
2: Because of course there was a need to show the problem.
0: Mert természetesen szükség van arra, hogy rámutassanak a problémákra.
2: Like, you know, I see this and this problem, you know, that you need to resolve.
0: Ahogyan például valakinek elmondják, hogy ez és ez a problémád van, és ezt meg kéne valahogyan oldani.
2: And at that time this person needed somebody who would say, okay, but you can do it, you can change.
0: De annak a személynek szüksége van valakire, aki mellé áll ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy meg tudod csinálni, tudsz ezen változtatni, és túl leszel rajta.
2: There is a need for encourager.
0: És szükség van bátorítóra, támogatóra.
2: And then the compassionate person who can say, wow, I really feel your pain.
0: És aztán szükség van egy olyan együttérző személyre, aki azt mondja, hogy tudod, én együttérzek a te fájdalmaddal.
2: But I will walk with you.
0: És veled fogok együtt járni ebben.
2: So there is a need that we complement each other and not despise the gifts of each other.
0: És ezért szükséges az, hogy összekapcsolódjunk, támogassuk egymást és egészítsük ki egymást ilyen módon.
2: Like with the case of the servants.
0: Ahogyan a szolgák esetében is.
2: Our church was every Sunday morning we had to put up the chairs and we had to at the end of the service we have to clean up everything.
0: A gyülekezetünkben a minden vasárnapi istentisztelet előtt ki kell raknunk a székeket és az alkalom végén össze kell őket szedni.
2: And there was always the same group of people doing the stuff.
0: És mindig a testvéreknek ugyanaz a csoportja végezte ezt a munkát.
2: And they did it with a lot of enthusiasm.
0: És nagy odaszántsággal csinálták ezt.
2: But after a while, after 2 years,
0: de aztán 2 év elmúltával,
2: they got tired.
0: Belefáradtak
2: and they
0: ebbe.
2: Started to criticize.
0: És elkezdtek kritizálni.
2: Look at all those people, they're just standing there and they're talking all the time when we're doing all the work and we're constantly working and they're constantly talking.
0: Ott vannak a többiek, mindig csak ott állnak és beszélgetnek. Mi mindig dolgozunk, ők meg mindig csak ott állnak és mindig beszélgetnek és nézik, hogy mi hogy dolgozunk.
2: So guess who was talking?
0: Gondoljátok el, képzeljétek, hogy kik beszélgettek.
2: The encouragers.
0: A bátorítók.
2: They were the ones that, you know, new people came and they came and like blah blah blah and they were just talking and talking and those were working and they were looking at them and like, oh, those lazy people, they don't want to do anything.
0: Ők voltak a bátorítók, azok a személyek, akik mindig keresték a lehetőségét annak, hogy másokat ilyen módon építsenek, akik pedig a gyakorlati munkát végeztek, ők pedig a gyakorlati tevékenységet elvégezték, és azt mondták, hogy ha mindig ezzel a lusta dologgal vagytok elfoglalva, vagy beszélgettek.
2: And at the time, unfortunately, we didn't have an administrative person in the team.
0: És abban az időben sajnos nem volt még egy ilyen adminisztrációs ajándékkal megáldott személy a csapatban.
2: Who would maybe help us organize?
0: Aki valószínűleg segítségünkre lehetett volna abban, hogy megszervezzük ezt valahogy máshogy.
2: Who would say, let's set up a different teams each Sunday.
0: Például úgy, hogy minden vasárnap legyen másik csapat, aki a terem berendezését csinálja.
2: So then we said, okay, let's all clean up immediately after the service, and then we'll all have time to talk.
0: Hanem azt mondtuk, hogy jó, hát akkor együtt, mindannyian együtt szedjük össze a székeket, és utána mindannyian tudunk beszélgetni.
2: But then was another problem.
0: De akkor ebből egy másik probléma jött.
2: Because there were new people there in the church, and nobody didn't talk to him to them.
0: Mert voltak új emberek, akik újonnan jöttek a gyülekezetbe, és az alkalom végén nem volt, aki beszélgetett volna velük, mert mindenki a székeket pakolta.
2: So they were there standing and looking, so what shall I do?
0: Ők meg csak ott ácsorogtak, és nem nagyon találták magukat meg, hogy mit tudnának tenni.
2: So some they took a chair and they started to work.
0: Végül is aztán megfogtak egy széket, és elkezdtek ők is dolgozni.
2: So because the whole church was doing that.
0: Mert az egész gyülekezet ezzel volt elfoglalva.
2: So that was not good. So it's
0: tehát ez sem volt jó megoldás.
2: Eventually we learned all those things, but it was painful at the time and very immature, I have to say.
0: De végül is aztán megtanultuk, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és annak idején ez nem volt jó, mert problémákat okozott, de ebben a mi éretlenségünk benne volt akkor még.
2: Now we understand.
0: De most már megértettük ezeket
2: a
0: dolgokat.
2: For example, for our finances in the church, there's a lady that's very administrative.
0: A gyülekezetünk anyagi ügyeibennek az intézésében van egy hölgy, akiben nagyon nagy mértékben megvan ez az adminisztratív ajándék.
2: She's great.
0: Ő nagyszerűen csinálja ezt.
2: And when I come up with ideas, oh, let's give this, and let's give to this minister, and let's give to this minister, she goes like, no way.
0: És amikor oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy adjunk ennek a szolgálatnak ezt, annak a szolgálati területnek, meg amazt, a harmadiknak, meg a másikat, akkor azt mondja, nem, azt úgy nem lehet.
2: It's good. I said, don't give me to handle the finances.
0: Akkor azt mondom, hogy ez így rendben is van, ne bízzátok rám, hogy az anyagi ügyeket én intézzem.
1: We have bills to pay first, and then we'll have left over to get things out.
0: Először ki kell fizetni a kifizetendőket, és akkor utána a maradékból lehet adakozni.
2: So I just want you to see how important it is to know these things.
0: Csak szeretném, hogyha meglátnátok, hogy mennyire fontos az, hogy tudatában legyünk ezeknek a dolgoknak.
2: And to appreciate one another.
0: És hogy értékeljük egymást.
2: And like Franz said one session before today, the Lord really knows us.
0: És ahogyan Franz mondta az egyik előző tanításban, az Úr valóban ismer bennünket.
2: Because he made us.
0: Mert ő alkotott, ő formált minket.
2: So he knows how to talk to us.
0: Ő pontosan tudja, hogy hogyan kell beszélni hozzánk.
2: And if you think, you can think yourself and think how the Lord drew me to himself.
0: Hogyha belegondolsz abba, hogy vont az Úr magához engem.
2: Like when Franz was saying, he saw the words in Jeremiah that really jumped out of the page.
0: Ahogyan Franz mesélt arról, hogy szólt hozzá az Úr Jeremiás könyvéből, hogy az üzenet szinte kiugrott a Biblia lapjairól.
2: I remember for me it was like the very, very first time when I heard when the gospel touched me.
0: Az én esetemben, amikor az örömhír először megérintett engem,
2: it was the word about the love of God.
0: Ez az Isten szeretetéről szóló üzenet volt.
2: I was listening to the message, and I said, oh no, God could never love me, because I'm so sinful.
0: És én korábban úgy gondolkodtam, hogy ó, hát ez lehetetlen, Isten nem szerethet engem, hát én annyira tele vagyok bűnnel.
2: And the funny thing was, I was not so sorry because of my sins. I was sorry that God could not love me because of my sins.
0: És az érdekes az volt ebben, hogy nem is a bűneim miatt voltam szomorú akkor, hanem amiatt voltam szomorú, hogy ezek miatt a bűnök miatt Isten nem tud szeretni engem.
2: And I cried and I was full of self-pity.
0: És azért sírtam, mert teljesen tele voltam önsajnálattal.
2: And then the Lord spoke to me and said, "Yes, but I do love you."
0: És akkor az Úr szólt hozzám, és azt mondta, hogy de én így is szeretlek téged.
2: And his feeling of love came all over me.
0: És a szeretetnek ez az érzése teljesen elborított engem.
2: And everywhere I turned the Bible, the words "I love you" were screaming out to me.
0: És ahogyan a Bibliát lapoztam és olvastam, ezek a szavak, hogy szeretlek téged, ugrottak ki és kiáltottak rám.
2: So the Lord knows how to speak to us.
0: Az Úr tehát tudja, hogy kell szólni hozzánk.
2: So also according to our band he will speak to us.
0: Tehát még a mi csapatunkon belül is tudja, hogy kell összeszerkeszteni minket.
2: One of my friends would draw to the Bible, to the truth. She's a teacher.
0: Az egyik barátunk, akinben tanítói ajándék van.
2: She was like, "Oh, this is so logical. This is, I mean, everything is here and you know, it's so organized and it's so."
0: Ahogy olvassa a Bibliát, azt szoktam mondani, hogy ez az egész annyira logikus, annyira jól szervezetten van felépítve, hogy ez csodálatos.
2: And even the things we do when the Lord calls us to do certain things, like Franz was saying, he needs to see the goal out there.
0: És mikor amikor az Úr ad nekünk elhívást, hogy tegyünk meg dolgokat, ahogy Franz mondta, hogy neki arra van szüksége, hogy valami távoli nagy célt kapjon.
2: And some need breadcrumbs.
0: Másoknak pedig ilyen kis kenyérmorzsákra vagy kenyérdarabokra van szükségük, amilyenken keresztül vezeti őket az Úr.
2: If the Lord would show me what when I got saved, what's ahead of me, I would probably hide in a cave.
0: Hogyha az Úr előre megmutatta volna nekem mindazt, mielőtt megtértem, amik előttem állnak, akkor lehet, hogy elbújtam volna egy barlangba.
2: Like if he would say to me, "I'm calling you, your call is to translate."
0: Amikor elhívott engem, akkor azt mondta nekem, hogy elhívlak téged, hogy tolmácsolj, hogy fordíts.
2: And one day you will translate in front of 17,000 people.
0: És egy napon majd 16,000 ember előtt fogsz tolmácsolni.
2: I would say, "No way."
0: Itt azt mondtam, hogy ez lehetetlen.
2: But I was working in the church.
0: De a gyülekezetben dolgoztam, amikor fiatalabb voltam.
2: And there were foreigners, you know, preachers, people who would come as a guest to our church.
0: És voltak ott külföldiek, prédikátorok, akik ellátogattak a gyülekezetünkbe.
2: And nobody didn't talk to them because they thought they don't know the language.
0: És senki sem beszélgetett velük, mert nem tudták a nyelvet, vagy úgy gondolták, hogy nem tudják elég jól a nyelvet.
2: I thought the same thing.
0: Én is ezt gondoltam.
2: For myself.
0: Magamról.
2: But I felt so sorry for them because nobody didn't talk to them.
0: De annyira sajnáltam őket, hogy senki sem beszélget velük.
2: That I conquered my shame or no. Yeah. Awkwardness.
0: Hogy sikerült legyőznöm a szégyenemet vagy az alkalmatlanság érzésemet.
2: And because out of compassion I started to talk to them and translate to them.
0: És együttérzésből elkezdtem beszélgetni velük és fordítani, tolmácsolni nekik.
2: So the Lord he knows me so well, so he just knows how to handle me.
0: És az Úr, tudjátok, annyira jól ismer engem itt, és hogy ő pontosan tudta, hogy hogyan kell kezelni engem.
2: And he knows you too.
0: És ő téged is ugyanolyan jól ismer.
2: So he will speak to you according to where you are.
0: És ő annak megfelelően fog szólni hozzád, ahol éppen tartasz az életedben.
2: That's why it's so important that we are aware that we are so unique.
0: Ezért annyira fontos megértenünk azt, hogy mennyire egyediek vagyunk.
2: That you are special.
0: És különlegesek.
2: That you are one in a billion.
0: Hogy egy vagy a milliárdból.
2: Yeah. So and just to say that yes, we have one particular or more of those gifts.
0: Jó lehet, egy vagy több van bennünk ezekből az ajándékokból.
2: But that's never shouldn't be excuse for not doing certain things.
0: De ez nem lehet mentség arra, hogy nem veszünk részt, vagy nem csinálunk meg más dolgokat.
2: Like there are things to be cleaned up, and you say, well, I'm not a servant, you know, he's a servant.
0: Például, amikor takarítani kellene, és akkor azt mondod, hogy hát én nekem nincs meg ez a szolgálói ajándékom.
2: Like, that's not my gifting.
0: Ez nem az én ajándékom.
2: Because the truth is, if we read the Bible, we are all called to serve.
0: Mert az az igazság, hogy ahogyan olvassuk a Bibliát, abból kiderül, hogy mindannyian van elhívásunk arra, hogy szolgáljunk.
2: We are all called to give.
0: Mindannyian elhívásunk az, hogy adakozzunk.
2: We are all called to walk in the truth.
0: Mindannyian elhívattunk arra, hogy az igazságban járjunk.
2: We are all called to express love.
0: Mindannyian elhívattunk arra, hogy kifejezzük a szeretetet.
2: Because it says in Ephesians that until we come to the fullness of the Lord, to the maturity of the Lord.
0: Mert az Efezusi levélben azt mondja, hogy míg eljutunk az Úrban a kiteljesedésünkre,
2: so we are to imitate Christ.
0: Addig Krisztust kell utánoznunk.
2: And Christ is the perfect person.
0: És Krisztus az a tökéletes személy.
2: He has all of those seven gifts.
0: Akiben mindez a hét ajándék jelen van.
2: I mean, if anyone is compassionate, that's the Lord.
0: Hogyha valakiben van együttérzés, akkor az Úrban aztán igazán van.
2: We know he wept, he had compassion over the sick people.
0: Tudjuk, hogy ő sírt, hogy együttérzett a beteg emberekkel.
2: We know that he had no problems confronting the sin.
0: Tudjuk, hogy nem jelentett problémát neki, hogy konfrontáljon a bűnnel.
2: He was the greatest teacher.
0: Ő volt a legnagyobb tanító.
2: He's the greatest leader.
0: A legnagyobb vezető.
2: He's the best encourager.
0: A legjobb bátorító.
2: So he's all of that.
0: Mindezek benne voltak.
2: So if we have his DNA,
0: és hogyha az ő DNS-e van bennünk,
2: so we have capacity of all of that.
0: Akkor nekünk is képességünk van mindezekre a dolgokra.
2: Yeah. So let me just show one little picture.
0: Csak hadd mutassak még egy kis dolgot meg nektek.
2: You can't see it, but it's.
0: Lehet, hogy nem látszik hátulról.
1: See, she's not a much better drawer than me.
2: Wow,
0: látjátok, nem sokkal jobban rajzol, mint én.
2: It says actually in 1 Peter 4:11.
0: Az első Péter levél negyedik fejezetének 11. versében azt mondja,
2: that there are different gifts given to us,
0: hogy különböző ajándékok adattak nektek,
2: and that those who speaks, let them speak for God.
0: És aki szól, az szóljon Isten szerint.
2: So according to that, there are like speaking gifts and the gifts where you serve with power, with strength. I don't have it in English.
0: Ez szerint a szakasz szerint vannak beszéddel összefüggő ajándékok, és vannak az úgynevezett erőajándékok.
2: So we can say that the speaking, that the gift of teacher, encourager, prophetic gift are more speaking gifts.
0: Azt mondhatjuk, hogy a tanítói, a prófétai és a bátorító ajándék azok inkább a beszéddel kapcsolatos ajándékok.
2: Administrative gifts are like the shoulders of the person can carry the load.
0: Az adminisztratív ajándék az olyan, mint a személynek a vállai, ami teherviselésre teszik alkalmassá.
2: The compassionate person, it's like the heart of the body.
0: Az együttérző személy, az együttérzés ajándéka az olyan a testben, mint a szív.
2: And the giver and the servants are the hands and the feet.
0: És az adakozó és a szolgáló az pedig a testnek a kezei és a lábai.
2: And normally you would see the servers and the givers, they have enormous energy. They just can go and go and go and go and do do do do do do.
0: És általában azt láthatod, hogy a szolgáló ajándékkal rendelkező személyek tele vannak energiával, és mindig csak teszik a dolgokat.
2: So that's why it says in the Bible that we are parts of the body.
0: Ezért mondja azt a Biblia, hogy részei vagyunk a testnek.
2: So and we cannot say, oh, I don't need you because who are you? You're not so important.
0: Ezért nem mondhatjuk egymásnak azt, hogy te nem vagy senki sem a testben, hát nincs rád szükség.
2: So we do need each other.
0: És együtt kell tennünk a dolgokat.
1: Let me close with a summary and then an exhortation to you.
0: Hadd zárjam be egy összefoglalással és egy bátorítással végül.
1: An encouragement, because that's my job.
0: Egy bátorítással, ez az én dolgom, ez az én bizniszem.
1: A perceiver, a prophet in this frame, a perceiver is one who keeps us centered on spiritual principles.
0: A próféta vagy az írásmagyarázó, aki a szentírással kapcsolatban ez a
1: centered on spiritual principles.
0: A központja az ő ténykedésének.
1: A server keeps the work of the ministry going.
0: A szolgáló, aki a szolgálatokat támogatja és működésben tartja.
1: A teacher will keep us studying and learning grounded in the word of God.
0: A tanító, aki oktat bennünket Istennek a beszédéből és kapcsolatban tart azzal minket.
1: An exhorter will keep us applying spiritual truth and encourages progress through growth.
0: A bátorító, aki segít bennünket, hogy alkalmazni tudjuk az életünkben a szellemi ajándékokat, és ezáltal növekedni tudjunk.
1: A giver keeps us aware of practical needs and provides for specific needs.
0: Az adakozó pedig azon munkálkodik, hogy a szükségeink belegyenek töltve, speciális szükségek is adott esetben.
1: An administrator keeps us organized and increases our vision.
0: Az adminisztratív ajándékkal rendelkező személyek pedig szervezettségben tartanak bennünket, és működésben tartják a dolgokat. És az együttérző személy pedig megfelelő hozzáállást alakít ki a kapcsolatokban. Az én bátorításom hozzátok a következő.
1: Be the best you, you can be.
0: Legyél a legjobb te, aki csak lehetsz.
1: And if you don't know, you say, well, you know, I don't know really what my gift mix or what's my bent.
0: Hogyha nem tudod azt, hogy mi az az ajándék, ami leginkább illik rád,
1: you can ask the Lord.
0: Kérdezd meg az Úrtól.
1: He can help show you.
0: Ő segít ezt megmutatni neked.
1: Or you can ask your friend.
0: Vagy kérdezd meg a barátodtól.
1: Or your spouse.
0: Vagy a házastársattól.
1: Or your pastor.
0: Vagy a pásztorodtól.
1: Someone who knows you.
0: Valaki olyantól, aki ismer téged.
1: Help shed some light about what your motivation is. How do you work?
0: És vizsgáld meg a motivációidat, amelyek szerint működsz.
1: And then I strongly implore you, set that gift to use to bless others.
0: És én erőd bátorítlak benneteket arra, hogy használjátok ezeket az ajándékokat mások felé.
1: Polly, I want to invite your team back to worship if we could and finish with the exact same song.
0: Szeretném, Pali, hogyha kijönne a dicsőítő csoport és ugyanazzal a dallal bezárnánk a mai napot.
1: And I want you to do something. I want you to sense God's pleasure that He made you as you are.
0: Szeretném, hogyha eközben megéreznétek Istennek az örömét, azt, hogy ő gyönyörködik bennetek azért, akik vagytok.
1: And your giftings are good.
0: És az ajándékaitok jók.
1: And let's celebrate the fact.
0: És ünnepeljük ezt a tényt.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
3: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 7. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
4: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
5: Növekedjünk Hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Utom maradt a kinyomtatott prédika. De az Úrnak a beszéde az itt van. Isten szövetsége az emberrel. Ez a témánk ma, és különös tekintettel az új szövetségre szeretnék ma néhány szót szólni. A szövetségről, hogy szélesedjen, táguljon az elménk, a gondolkozásmódunk, így a szívünk is. Ugyanis a Bibliát, hogyha kézbe veszük, akkor úgy is meg lehet közelíteni, van, aki úgy fogalmazza, hogy a Biblia nem más, mint az Isten és ember közötti szövetségek története. Tehát a szövetségek könyve. Van, aki úgy is határozza meg, van a ószövetségi rész és az új szövetségi rész. Ugye a 39 vagy a 27 könyv. A Biblia tulajdonképpen az Isten és az ember közötti kapcsolatról, az Isten emberrel készített, ember számára elkészített közösségről szól, hogy hogyan lehet Isten által eltervezett módon, úton közösségbe kerülni ő vele. A szövetségek, amiket Isten az emberrel a történelem során kötött, az egy fontos dolog, hogy végig gondoljuk, mert azt Isten okulásul és számunkra tanulságul írattatta le, mert mindezeknek üzenete van, hogy ma 2021-ben az új szövetség 2000. évében azok a törvényszerűségek, szellemi igazságok, amely az előtte levő szövetségben benne foglaltattak, azok a szellemi valóságok ugyanolyan valóságok most is, csak Krisztusban máshogy tudjuk megérteni, máshogy tudjuk megragadni, és máshogy tudjuk megélni. A szövetségek az Istennel való kapcsolatot jelzik, mutatják, és amikor az Isten a szövetségről beszél, azról is van szó, hogy az ő királysága hogyan tud a szövetségeken keresztül újból megvalósulni, megnyilvánulni, megjelenni itt a Földön az emberek között. A kezdetekről mindannyian tudunk, emlékszünk rá, mármint a Bibliából, tehát nem, hogy ott voltunk. Ádám arra lett teremtve, Isten arra teremtette, hogy vele egy munkatársi, partneri, közvetlen közösségben éljen, munkálkodjon, és kapcsolatba legyen, teljes harmónia volt Isten és ember között. Az embert eredetileg arra tervezte Isten, hogy társa legyen, és az ő alkotásainak, a teremtményeinek a megőrzésébe, gondozásába részt vegyen vele együtt partnerként. Aztán tudjuk, hogy bejött a bűn, és bejött a közösségnek a megszakadása, megszakadt az a harmónia, a közösség, és utána már a közösség helyreállítása az nem csak úgy volt, hogy lapozzunk egyet, hanem nem csak a bűnös cselekedetek eltörlésére volt szükség már, hanem utána apáinktól, anyáinktól, ahogy örököltük azt a természetet, azt az eredendő bűnös természetet, ebből a természetből, a bűnből is már egy szabadulást, szabadítást kellett Istennek elkészítenie, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 22-es verse azt mondja, hogy igazából a maga bűnbocsánat sincs, csak vérontással. Bármilyen furcsa is, ha ezt most nem is értjük, vagy nem is érted, próbáld ezt bizalommal elfogadni. Isten beszédeként fogadjuk el a Bibliát a Szent Szellem által ihletett módon. Én ezt úgy hiszem, hogy ezt Isten jelentette ki számunkra, hogy értsük meg, bármilyen bűn vagy bűnös cselekedet van, annak az eltörléséhez szükség van vérontásra. És ezért hozta be Isten a szövetséget az Isten és ember közötti kapcsolatba, hogy a bűn el legyen törölve vérontás által, és ezáltal a szövetségből, szövetségben a közösség helyreálljon, és az egység újból meg tudjon valósulni Isten és ember között. Tehát a szövetség nélkül nincsen Istennel való kapcsolódási lehetőség, és nincsen közösség se, mert a szövetségek célja mindig a közösség, majd az egység. Bármilyen közösség, vagy bármilyen szövetségről is van szó, és a szövetségkötés alapja minden esetben, ha a Bibliát nézzük, akkor áldozat, és minden esetben ugye az áldozat vérontást igényel. A szövetség szó, nem akarok túl mélyen azért belemenni, de az elején egy-két dolgot nézzünk meg és szögezzünk le, hogy ne olyat értsünk, amit a mai kultúránk üzen ezzel a szóval kapcsolatban, hanem próbáljuk egy kicsit bibliai gondolkozásmódhoz visszatérve értelmezni, hogy mit is takarhat, mit is érthet Isten e szó alatt, hogy szövetség vagy szövetségkötés. Héberül a berit szó, az egy kölcsönös egyességet, szerződést jelent két fél között, és a Szentírás mondja, hogy Isten teremtménye iránt érzett szeretetből szövetséget kötött ugye egyes emberekkel is, és rajtuk keresztül utána nagyobb közösségekkel is. A szövetség kifejezés legtöbbször mindig egy másik szóval fordul elő, az a karat. Ez pedig a vágni, metszeni, levágni kifejezés. Tehát igazából a héber nem szövetséget köt, vagy megegyezést köt, hanem szövetséget vág. Az 1 Mózes 9.11-ben, ha megnézzük, szövetséget kötök veletek, hogy soha ezután nem vész el, vagy máshogy nem vágok ki özönvíz miatt minden testet, soha se lesz többé özönvíz a föld elvesztésére. Ugye ez a Noéval kötött szövetségkötés után mondja Isten ígéretként, hogy nem lesz többé özönvíz. De a szövetség vágásnál elmondja, hogy én kivágtam az összes embert, Noé és családja kivételével, kivágtam az összes állatot is, levágtam, azért, hogy a bűn el legyen törölve, kivéve azokat, amelyek a bárkába belettek víve Noé és családja által. Tehát a szövetség mindig áldozat, vérontás, levágás. Ez a folyamat. És enélkül nincsen közösség. Mózes első könyve 15. fejezet 18-as versét olvassuk, amikor az Ábrahámmal való szövetségkötést olvassuk, hogy ezen a napon kötött vagy vágott az Úr szövetséget Ábrahámmal. És tudjátok, hogy ketté kellett az állatokat vágnia, egyik oldalra, másik oldalra tenni, a madarakat azt egybehagyta, és utána pedig Isten, miközben Mózes aludt egy darabig, Ábrahám, igen, vigyázott, hogy a ragadozó madarak ne bántsák, és ne érintsék az áldozatot, de elszunnyadt, Isten megjelent, és közben végigment azon a vérösvényen, vérúton, a szövetség útján, és megemésztette a jelenlétével az áldozatot. Ábrahámnak már nem kellett végigmenni azon, mert a hagyomány az volt, hogy ketté vágták az áldozati állatot, és a kettő között a vérúton végig mentek a szövetségesek, ezzel is jelezve azt, hogyha megszegik a szövetséget, akkor így járnak ők is, mint ahogy az áldozati állat. Az 1 Mózes 17-ből a 13-as, 14-es vers, több biblia verset is nézünk, de mindegyik ott lesz kivetítve, úgyhogy segít, hogy a figyelem megmaradjon. Legyen körülmetélve a házadban született, pénzeden vett, örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken, mondja az Úr. A körülmetéletlen férfi, aki körül nem metéltetett a férfi testének bőrében, az ilyen lélek kivágottatik, itt a karat szó van, az ő népe közül, mert felbontotta a szövetségemet. Tehát itt is az van, hogy a körülmetélés volt a szövetségnek a vágása. Az emberen is ott volt a vérontás, a férfiakon. A 2 Mózes 12-ben a 15-ös verset olvasom. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, amíg az első nap takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert aki kovászosat eszik az első naptól fogva, a 7. napig, az olyan lélek írtassék ki, vagyis legyen kivágva Izraelből. Ez pedig ugye a pászka előtti rendtartás, mielőtt kihozta Egyiptomból Izraelt Isten. A szövetség vágás. A szövetség vágás az nem csak kosok és bikák, bárányok és állatok levágását jelentette. Itt lehet látni a testnek a körülmetélésénél is, hogy a férfi testén is megvolt a vágás. Józsué 4, 7-es versét olvasom föl. Tudjátok nagyon jó, hogy Józsué vezette át Izraelt a Jordánon, és olvasom, mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált, vágatott a Jordán vize az Úr frigyládája előtt, mikor átment a Jordánon, ketté vált, ketté lett vágva a Jordán vize, és ezek a kövek emlékeztető lesznek az Izrael fiainak mindörökre. Egy szövetség vágással vitte be az ígéret földjére is Izraelt Józsué által, majd miután átmentek, le kellett táborozni, és megtörtént a évtizedeken át elmaradt körülmetélés, mert a pusztában ezt nem tették meg, és akkor ott körül lett újból metélve a közben megszületett generáció, minden egyes férfi tagja, és ebből, vagy erről egy ilyen szellemi kijelentés volt, ahogy ketté vágta Isten a Jordán vizét is, és ezen a résen átvitte az ő népét az ígéret földjébe. De utána megtörtént a testen való vágás is. Nem akarok mélyebben belemenni, csak így, ahogy imádkoztam ma, az jött elém a házasságkötésre. Emlékezzetek meg, tehát az első szexuális aktusnál a nőnél a szűzhártya ketté hasad. Az is a szövetségnek a vére. Egy vérontás történik, egy tiszta szűzlány és egy tiszta szűzférfi, amikor megházasodik. És valóban ez a szövetség kötésnek a vére. És a szövetség által van a közösség, és a közösség által jön létre az egység, és Isten szerinti egység csak az ő beszéde szerint tud megvalósulni Isten és ember között, akár ember és ember között is. Jól tudjuk, hogy Noé után úgy tűnt, hogy az ember azért okult belőle, de mégsem. Már a ugye Kám, tessé, Noénak egyik fia, illetve az ő fia, Kánoán, már hát egyfajta tiszteletlenség jött be Noé fele, miközben lerészegedett, egy cinizmus, szarkasztikus hozzáállás, gúny jött ki belőle, és Noé megátkozta. Ha megnézed az utána következő történetet, utána jött Nimród, és jött Bábel, Babilon. Azért egy nagyon érdekes dolog, mert ott az emberek egységben voltak. Teljesen egyek voltak, és azt mondta Isten, hogy mivel egy az ő akaratuk, egy a céljuk, egy a beszédük, képesek mindent megcsinálni, amit elhatároztak. Ezért leszállt, megnézte közelebbről, és azt mondta, ezt nem engedem meg, és ezért összezavarta a nyelveket. Azért, hogy ne legyen egyetértés. Vagyis azt jelenti, hogy többféle egység lehet, és többféle egység jöhet létre, többféle alapon jöhet egység létre, de Isten beszédén nyugodhat, vagy tud nyugodni egyedül az Isten szíve és akarata szerinti egység ember és ember között. Ez igaz a házasságra is. A bibliai szövetségeknek a közös jellemzőit, hogyha megnézzük, felsorolok néhányat, mindig Isten kezdeményezik. Tehát nem tudsz Istennel egy szövetséget kikényszeríteni, nem tudod rábírni Istent, hogy kössön egy szövetséget, mert ő ezt a szövetséget már megszerezte, megkötötte, és odaadta a szövetségre az áldozatát. A mostani szövetség szakaszban, üdvtörténeti korszakban, amiben élünk, az új, az örök, a tökéletes szövetség időszakában élünk, amit az ő egyszülött fia emberré lett názereti Jézus Krisztus kereszt áldozata által, és a kereszten kiontott vérontása által szerzett szövetséget. Nem véletlenül olvastuk föl Imre vezetésével a Máté evangélium 26. fejezetéből Jézus utolsó vacsorán elmondott, ha úgy tetszik, úrvacsorai szereztetési szavakat, kijelentéseket. Mindig Isten kezdeményezi tehát a szövetségkötést. Három dolog, ami Isten oldaláról mindig benne van, feltételek vannak, utasítások vannak, vagyis parancsok, és vannak ígéretek is a szövetségben. Isten elkötelezte magát az emberek mellett, hogy a szövetséghez ő hűséges lesz minden körülmények között, és az ember szabad választása pedig az, hogy ebbe a szövetségbe belelép-e, része lesz-e az Istennel való közösségnek, mert a közösséghez vezető út csak a szövetségre lépés. Ami azt jelenti, hogy nem tud senki Istennel közösségbe kerülni a szövetségkötés elfogadása, vagy a szövetségbe való lépés nélkül. A máshogy fogalmazva, Istennel való szövetség, közösség, egység, harmónia, Jézus Krisztus vérontásának elfogadása nélkül nem működik. Nincsen vérontás nélküli Istennel való közösség. De ezt már nem neked a te életedbe, vagy az én életembe levő vérontás kell, hogy megelőzze, hanem ezt megelőzte értem, helyettem, érted és helyetted Jézus Krisztus, az Isten fia emberré lett názereti Jézus Krisztus vérontása. Az Isten feltételeit egyetlen ember se módosíthatja, az emberi oldalról. Az Istennel szövetségre lépő embernek a feladata szintén hármas a mi oldalunkról: a hit, egy bizalom, a hűség és az engedelmesség a szövetség emberi oldaláról. Isten a szövetségeket egy-egy emberen keresztül kötötte, akár egy, vagy pedig egy emberen keresztül egy szélesebb közösséggel. Az egész emberiséggel, például Noéval, ez egész emberi, mert akkor ők voltak az egész emberiség, ő és az ő háza népe, nyolcad magával, ők voltak. Ott minden emberrel, ő benne meg lett kötve az a szövetség. A szivárvány az Noénak adott szövetségkötésnek a jele, és nem más. Az ember ugye megszegte az Istennel való szövetséget azzal, hogy elutasította Istennek az uralmát, főségét, és nem engedelmeskedett Isten parancsainak. Emiatt Isten királysága, ami Istennek az uralma, úgy tud újból megvalósulni a földön, hogy Isten uralma az emberrel való szövetségen alapuló közösségben tud újból megjelenni és megvalósulni a földön. Ezért, amikor Bemerítő János és Jézus is elkezdte az üzenetét, azt mondta, hogy egy karnyújtásnyira van. Az a karnyújtásnyi annyit jelent, hogy a szabad akaratoddal most már megvan a képességed, hogy a megváltót elfogad, a megváltást elfogad, az új szövetség áldozatát elfogadva belépj az új szövetségen keresztül Istennel való személyes kapcsolatba. Ugye, ahol megtartják és betöltik Isten szövetségi parancsát, ott Isten királysága megjelenik. Ezért tudott Isten királysága jelekkel, csodákkal megnyilvánulni a názáreti Jézuson keresztül, majd a tanítványain keresztül, mert betöltötték az Istennek a beszédét, és a szövetség szavaihoz hűségesek voltak. Aztán látjuk, hogy Isten választott nem csak egyéneket, hanem utána választott népeket, népcsoportot, választotta Izraelt, hogy egyre szélesebb legyen ez a szövetség, majd az új szövetséget már a régi előtte levő szövetségben a proféták által már jelezte, hogy az minden ember számára elérhető lesz, nem csak egy néphez, nemzethez tartozó lesz, hanem mindenki be tud lépni, abszolút univerzális és egyetemes az új szövetség, az örök szövetség, Jézus Krisztusba bele tudunk lépni. A szövetségkötés egy ünnepélyes kötelezettségvállalás. Kötelezettségeket vállalok és ígérek, és a hűségemet leteszem, oda szánom, és egy hittel, bizalommal, reménységgel egy ígéretet is teszek, hogy mindezeket a szövetségnek a feltételeit be fogom tölteni az elkövetkező időbe. Tehát az ígéretek ugye áldást helyeztek kilátásba az engedelmességért, ugyanakkor a másik oldalról pedig voltak retorzió büntetéseket helyeztek kilátásba az Isten szavának, feltételeinek, parancsainak az áthágásáért. Most megnézzünk öt szövetséget, ugye a Noéval kötött, Ábrahámmal kötött, Mózes által Izraellel kötött, és a Dávidi szövetséget, amin keresztül hangsúlyosan nyilván célra tartva az új szövetséghez fogunk eljukadni. Tudom, hogy lehet több szövetséget is nézni, de ezek a fő szövetségpontok a Bibliában. Az első szövetség ugye az özönvíz után jelent meg, a Isten ünnepélyesen megígérte, hogy többé nem fogja elpusztítani a földet. Az 1 Mózes 8.20-ban olvassuk, oltárt épített ugye Noé az Úrnak, vett minden tiszta állatból, minden tiszta madárból, mert abból 7 volt a bárkába, a tiszta állatokból, tiszta madarakból, és áldozott, égő áldozattal az oltáron, és erre ígérte meg Isten. Az 1 Mózes 9, 8-tól 11-es versekig, amit mondott Isten, azt mondta Noénak, és a vele, az ő fiainak, szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magotokkal utánatok. Tehát egyrészt ott az ő 8-uk számára, de az összes leszármazottjaik számára, tehát velünk is ebben a kijelentett szavakban a szövetség megköttetett. Veled is szövetséget kötött Noéban. Azt mondja, minden élő állattal, amely veletek madárral, veletek van, szövetséget kötött, madárral, barommal, minden mezei vaddal, amely veletek van, tehát állatokkal is, mindattól kezdve, ami a bárkából kijött a föld minden vadjáig. Szövetséget kötök veletek, hogy soha ezután el nem vész az özönvíz miatt minden test, soha se lesz többé özönvíz az egész föld elvesztésére. Tehát Isten itt tett egy ígéretet. A szövetségnek vannak törvényei és parancsai is. Nem fogjuk mindegyiknél átnézni, most az elején átnézzük, mert ez elég rövid és tömör, és eléggé hosszú, évszázadokra, évezredekre előremutató. 1 Mózes 9, 1-től 7-ig. Ezután megáldotta Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nekik, Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, az ég minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, tengernek minden hala kezetekbe adatot. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül. Ahogy a zöld füvet, nektek adtam azokat is. Tehát itt jött be a húsevés. Mert előtte zöldségeket ettek. Azt mondja, hogy csak a húst az őt elevenítő vérrel ne egyétek meg. Tehát véres hurkára nem adott Isten étlapot. De a ti véretek, amelyben van az életetek, számon kérem. Számon kérem az állattól is. Tehát nyugodtan nagyon csaphatod a szonyogot, nem vétkezel, vagy stb. Ugyanúgy az embertől, akinek az atya fiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által legyen kiontva, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ti pedig szaporodjatok, sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön, és sokasodjatok azon. Tulajdonképpen Nimród vezetésével, néhány ember kivételével ennek a parancsnak álltak ellene és mentek Isten parancsaival szembe. És úgy lett Bábel és Babilon. De ha megnézed, itt azt mondja a hatos vers, aki embervért ont, annak vére ember által legyen kihontva, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ha ezt megnézed, ez az államnak egyfajta bibliai alapja. Vagyis az embertől számon kell kérni, közösség számon kell, hogy kérje bizonyos bűnöket. A második az ábrahámi szövetség. Tehát láttuk, hogy mi történt Nimród, Bábel, Babilon. Nem véletlenül Bábel és Babilon lett a hamis egyháznak, a parázna asszonynak a bibliai, prófétai képe, előképe. Mert az, amiben Isten beszédével szembehelyezkedve egységre jutnak, harmóniára jutnak emberek és emberi közösségek, és közösségek sokassága, és ebbe óriási erő van. A Bábelnek, Babilonnak nagy ereje van emberek fölött. A kulcs nem az, hogy egység van-e, mert nem az a fő cél, hanem a fő cél az, hogy Isten beszédének való engedelmességen nyugodjon az egységre való törekvés. Tehát Isten szavát ragadjuk meg, és ha Isten szava azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor egyetértünk mindannyian abból, hogy ezt nem tesszük. Ha Isten azt mondja, hogy ezt tedd, akkor mindannyian egyetértünk abba, hogy ezt tegyük. Nem csak hallgatólagosan, hanem tevőlegesen. Mind az ellenállást, mind a cselekvést. És ez kell, hogy az egységnek, az Isten szíve szerint való egységnek az alapja legyen Isten népe között. Az ábrahámi szövetség. Lehet látni, hogy Isten kereste utána megint az embereket, hogy ki az, aki hajlandó, képes a kultúra, az emberek elvárása, a rokonoknak a véleménye, a közegnek az ellen áramlása, a többségnek az ellenvéleménye ellenére is hallgatni az én szavamra is, megcselekedni azt, képes engedelmeskedni akkor is, hogyha extrém dolgot kérek. És ilyet egyet talált, és ez volt Ábrahám. Ez már egy személyes. Ez kifejezetten Ábrahámmal kötötte, az egy más kérdés, ugye, amikor kiválasztotta, elhívta, megáldotta. Az ő áldása, ha megnézed, hát évezredekre előre mutató. Tehát még most is annak a beteljesedésének a folyamatában vagyunk. De nagyon érdekes, hogy amikor Ábrahám harcolt, emlékeztek az 1 Mózes 14-ben, a vele szövetségben élő Lótért, bár Lót nem úgy érezte, hogy ő neki szövetségesként kellene mozognia, de Ábrahám ő szövetségesként gondolt az unokaöccsére, Lót szívének állapotától teljesen függetlenül. Amikor legyőzte az őket, Lótékat fogva tartó, vagy rabszolgaságba elhurcoló királyokat, és visszajött győzelemmel az 1 Mózes 14, 18-as, 19-es vers, ismerjük nagyon jó. Melkizedek jött ki elé, Sálem királya, kenyeret és bort hozott. Kenyeret és bort adott, és itt nem must volt, hanem nézd meg nagyon jól a héber szöveget, az bor volt. Kenyér és bor volt. Szövetséget, ez az új szövetségnek a jele, mert Jézus Krisztus, ami Melkizedek rendje szerinti főpapunk, Jézus Krisztus ott megjelent emberi testben, és Ábrahámmal kenyeret és bort, bor színében szövetséget kötött, és mit csinált Ábrahám erre? Mindenéből tizedet adott Melkizedeknek, Melkizedek meg megáldotta. Ábrahámnak nem az áldás volt a fő motiváló ereje, hanem maga a kapcsolat, mert utána emlékeztek, hogy Szodoma meg akarta áldani, és hogy gazdagságot akart, és azt mondta, hogy egy cipőfűzőt se veszek el abból, amit visszahoztam, legyen a tied, mert hát én azzal nem akarok semmit se közösséget vállalni, annak ellenére, hogy mindet megszabadította Szodoma a lakosait is. Építette a kapcsolatot, építette a közösséget, de nem vállalt közösséget a bűnnel. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, ezután a Melkizedek rendje szerinti kapcsolat, találkozás, szövetség, megerősítés, kenyér és boros közösség után, olvassuk 1 Mózes 15-ben, a 9-es, 10-es verset olvasom föl, csak azt felelte neki, hozz nekem egy 3 esztendős üszőt, egy 3 esztendős kecskét, egy 3 esztendős kost, egy gerlét és egy galambfiat. Elhozta mindezeket, ketté hasította azokat, mindegyiknek fele részét a másik fele részével szembe, a madarakat nem. És Isten utána olvasd el fejezeteken keresztül, nagyon sok fejezeten át, ígéreteket, áldásokat adott Ábrahámnak. Megpróbálta őt. Amikor a próbákban is megállt, még több ígéretet és áldást kapott. Csak egyetlen egy biblia verset hadd mondjak, Pál apostol Galatákhoz írt levelének 3. fejezete, 13-as, 14-es, a 14-est olvassuk föl. Azt olvasjuk, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Ezért lett Jézus Krisztus a kereszten átokká. Ezért lett Jézus Krisztus a kereszten átkozottá. Magára vett minden átkot. Miért? Hogy azokat, amit ott ígért Melkizedek, megáldotta Ábrahámot. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és megáldotta őt, a leszármazottait, és abban benne vagy te is, ahogy a hit embere vagy, hogy mindazok az áldások tényleg Jézus Krisztusban megteljesedjenek az életedbe. A következő a Mózesi szövetség. Tudjuk, hogy utána az ábrahámi szövetséget megtartotta és megújította Isten Izsákkal. Majd megtartotta Jákob is, és megtartotta Jákobbal is, megújította. Az 1 Mózes 32-nél van, amikor Jabbók révénél Jákob birkozik az Úrral. Ismerős a történet, ott változtatta meg Isten Jákob nevét Izraelre. És utána Izrael leszármazottjai, mint tudjuk, Egyiptomba kerültek, majd 400-430 év múlva Isten kihívta őket Mózes vezetésével. Miután a Vörös-tenger is ketté lett vágva, és ketté nyílt, és szövetség vágással átvitte Egyiptomból, kiszabadította az ő népét Isten Mózes vezetésével, a Hóreb hegynél ott Isten adott szövetséget. Lehet látni, hogy ez volt a következő szövetségkötés. Itt már nem csak egy ember, hanem egy komplett, konkrét nép, mert ott már közel 2 millió, vagy körülbelül 2 millió ember lehetett. Van, aki másfélnek, van, aki 2,5-nek tartja, de az egy komoly nép volt már. És Isten a népétől elvárja, hogy engedelmeskedjen azoknak a parancsoknak, amiket ad, és Mózesen keresztül adta. A 2 Mózes 19, 5-ös, 6-os verset olvasom föl. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy ez konkrétan a két kőtábla, Isten által elkészített két kőtábla előtt, mondta Isten. Utána készült a két kőtábla, majd 40 nap múlva ugye lement Mózes a táborba, és látta az aranyborjús dolgot, és összetörte a kőtáblát. Akkor már Isten nem véste újból, akkor már Mózesnek kellett kivésnie, és megcsinálnia ugyanazt. De nézzük csak meg, mielőtt lett volna ez a lázadás, mi volt Istennek a terve? Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok a szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép, vagy király, papok királysága, vagy királyi papság. Valahonnan eszetekbe jut ez, ugye? Péter apostol levele. Ezek a szavak, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Ezekre a prófétai szavakra emlékeztet Péter apostol. De menjünk tovább sorba. A szövetségkötés ugye megtörtént, a két kőtáblára vésett parancsokat megadta Isten, a hozzávaló polgári rendeléseket is megadta. 2 Mózes 24-et, ha megnézzük a 4-es verstől, vagy a 7-es, 8-as vers. Azután vette a szövetség könyvét, elolvasta a nép hallatára, azok pedig azt mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, engedelmeskedünk neki. Ezután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és azt mondta, ez a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek, az ő beszéde szerint, ami a 2 Mózes 20-ba van. Tehát a 2 Mózes 20-ban van mindaz a szó, kijelentés, ami a kőtáblákra rá lett vésve. És a kőtáblákra rá vésett isteni kijelentés, parancs, utasítás, a szövetségnek a szavai a vérontás által lettek megerősítve, és ahogy a vér rákerült a szövetséget kötött emberre, kötelezte a vér, nem csak eltörölte a bűnt, és bevonta Istennel való szövetségbe, közösségbe, hanem egy kötelezettséget is adott, hogy igen, most már el vagyok választva Isten számára, mert ez a megszentelés, a vérnek ez a megszentelő munkája, ahogy Jézus Krisztus vérét, te már nem fizikailag, hanem szellemben elhiszed, hogy ez a vér rajtad van, ez elválaszt és elkülönít téged. Jézus vére által te is képessé tudsz majd válni az új szövetségnek, ez egy óriási áldása és kegyelme. Képessé tudsz arra válni, hogy Isten számára elkülönítetten, elválasztottan, bűn nélkül betöltsd az ő parancsait. Már nem papírra nyomtatott betűknek engedelmeskedve, hanem a szívedbe belett vésve. És ott van a szívedbe is már belülről, ott motoszkál és ott dobog belület, hogy Istennek akarsz tetszeni, és vele a szeretet kapcsolatot akarod megerősíteni, megőrizni. Ha megnézzük a törvénnyel, mi volt Istennek a célja? Három dolgot mond Pál apostol, három dolgot fogalmaz meg, amit most mi megnézünk, lehet, hogy találsz többet is, én ezt a hármat mondom most. A Róma 3:20, ami azt mondja, hogy az volt Istennek a célja a törvénnyel, amit Mózesen keresztül adott, hogy a bűnt megismerjük, hogy mi a bűn. Tehát, hogy a bűn ismeretére eljusson az ember. Mert a bűn ismerete a törvény által van. Hogyan kérjen valaki bocsánatot, ha nem tudja, hogy vétkezett? Hogyan mondjam azt, hogy ne haragudj, vagy bocsáss meg, ha nem tudom azt, hogy egyszerűen hibáztam, rosszat csináltam. Isten ezt elég pontosan, korrektül letisztázta, ez az én parancsom, ez az én törvényem, ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel, vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel, vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénnyel célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény gyakorlatilag egy navigációs rendszer, egy útmutató, hogy eltanácsoljon, elvezessen a Krisztusra, mert miközben a Róma 3.20, ami azt mondja, hogy az volt Istennek a célja a törvénnyel, amit Mózesen keresztül adott, hogy a bűnt megismerjük, hogy mi a bűn. Tehát, hogy a bűn ismeretére eljusson az ember. Mert a bűn ismerete a törvény által van. Hogyan kérjen valaki bocsánatot, ha nem tudja, hogy vétkezett? Hogyan mondjam azt, hogy ne haragudj, vagy bocsáss meg, ha nem tudom azt, hogy egyszerűen hibáztam, rosszat csináltam? Isten ezt elég pontosan, korrektül letisztázta, ez az én parancsom, ez az én törvényem, ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel, vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel, vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénnyel célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény gyakorlatilag egy navigációs rendszer, egy útmutató, hogy eltanácsoljon, elvezessen a Krisztusra,

ez az én törvényem. Ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénnyel célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény gyakorlatilag egy navigációs rendszer, egy útmutató, hogy eltanácsoljon, elvezessen a Krisztusra, mert miközben tanulmányozza az ember a Tórát, a törvényeket, rájön, hogy a természetemből fakadóan képtelen vagyok megcsinálni. Valami isteni segítség, természet fölötti erő kell, hogy ezt megtegyem. És ez a Krisztus. A harmadik, ami Istennek a célja volt a törvénnyel, hogy megőrizzen egy egész népet, Galata 3.23, a Messiás megérkezésére, tehát Krisztusra megőrizze. Mielőtt eljött a hit, a törvény megőrzött minket, és egybezárt az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ez volt Istennek a célja a törvénnyel. Utána nézzünk tovább az üdvtörténetbe, megyünk előre a bibliai könyvekbe, az üdvtörténet írásos emlékeit, akkor tudjuk nagyon jó Józsué Bírák könyve, Bírák, utána olvassuk, ugye jöttek a királyok. Mind ezt a történetet, ha elolvasod, akkor azt látod, hogy Isten népe Isten beszédéhez való viszonyának a története. És amikor Isten népe Istennel való szövetségben hűséges volt, jól ment a sora. Amikor a szövetség szavaihoz hűtlen voltak, engedetlenek voltak, akkor meg rosszul ment a soruk. Ez így volt a Bírák korában, így volt Izrael életében, a királyok korában is, és amiután ketté szakadt a királyság, látjuk, hogy az északi királyságban nem volt egyetlen egy olyan istenfélő király se, aki Istennel való szövetség szavainak a megtartására tette volna a hangsúlyt, hogy az egész nép visszatérjen Istennel való közösségbe a szövetség megtartásán keresztül. Ez egy elszomorító és tragikus. A proféták erről beszéltek. Hogy nézett Isten és keresett szövetségeseket, és nem talált. És ezért jött az asszír fogság. Júda, a déli királyság is hűtlen lett a törvényhez, és sokszor áthágta, ezért jött a babiloni fogság, de Dávid miatt, a Dávidnak adott ígéretek miatt helyreállította a déli királyságot 70 év után. És még valami miatt. Tehát a Bírák korszakát, hogyha megnézzük meg a királyok korszakát, azért ott lehet valamit látni, hogy Isten a szövetségben adott utasítások és ígéretek és kilátásba helyezett retorzió büntetések mellett valamit még megmutatott a szövetségében. Amikor megbánta az Isten népe a hűtlenségét, akkor Isten mit csinált? Könyörült rajtuk. Van, amikor évtizedek teltek el így, Bírák könyvét, ha megnézzük, de valami új dolog jött itt be, a szövetség keretein belül az Isten kegyelme és Isten irgalma. Isten kegyelme elkezdett nyilvánvaló lenni, mert a szövetség szavait szó szerint nézzük és kőkeményen, fekete-fehéren, akkor kész, hűtlen voltál, kampec, ennyi. Kampeca. Igen. De nem. Igen, jött az ítélet, de ha mégis megalázta magát. Isten népe. És igazából a krónikákhoz írt levél, nem a krónikák könyve, a krónikák könyve, a 7.14. Ott az van, hogy ha megalázkodik egy nép,

0: és Istenhez kiált, egy bűnbánattal, akkor Isten könyörül rajta, és helyreállítja. Nem csak őt, hanem az egész földjét. Meggyógyítja. Ez a kegyelem. Ez egy fantasztikus dolog. Aztán lehet látni, hogy eljött ugye Dávid, és Dáviddal egy külön szövetséget erősített meg, még a mózesi szövetségen kívül is. A Dávidnak ígért szövetség miatt tartotta meg Júdát és a déli királyságot, és állította helyre. És akkor nagyon jól tudjuk, hogy helyre kellett állítani Jeruzsálemet, a déli királyságot, mert a Mesiásnak, a proféták által Isten szíve szerinti közegbe kellett, hogy eljöjjön. És így is lett. És eljött az új szövetség kötésének az ideje. Az új szövetség micsoda? Az Isten megoldása az Isten és ember közötti szövetségben, az ember hűtlenkedése és a szövetséghez való szövetségbe nem tartása miatt, ami úgy tűnt, hogy teljesen kudarcra van ítélve, Isten maga lett emberré, és Isten fia Názareti Jézusban, a Krisztusban emberré lett, hogy legyen egy ember, hogy az ember megtartsa az Istennek a parancsait. Hogy az ember benne maradjon a szövetségben. Hogy az emberrel tudja az új szövetséget megkötni. Az egy más kérdés, hogy ez az ember volt maga az áldozati állat. Áldozati bárány is. Aki ő maga szenvedte el, meg ő maga a mi főpapunk is. Ez egy fantasztikus dolog, ahogy Isten ezt elgondolta és eltervezte, mert Jézus bemutatta, megérte, hogy meg lehet tartani a szövetséget, az Istennel való kapcsolatot, mert Jézus minden szövetséget megért és beteljesített. Figyeld meg! Tehát a Noé szövetség szerint Jézus az emberfia, csak Isten, ugye Isten képmása lett az ember, de a Noé szövetsége szerint élte meg ezt a pályát. És az ábrahámi szövetség szerint ugye Ábrahám leszármazottja. És ezért az egyetemes ábrahámi áldásoknak a közvetítője, és ő benne a Krisztusban Ábrahám minden áldása hozzáférhető most már számodra is. Tudom, hogy ezen sokat vitatkoznak épp az elmúlt hetekben is, meg az előttünk levő hetekben is van egy olyan konferencia sorozat. Ezen vitatkoznak, hogy mostan mennyi áldás jut a nem zsidóknak, mennyi áldás jut a testszerinti zsidóknak, a testszerinti zsidókból megtért mesiás hívőknek, meg stb. Stb. Én azt hiszem, hogy ez nem méricskéli gramra Isten, nekem egy olyan egyszerű az a kijelentett igazság, az a Galata 3.14, hogy Ábrahám minden áldása a miénk. A Krisztusban. De ez egy kulcs. De a Krisztusban. És hogyha megnézzük Jézus Krisztus, tehát az új szövetség közvetítője, tehát teljesítette a mózesi szövetséget is azáltal, hogy Isten fiaként, aki emberré lett, tehát betöltötte a törvényt, mert a törvény betöltése maga a szeretet, ami Isten fele is, hogy teljes szívével, teljes lelkével, teljes elmével, minden erejével, ugyanakkor pedig az ő embertársait is, hogy szeresse. És hasonlóan a dávidi szövetséget is betöltötte, mert Dávidnak a leszármazottja, és a zsidó királyának a magjából származik ő. Ez az egyik oka annak, amit Jézus mondott a Máté 5.17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem őket, kiradírozzam, hanem hogy beteljesítsem. És most jutunk el az új szövetségben odáig, hogy a tanítványaival a keresztre feszítés előtti utolsó vacsorán, ahogy a pászka vacsorán összegyűltek, ez az Egyiptomból való kivonulásuk emlékére Isten által megparancsolt páska vacsora volt tulajdonképpen, és ennek keretében mondta ezeket a szavakat Jézus. Olvasom újból, amit már egyszer felolvastunk. Mikor ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványoknak is, azt mondta közben, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vette a poharat, hálát adott, odaadta tanítványoknak, miközben ezt mondta, hogy igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az új szövetség. Az új szövetség is vérontása által van. Az új szövetség is áldozati, vagy áldozat által van, áldozati bárány által van, és az új szövetségben sincs Istennel való közösség az áldozat elfogadása nélkül, az áldozat vére elfogadása nélkül. Muszáj a szövetségbe belépned, hogy Istent megismerhesd. Ahhoz, hogy belépj a szövetségbe, muszáj a szövetség vérét elfogadnod, a bárány vérét. Az áldozati állat bárány vérét, Jézus Krisztus vérét. Bármennyire is úgy az ember elméje most a 21. században sokféle teória, teológia által úgy másfele áll, hidd el, és bízzál, hogy Isten nem véletlenül találta ki ezt az utat és módot a vele való közösségre, mert nincs más lehetőség, nincs más út, nincs más mód. A zsidókhoz írt levél a régi és az új, mostani örök, tökéletes szövetség összehasonlításáról szól sok fejezete. Csak három verset nézünk meg, a zsidó 9.12-t, azt olvasuk, hogy nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, hogy örök váltságot szerezzen. Tehát Jézus Krisztus az emberré lett Isten fia, aki kiüresítette magát, és nem isteni természettel élte le a földi életét, hanem egy emberi természettel, és az emberi képességeivel maradt meg tisztán, engedelmességben, hittel Isten felé. Így futotta meg a földi pályát, és így adta magát halálra, kereszthalálra, értünk, ami bűneinkért, betegségeinkért, átkainkért, szegénységünkért, stb. Stb. És azt mondta, hogy ő az a főpap is egyben. A főpap, tudjuk nagyon jól, hogy mikor megáldoztatott az áldozati állat, a vérrel bement a Szentek Szentjébe. És a Szentek Szentjébe letette a frigyláda, az Isten jelenlétének a ládája tetejére a vért. Az angyalok, a kerubok aranyból formáztattak Mózes útmutatása szerint, amit Istentől látott, azok nézték a vért. És Isten is a vért nézte, és a véren keresztül kegyelmet és irgalmat gyakorolt. És ezt meg kellett a főpapnak minden évbe csinálnia. Újból és újból. Az egy tragikus lehetett, hogy mikor már nem volt ott a frigyláda, akkor is folyt ez az istentiszteleti ceremónia. És nem volt ott Isten jelenléte. És a főpap ezt tudta. De mégis csinálták. Jézus Krisztus meg úgy volt, hogy ő mint főpap is, mint áldozati bárány, az ő vére ki lett ontva, és emlékezzetek meg, amikor a föltámadás hajnalán megjelent Máriának ott a kertbe, és Mária meg akarta érinteni, mikor fölismerte. És azt mondta Jézus, hogy engedj, ne érints engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Tehát, mint főpap, ember bűnnel, nem találok jobb szót, fertőzött ember ne érintse azt a tiszta vért. És én azt mondta Jézus, fölmegyek, mint főpap az atyához, és beviszem ezt a tiszta áldozati vért, ami érted is van. És értem is. És bemutatom, és többet nem kell. Soha többé nem kell áldozatot bemutatni. Mert ez elég. Egyszer s mindenkorra. Nem kell többé aggódni, hogy nem lehet bejutni a szentek szentjébe. Mert amikor Jézus kilehelte az ő szellemét, emlékeztek, hogy földindulás volt, földrengés volt, elsötétült ott minden, de a templomba történt még valami, a kárpit ketté hasadt. A szentek szentje és a szent hely közötti elválasztó kárpit széthasadt, ami azt üzente, hogy egy olyan szövetséget vágtam most a te számodra, mondja Isten, hogy szabad bejárásod van Jézus Krisztus vére által a jelenlétembe. A saját fiamat vágtam le, érted? Ábrahám, amikor kérte, hogy Ábrahámtól kérte Isten, hogy Izsákot áldozza föl, tulajdonképpen Ábrahám kész volt. Nem azért, mert egy vérszomjas és egy elvakult vallásos ember volt, hanem azért, mert hitt Istenbe is. Tudta nagyon jól, hogy Isten megígérte neki, hogy az ő fiába, Izsákba fog majd az utódai megsokasodni. Nem tudta, hogy, de biztos volt abba, hogyha Isten kéri az ő életét, a fia életét az oltáron, ha megteszem, akkor is Isten föltámasztja, és meg fogja sokasítani az ígérete szerint a magomat ebbe a fiúba. Csak Isten nem hagyta, hogy ezt végrehajtsa, hanem rászólt, mikor fölemelte a kést, emlékeztek, és ott volt az áldozati állat, az egyik bokorba hátrafordulva. Igen, ez már egy prófétai előkép volt, mert Ábrahám bemutatta azt, vagy Ábrahámon keresztül Isten bemutatta azt nekünk, hogy mindenre képes azért, hogy helyreállítsa a vele való közösséget, veled is, meg velem is. Ennek nagy ára volt, és Ábrahám ezt átélte, hogy ez milyen ár. Ha nem is értem ennek az árát, nem értem ennek a mélyét, mélységét, nem baj, csak egy bizalommal fogadd el. Ez a hit. Zsidókhoz írt 8. fejezet 6. vers azt mondja, most azonban annyival kiváló szolgálatot nyert, és itt Jézusról, a főpapról van szó, amennyivel jobb szövetségnek a közbenjárója ő, amely jobb ígéretek alapján lett kötve. Tehát az új szövetség jobb szövetség, az új szövetség az előtte levő örök szövetség, az új szövetségben jobbak az ígéretek. Tehát ha valami áldás ígéretet találsz a régebbibe, azt mondja Isten, az újba, a Krisztusba jobbat kívánok, és jobbat kínálok neked. Természetesen ehhez a szövetséghez a hozzáférés az csak az áldozati véren keresztül, az áldozati bárányon keresztül van, Jézus Krisztuson keresztül. És a harmadik, ami erről az új szövetségről, a tökéletes örök szövetségről, még egy Biblia vers utoljára, a 13. fejezet 20-as verse, Zsidókhoz írt levél, a békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunk Jézus Krisztust, stb. Amiatt olvastam ezt föl, hogy ez a szövetség örök szövetség. Már nem kell várnod újabbra. Nincsen újabb verzió, és nem lesz update-elve. Mert ez örök és tökéletes. És Jézus Krisztusban, a vele való szövetségben, Isten mindent, amire neked szükséged van, a vele való közösségre, az ő megismerésére, az emberi pályád Isten szíve és akarata szerint való teljes megfutására megvan Jézus Krisztusban. Megvan ebben az áldozati bárányban. És Jézus vérével való közösség, ugye a bűnbocsánat, a megigazulás, a megszenteltség, az elkülönítettség. És Jézus testével való közösségünk az úrvacsorában, az épség, az az egészség, mert a sebeiben meggyógyultunk. Jézus Krisztus testével való közösség, amikor esszük a kenyeret, hálát adva és megtörve, Jézus Krisztus testével van közösségünk, a többi testvérekkel, ami sokszor úgy megtöretik a kapcsolat, és ezt újból helyreállítja. Az úrvacsora segít abban, hogy a megtört kapcsolatok is helyreálljanak. A test egészéből való részesedésnek egyik kulcsa, egyik titka az úrvacsorai közösség. A bor is, amikor fogjuk a porrat, hálát adunk és megáldjuk, majd megisszuk, Jézus Krisztus vérével való közösség. És mindazt át tudod venni hitáltal, amit Jézus Krisztus vére jelent, a bárány vére jelent, mert ez a vér ad hozzáférést Ábrahám minden áldásához, Jézus Krisztus vére ad hozzáférést Isten új szövetségi, tökéletes és öreg szövetségi ígéreteihez, mindegyikhez. És ezt kérem, hogy az ő útmutatása szerint csináljuk, amilyen gyakran csak tudjuk. Amikor összejövünk, mi minden Isten tiszteleten ezt gyakoroljuk. Kifejezetten emiatt. Az ő haláláról emlékezünk meg, mert a halála által legyőzte a halált. Amikor a dicsőítés alatt jött az Edith Zsolt, Évő is most a Katitól, amikor egy olyan emberrel találkozol, aki nagyon jól tudja, tisztában van azzal, hogy néhány napja van itt ezen a földön, és fölkészül az örökkévalóval való találkozásra, ez az embernek a lelkét is megérinti. De hogy ez ne törjön össze, ehhez mondja Jézus Krisztus nekünk a Biblia szavain, az apostol szavain, hogy a föltámadás az egyedüli. Az, ami ebben a helyzetben kinyitja a perspektívát. Mert amikor lehunyod a szemed majd, a földi pályádat megfutva, az életed nem ér véget. Hogy hol folytatódik, az a mostani döntéseden múlik. Dönts úgy, hogy Úr Jézus, én elfogadom a te helyettesítő keresztáldozatodat. Elfogadom és elhiszem, hogy te vagy az új, örök és tökéletes szövetségnek az áldozati báránya. A véred azért lett kiontva, azért folyt ki, hogy amikor ebbe hiszek, bele tudok kerülni az új szövetségbe, és a véred eltörli a bűneimet, a bűnös természetemet, és a szövetségen keresztül meg tudlak téged, Istenem, ismerni. Ezen keresztül írod föl a nevem az életkönyvébe, és ha befejezem ezt a földi pályát, tudom, meg foglak látni szemtől szembe, színről színre. És eljön majd Jézus Krisztus visszajövetelekor az elragadtatás, a föltámadás idején, hogy ez a romlandó, romolhatatlan test lesz. Ez a halandó, halhatatlan testként. Ez a most még gyalázatos, dicsőséges testként fog megállni Isten előtt. Tudom, hogy ez nem a bukszádról szól a prédikációm, meg hogy milyen fantasztikus anyagi áldásokat ad Isten rád, de meg tudod még azt is ragadni. De ennél sokkal többről van szó az új szövetségben. Isten szeret téged, és hív a vele való örök, tökéletes örök szövetségbe. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.